0: Északi Hegy Rádió, FM 107.
1: Volt, ami volt már, régen elmúlt, lementem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: FM 107. Lakihegy Rádió.
1: Hallott, tesó? Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: Na, ez egy kvalitív!

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
6: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Nagy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Párnográszt koncertjére várják az érdeklődőket augusztus 17-én Szigetszent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon. Az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar, akik egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel, utánozhatatlan táncos előadásmódjukkal és bődületes energiájukkal járulnak hozzá a közönség garantált, mindent elsöprő hangulatához. A zenekar nem csak Magyarországon, hanem világszerte nagy népszerűségnek örvend, és rendszeresen koncertezik Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. Számos hazai és nemzetközi szakmai díj birtokosai. További információkért látogassatok el a www.summerfest-ssm.com oldalra. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Szigetszent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Fokozódik a hőség, hamarosan elkészül a víz alatti gát Paksnál. Iratokat kapott meg az ügyészség az MNB alapítványok ügyében. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állni a két rögzített bárkának, hogyha a várnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 centiméteres vízszint emelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóságot. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét pénteken 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Kisiklott egy személyszállító vonat Anglia délkeleti részén, Lewis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük 2-en súlyosan, többeket kórházba vittek. A szerelvényen csaknem 150-en utaztak. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak. A baleset miatt járattörlések és jelentős késések voltak. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozás azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn.
3: Időjárás.
4: Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És nézőinknek is, mert hogy élőben közvetítjük a beszélgetést, közben látom, hogy a kis hengerem ott van a háttérben, mert így átraktam oda, szoktam így hengerezni így a testemet, és az hát most maradt. Itt lebuktam. Na de lehet egyébként, hogy nem csak én szoktam, hanem Ádám is. Horváth Ádám, Szigetszed Miklósi íjász a vendégünk. Jó reggel!
4: Sziasztok.
2: Hát nem erre az első kérdésre számítottam, de te szoktál egyébként ilyen hengert használni a sportolással kapcsolatban?
4: Egyszer volt, hogyha fájt valami, akkor igen, próbáltam.
2: Vagy egy alkart, meg csuklót, meg mindent lehet vele egyébként. Na, majd itt adás után megmutatom, jó? Beavatlak, hogy mire is jó egy ilyen henger, mert bármire is. No, mert hogy túl vagy országos bajnokságon, Európa bajnokságon, készülsz egy íjásznapra is, de ami egyébként talán a legnagyobb volumenű, az a világbajnokság, ami szeptemberben lesz. Na, menjünk vissza egy kicsit a múltba, és aztán majd megbeszéljük még a jelent meg a jövőt. Tehát, hogy országos bajnokságon is túl vagy, illetve az Európa bajnokságon. Mesélj, melyiket hogyan élted meg. Ugye Magyarországon volt az EB is.
4: Igen, igen. A Szilvesváradon volt az Európa bajnokság. Ugye ennek a fajta rendezésnek a világbajnokságát nyertem meg tavaly, úgyhogy vártam nagyon, meg nagyon szeretem ezt a rendezést, viszont nem sikerült túl jól a verseny. Ötödik lettem. Fejben talán nem nagyon voltam ott. A pályák nagyon jók voltak.
2: Az mit jelent, hogy annak a szervezésében? Ebbe avasd be egy kicsit.
4: Hát a szabályrendszere. A szabályrendszerét azt úgy az, ami legközelebb áll hozzám.
2: És hogy érezted, hogy ez a szerep

0: Úgyhogy az,
1: gratulálunk.
2: Wow, wow.
1: Egyébként olyan érdekes ez, hogy hogy ugye az ember hogy áll ehhez, és hogy ez a sport is, mint minden sport, az, hogy éppen nem úgy szerepel a szereplés, vagy nem úgy sikerül, bocsánat, a szereplés, hogy azt is úgy helyén kell kezelni, gondolom. Ezt is így, te így megtanultad, hogy így pszichésen hogyan kezeld? Már csak azért is, mert hogy oké, hogy mondjuk egy EB-n nem feltétlenül úgy szerepeltél, hogy szerettél volna, de aztán meg jön egy VB, tehát hogy nem lehet is sokáig csüggedni.
0: Igazából azt mondanám, hogy tanultam belőle sokat, szóval hogy sokat lehet tanulni, hogy abból, hogyha ha nyer az ember, abból sokkal kevesebbet talán. Szóval, hogy mondjuk azt, hogy a VB-ből nem sokat tudtam, mert ott hiába, hogy voltak rossz lövéseim, voltak rosszabb időszakok benne, pár lövés, de így elfelejti az ember. Amikor viszont nem nyer, akkor ott majd lehet mit tanulni. Szóval akkor tudja, hogy mit rontott el, mi az, amiből lehetne javítani.
2: Mondtad egyébként itt ugye a zene előtt, hogy ez az EB, ez ilyen terepverseny volt.
0: Nem, most, az 3D verseny.
1: Ja, az volt a 3D, igen. Ezt az egyetlen terepverseny.
0: Az is. Az országos bajnokság volt.
2: Országos bajnokságon, igen, és beszéltünk már róla, de esetleg a felelevenítenét, hogy mi a kettő között a különbség.
0: Hát a 3D az igazából ilyen vadászatnak az imitációja, szóval ott 3D-s állatfigurákra lövünk, ismeretlen távról, ott ezen a fajta EB-n itt 4 kategóriában vannak osztva, és megmatározva, hogy melyik kategóriának melyik a maximum távolsága, mennyi a maximum távolsága. A terepverseny ott meg kör alakú céltáblákra lövünk tulajdonképpen erdőbe. Ott is 4 kategóriában vannak osztva, és ott viszont egy nap lövünk ismeretlen távra, egy nap pedig mért távban.
1: Én itt közben olvasom a cikket, azért vagyok ilyen nagyon néma, hogy elképesztő számomra, hogy idén több mint 1200 versenyző 26 országból ment.
0: Igen,
1: az EB-re.
0: Nagyon
1: 26 országból, hát az rengeteg. Ilyen sokan. És ráadásul itt nézem, hogy mennyien szereztek a magyarok érmeket. Beszéljünk már egy picit erről, hogy itt látom ugye a nevedet a csapatban. Gondán György, Horváth Ádám és ifja Bóka László.
0: Szóval, hogy Bóka László, igen, mert négyen voltunk csapatban.
1: Ja? Bocsánat.
0: Ami három eredmény számít, de igen.
1: Jó, akkor ja, igen. Persze. Szóval, hogy itt nekem soknak számít a magyar éremszerzők listája, és itt ugye az éremszerzőkről van szó, tehát nyilván még ennél jóval többen is vannak. Mennyire népszerű az íjászat Magyarországon?
0: Szerintem népszerű, sajnos nem lett népszerűbb, mint mondjuk az elmúlt 10 évben.
1: Azért jó, de mondjuk kevésbé népszerűbb sem, az is valami, gondolom.
0: Igen. Szóval most is az országos bajnokságon is legalább 200-an voltunk a hétvégén, de sajnos nem lett úgy, hogy igazán nagyon népszerű.
1: Ez a hétvégi, ez a volt Gyulán?
0: Ez Gyulán, igen.
1: Hogy Magyarország?
0: Nem,
1: az volt a 3D.
2: Ja,
0: most itt elég sok minden.
1: Én ezt most csak azért
2: versenyed volt, hogy már nehéz követni.
1: Azért vágok fel, mert én ide jegyzeteltem, és csak azért tudom, hogy ide írtam, hogy 3D és Gyulán, és hogy kérdezzek rá, igen, hogy mi az a 3D, meg ki az a Gyula, nem, csak vicceltem. EB, meglepő számomra, hogy Magyarországon volt az EB is. Mi alapján dől el, hogy például egy Európa-bajnokság melyik országban van?
0: Most ezt pontosan nem tudom ennek a menetét, hogy szokott eldőlni. Régen
1: de ez
0: volt.
1: De ez megkönnyíti mondjuk a ti, a magyarok helyzetét,
0: szerintem
1: vagy jobb szerettek?
0: Nem.
1: Na, hogy nem?
0: Hát nem, igazából teljesen egyenlő feltételek. Szóval itt nekünk nem volt, tavaly volt egy versenyünk, amikor az egyik pályának nagyjából a felét bejártuk, de úgyse ugyanazok a célok voltak, nem ugyanolyan távolság, csak úgy nagyjából a terepre mondhatjuk, hogy ismerős volt. De igazából nagy előnyünk szerintem nem volt. Esetleg annyi előny lehet, hogy a célok azok magyar célok voltak, az Eleven által gyártott célok, és ennyi előny, de a környező országokban is ezek szoktak lenni, úgyhogy...
1: Hát szeptemberben elég izgalmas lesz szerintem a szeptembered, meg itt a zene alatt beszéltük, hogy egyébként sem nagyon unatkoztál így íjászat területén sem. Igen, hogy minden hétvégére jutott valami, de szeptemberben ráadásul egy picit még talán egymást fedi is a világbajnokság, meg az íjásznap. Na, beszéljünk először a világbajnokságról, ami hol lesz, és hogyan készülsz rá?
0: Az is Tévesváradon lesz. Ez is egy 3D-s világbajnokság, más szabályok egy kicsit. Ezt inkább, amit itthon szoktunk lőni, többet azok a szabályok. Hát készülés, azt próbálok most minél többet, mert azért az EB-re éreztem, hogy nem lőttem eleget. Próbálok minél többet.
2: Ilyenkor minden nap akkor gyakorolsz. Igen, egyszer igen. Ugye beszéltünk, mikor talán először voltál nálunk, hogy otthon szoktál legtöbbször. És itt is egyéniben is indulsz, illetve csapatban
0: egyéniben
2: is majd?
0: Csapatban is, igen. Annyi a különbség, hogy itt az EB-n ott úgy volt, hogy a 4 nap eredménye számított csapatba, és összeadták. Itt viszont lesz egy külön nap csapatversenynek.
1: A világbajnokságra...

0: tudnál kiemelni, hogy honnan jönnek még? Mert ugye Európa bajnokságról beszéltünk 26 országot, de mi van a VB-vel? Tehát, hogy ott akár hát olyan
1: volumenű, igen.
0: Igen, sportolókkal is találkozhatsz, akinek nem tudom, felnézel, követed őt. Mennyire vagy képbe a versenyzőkkel? Mondjuk akár egy EB-t, de egy VB-t illetően
2: is. Általában képben vagyunk, de szerintem úgy nagyon olyan, akit úgy követünk, vagy ilyesmi nem jön, szóval eléggé esélyesek a magyarok. Szerintem.
0: Vagy ők már nem versenyeznek, vagy nem tudom,
1: akik tartasz nagyon mondjuk.
2: Nincs, szóval azt mondom, hogy igaziból inkább hogy az országon belül vannak, akik.
1: Inkább a magyarok közül. Mondom,
2: szóval az EB-n is az első 5-ben 4-en voltunk magyarok, úgyhogy igen, itt.
0: Na jó, de nem tudom, ez hogy van ilyenkor ebben a sportban, hogy akkor ott konkurensek vagytok, meg versenyzők, de egyébként meg partnerek? Vagy azért úgy van?
2: Na, hát egyébként teljesen jó vagyunk, jó baráti viszony mindenkivel.
0: Na ugye említettük a szeptembert, hogy a sűrű lesz, ráadásul lehet, hogy ott lesz egy kis átfedés is, mert hogy ráadásul a világbajnokság mellett, bár nyilván, hogyha kettőt összehasonlítjuk, feltételezem, hogy a világbajnokság egy picit nagyobbat üt alatba, de egy íjászat napja is lesz szeptember 5-én, lesznek országos programok. Mi lesz még? Mesélj erről egy picit. Gondolom, ott leszel.
2: Ott, hát ez
0: Szilvásvárad, Lipicai Lovas Központ.
2: Igen, ott lesz. Ha jól tudom, akkor a döntők aznap lesznek, úgyhogy itt egy kicsit hátha így lehet népszerűsíteni még jobban az íjászatot. A döntők azért érdekesek lehetnek. Nézők számára is jobban követhető, mint egy verseny, úgyhogy
0: igen, egyébként azt írják itt a leírásban, hogy szeretné valaki kipróbálni, vagy megnézni, hogy hogyan lőnek a profik, illetve, hogy a központi helyszínen a 3D világbajnokság legjobbjainak döntőfordulóit is meg lehet nézni. Az ország több pontján kipróbálási
1: akkor ez nyitott mindenki számára tulajdonképpen.
0: Wow. Hogyha néhány mondatban összefoglalnád, hogy mondjuk hogyha gyerek gondolkozik egy sporton, egy fiatal, miért választa az íjászatot?
2: Hát nagyon összetett.
0: Szóval bedobtalak a mély vízbe.
2: Igen, szóval miért? Valaki szeret lőni. Én szeretek nagyon lőni, nekem ez egy élményt tud adni.
1: Meg ezt neked egész gyerekkorban indult már tulajdonképpen.
2: De hogy most konkrétan valaki miért, nehéz lenne úgy mondani, mert szóval van az íjászatnak több stílusa, van ez a 3D, van a terep, van a pálya, ez a három fő nagyjából.
0: Hozzád melyik áll egyébként közelebb?
2: Hát 3D meg a terep. Pályát azt nem szeretem nagyon, azt pedig ott az igazán nagy profik ott vannak, de azt nagyon nehéz lenne már gyakorolni és meglőni, szóval itt a 3D-re is ez a napi 1-2 óra gyakorlás, 2-3 óra kéne, pályára több, oda igaziból az főállásban kéne.
1: De aki elkezdi az íjászatot, mondjuk akár gyerekkorban, mind a háromat azért megtanulja, nem?
2: Persze, én is vonalat. Próbáltam mindet, szoktam is járni néha pályaversenyekre is.
0: De Magyarországon egyébként ehhez adott a lehetőség, hogy gyakorolj, tehát hogy ugye nyilván most azt mondtad, hogy te otthon tudsz a 3D-vel kapcsolatban gyakorolni, de másra nem?
2: Hát 3D pálya sajnos nincs túl sok, de most a pálya az igazából egy 50 méteres pálya kell, és azért azt úgy sok helyen viszonylag.
0: Mondjuk én nem szívesen rohangálnék ott azon a pályán, igen, a maximum mögötted. Ha már egyébként említetted, hogy a 3D pálya, meg az a verseny, az egy kicsit hajaz a vadászatra, téged az is érdekel egyébként?
2: Nem, az igazából sosem van.
0: Hogy élő állatra nem?
2: Nem azért, mert bajom van a vadászat, hanem sok vadászt ismerek, és semmi bajom a vadászattal, szimplán ez teljesen más nekem. Szóval az, hogy ott 3-4 órát várni egy lövésért, az nekem úgy.
0: Igen, ez egy kicsit olyan, mint a horgászat, hogy lehet, hogy nincs kapás. Bár egyébként nekem apukám mindig azt mondta, hogy nem is azért megy ki éjszakákra horgászni, hanem hogy rendbe tegye a fejét, kicsit kitisztuljon, csendbe legyen emberek nélkül, mert hogy egyébként az íjászat is azért ez egy nagyon komoly, kemény, mentális munka is.
2: Igen, az biztos.
0: Ugye koncentrálni.
2: Főleg az, hogy hosszú távon, szóval az, hogy egy olyan, az EB-n is 6-8 órákat kint voltunk a pályán, és az, hogy mondjuk fél óránként, vagy 20 percenként lövünk egyet, ami tényleg az egy, az egész hétre számít. Itt nem az van, hogy van egy rossz lövés, és akkor az nem fog számítani, kijavítjuk, mert mondjuk következő nap már teljesen más verseny. Itt akár egy lövésen is elmehet az egész.
1: És hogyha lemegy egyébként most ez a világbajnokság szeptemberben, utána jön egy ilyen nyugisabb időszak?
2: Igen, talán kicsit egy picit
0: nem minden hétvégére jut valami.
2: Kicsit rendbe tenni, vagy csiszolni rajta.
1: Következő szezonra.
2: Igen. Bár most úgy értem, hogy egészen sikerült. A hétvégén is nagyon jól ment.
0: Na hát nagyon várunk majd vissza a beszámolóra, igen, így szeptember vége felé majd, hogy akkor egyrészt milyen volt az IASZ nap, meg hát, hogy milyen volt a világbajnoksági szereplésed. Nagyon szépen köszönjük Horváth Ádámnak, Szigetszent Miklós IASZ-nak, és nagyon szurkolunk.
1: Köszönjük. Sok sikert, köszönjük.
0: Köszönjük szépen. Gyorsan még elmondom a játékkérdést, mert jönnek egyébként a válaszok. Igaz vagy hamis, hogy a Cifra Szűr kiállítás a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető meg, Szigetszent Miklósról van szó. Természetesen ez a Summer Festes játékunk. A. Igaz, B. hamis. A nyeremény pedig két darab belépőjegy az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol fellépnek a helyiek, mint a Napraforgó vagy a Kémetánc együttesek, illetve a színpadon bemutatkozik Grúzia, Szlovákia és Chile, emellé pedig még a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándékutalmány is lesz két fő részére. 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk, ide kell megírni, hogy A. igaz, vagy B. hamis, hogy a Cifra Szűr kiállítás a Közösségi Ház Aula galériájában tekinthető majd meg.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szentmiklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarusz és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu/veterán oldalon érhetők el.
7: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerék párok lesznek kint ezen a rendezvényen.
6: Forgalomkorlátozások lépnek életbe Sziget-Szent Miklóson. Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes lezárásokra kell számítani a városban a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Rocksziget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Fesztivál idején. A rendezvényeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezi augusztus 15-e és 21-e között. A programok helyszínének biztosítása érdekében már szerdán este lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A korlátozás várhatóan augusztus 22-én szombaton este 10 óráig tart. A parkolók megnyitását augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órára tervezik. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt további útlezárás is életbe lép. 17 és 23 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárták. A szervezők arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak a forgalmi rend változására. Emlékházőrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szent Miklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalt a később Kodály módszerként ismertté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
7: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Ismét megrendezik a Summerfest nemzetközi folklór fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 17:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 17:45-kor kezdetét veszi a Folklore Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Betti

0: Voyage. Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Arra hívja fel a figyelmet az útinform, hogy erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon, különösen az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint az M0-as autóúti csomóponttól befelé, de sokan haladnak egyébként a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, és itt a Csepel-szigeten pedig nagyjából szokásosan ugye az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve erősödik a forgalom. Ez már nagyjából a Coca-Cola gyártól kezdődő szakaszra jellemző. Az 510-es úton én úgy látom a térképen, hogy Taksony és Dunaharaszti között egészen jól tudtok autózni, és jelenleg az M0-as déli szektorában sem látok semmilyen különösebb fennakadást. Tudjátok, a héten már befejeződött Sziget-Szent Miklóson a gyártelepi hévátjáró felújítása. Augusztus 11-től szabadon tudjátok használni mind a két irányban. Erről egyébként korábban még aznap kedden egy videót is készítettünk a Lakihegy Rádió közösségi oldalaira. Azt meg tudjátok nézni, továbbra is elérhető. Ha pedig van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várom. Mutatom is az elérhetőségeket. Vigyázzatok magatokra, vezessetek óvatosan.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Augusztus 14-e van, péntek reggel. Én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, és maradok is veletek ma egész reggel, mert hogy Bredák Szandi egy rövid kis pihenésre ment, de én itt vagyok veletek egészen délelőtt 10 óráig. A későbbiekben majd mondom is, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. Viszont a mai napon a Marcellek ünneplik a névnapjukat augusztus 14-én. Isten éltessen titeket, és nézzük is meg, hogy még milyen jeles alkalmak, események és évfordulók tartoznak ehhez a mai naphoz. Például 81 évvel ezelőtt Japán megadta magát, ezzel pedig véget ért a második világháború. Kisebb harcok egyébként még évekig folytak utána. És ma van a barlangászok világnapja is. Ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász, emlékére pedig e napon tartják a barlangászok a világnapjukat. Ez 74 évvel ezelőtt történt, legalábbis ennek az úriembernek a halálesete, és azóta ez a nap a barlangászok világnapja. Aztán 215 éves lenne a mai napon Clark Ádám skót mérnök, ő volt a Lánchíd építés vezetője, a budai váralagút tervezője. Aztán 85 évvel ezelőtt tették közzé a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláírt Atlanti csártát. A csártában lemondtak az agresszióról. Aztán ma lett 79 éves Daniel Steele, amerikai regényíró. Isten éltesse sokáig. 67 évvel ezelőtt pedig Budapesten hunyt el ezen a napon Jávor Pál színész. Ő játszott a Hippolita lakály, vagy akár a Halálos tavasz és az Egy csók és más semmi című filmekben. Halle Berry amerikai színésznő is ma ünnepli a születésnapját. Kereken 60 éves lett, képzeljétek el. Annyira rohan az idő, hogy nekem ő mindig annyira fiatalos volt, nyilván egyébként most is nagyon fiatalos a kinézete, de egészen elképesztő, hogy 60 éves lett. A Flintstone családban, a Karthalban és még számos más alkotásban is játszott. És még egy kis érdekesség, hogy ő az első fekete bőrű színésznő, aki egy főszerepért Oscar-díjat kapott. Egyébként sajnálatos módon cukorbeteg, a középiskolában viszont aktív társadalmi életet élt. Az iskola újság szerkesztője volt, osztályelnök, szurkoló kórus vezető és bálkirálynő is. Az 1990-es években az akkori partnere viszont sajnos megütötte, emiatt pedig az egyik fülére azóta is rosszabbul hall. Aztán 50 éve már annak, hogy elhunyt Holló László Kossuth díjas magyar festő, az Alföldi iskola egyik jeles képviselője volt, művészet szemléletében a munkácsi tradíciót és a nagybányai iskola hagyományait követte. A 19. és 20. század fordulóján élő művészeti irányzatok eredményeit is hasznosította az Alföldi emberek és tájak megjelenítésében. Aztán 41 évvel ezelőtt Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját. A dalokat John Lennon és Paul McCartney írták, az ár 47,5 millió dollár volt. Jackson egyébként túllicitálta Yoko Onót és Paul McCartneyt is. Ez volt 1985. augusztus 14-én. Végezetül pedig 23 évvel ezelőtt New Yorkban több órás áramszünet volt. Ez volt 2003. augusztus 14-én. Ezek voltak már a mai évfordulóink és jeles eseményeink a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Most pedig megyünk tovább Békefi Viki és Jáú közös dalával. Szól az ébresztő hétalvó, ezt a dalt egyébként a második kislányuk születése alkalmával készítették el, pontosabban a születése előtt, de azóta már boldog két gyermekes szülők, mert hogy ahogy néztük a közösségi oldalaikat, megérkezett hozzájuk a második kislányuk is. Szóval ez a dal következik, aztán pedig mondom nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit, mert hogy ma is jó kis nyereményjátékkal készültünk nektek, a zene után jövök vissza.

Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok, és ahogy említettem, én vagyok veletek ma egész reggel. Bredák Szandi egy picikét pihen, de én délelőtt 10 óráig itt vagyok a mikrofon mögött, hiszen ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Néhány szóban, hogy milyen témákkal foglalkozunk ma reggel. 7 óra után megmutatom majd nektek azt a beszélgetést, amelyet Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk készített Mis Nándor múzeumvezetővel, mert hogy ismét lesz majd szeptember elején Csepel-szigeti veterán autós találkozó, és ezzel kapcsolatosan 7 óra után mutatok majd nektek egy kis részletet abból az interjúból. Aztán pedig Varga Balázsnak és két színésztársának lesz a mai napon Soroksáron egy nagyon jó kis improvizációs előadása, és korábban Bredák Szandi beszélgetett Varga Balázzsal, 7:30 és 8 óra között. Ebből az interjúból is hozok majd nektek egy részletet, hogy mi várható majd a mai alkalmon. 8 óra után pedig Papribás Zsófiával, Halásztelekváros önkormányzatának a programszervezőjével beszélgetek a Halásztelki Summer Fest, mert hogy augusztus 18-án nem csak Szigetszentmiklóson, Tökölön, Százhalombattán, hanem Halásztelken is lesz Summerfest. 8 óra után szó lesz majd a programokról, de egyébként Halásztelken kastélyparki piknik is lesz majd jövő héten. Papribás Zsófia természetesen erről is beszél majd nekünk, aztán pedig Flaneke Mese kolléganőnk is beül majd egy kis élménybeszámolóra, hiszen nemrég érkezett meg egy szuper jó kis horvátországi nyaralásból. 9:30 után pedig természetesen majd értesítem a mai nyertesünket. Mert hogy igen, ma is készültünk egy nagyon jó kis nyereményjátékkal. A mai nyereményünk 2 darab belépőjegy az augusztus 18-ai Táncpanoráma műsorára, ahol vendég lesz Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország. Továbbá pedig a nyertes nyereménye még a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira egy ajándékutalvány, szintén 2 fő részére. A mai kérdésünk pedig így hangzik, hogy igaz vagy hamis, hogy az augusztus 20-ai programok ingyenesek a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon Szigetszentmiklóson. A igaz vagy B hamis? A nyeremény pedig, ahogy említettem, 2 darab belépőjegy az augusztus 18-ai Táncpanoráma műsorára, ahol Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország táncosai is ott lesznek majd a színpadon. 9:30 után tehát értesítem majd a szerencsés nyertest a 0620 95 95 107-es SMS és Viber számra. Várom a helyes megfejtéseket. A folytatásban pedig John Martin és David Guetta közöse szól itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. 7 órakor pedig jönnek majd a legfrissebb hírek.

0: Valakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten.
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
8: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés sauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Fokozódik a hőség, tovább apad a Duna Paksnál, tanszereket gyűjt a Máltai Szeretett Szolgálat. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a KARC csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozóhatóság munkáját. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, erről kezdődött egyeztetés a szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos szerint kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozás azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn.
9: Időjárás.
10: Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható, néhol megélénkül a szél. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz. Hétvégén fokozódik a hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
0: Somogyi Betti.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot a Lakihegy Rádió ébresztő műsorát. Azt írja az útinform, hogy a reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már torlódás tapasztalható. Különösen ez az M3-as autópálya bevezető szakaszán érezhető, az 51-es főúton pedig Dunaharaszti térségében, illetve a Csepel-sziget néhány útján is lassan kell autóznotok. Például a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán látok egy minimális torlódást, de nem annyira jelentős, folyamatosan lehet haladni. Most már ugye jól járható a gyártelepi hévátjáró is, mert hogy befejeződött a hét elején a felújítás, mind a két irányban most már zavartalanul tudtok közlekedni. Amire viszont még felhívnám a figyelmeteket, hogy Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház augusztus 15-e és 21-e között szervezi meg a Summerfest, nemzetközi kulturális fesztivált, illetve a Rock Sziget rockzenei tehetségkutatót, emiatt pedig a Szent Erzsébet tér környékén forgalomkorlátozásra kell készülnötök. Már most egyébként le van zárva a Szent Erzsébet téri parkoló, aztán az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítása érdekében is forgalomkorlátozásra kell számítanotok majd. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakasz a körforgalomtól már egészen a Tököli úti csomópontig lezárásra kerül, délután 5 és este 11 óra között. Jó utat mindenkinek!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Augusztus 14-e péntek reggel van. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Idén második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veterán jármű találkozót Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény egyébként nem csak az autóimádóknak szól, hanem a családoknak is jó kis programokkal készül. Ezzel kapcsolatban Patek Edina kolléganőnk beszélgetett Mis Nándor múzeumvezetővel, a helytörténeti gyűjtemény munkatársával. Hallgassátok meg ezt a beszélgetést.
5: Induljunk akkor onnan, hogy tavaly már rendeztetek egy első alkalmat, és milyen tapasztalatokkal kezdtétek meg a második szervezését?
6: Hát ugye a tavalyit az direkt azzal a szándékkal szerveztük, hogy ez lesz az első, nem tudtuk, hogy minek megyünk neki, mert ilyen jellegű programot azért a Városi Könyvtár még nem csinált, úgyhogy teljesen az újdonság erejével hatott mindenki számára, és az volt a tapasztalat, így nagyon röviden, hogy lehengerlő volt, tehát nem számítottam én magam sem arra, hogy ekkora hatalmas érdeklődést tud kiváltani egy ilyen esemény. Mindenképpen az látszik, hogy ez hiánypótló. Ugye a Csepel-szigeten vannak különböző kisebb-nagyobb veterán események, de ezek általában inkább ilyen családiasabb hangvételű történetek szoktak lenni, vagy olyan specifikusabb csapatoknak meg tematikának szólnak. Ráckevén már évtizedek óta csinálnak veterán találkozót augusztus második felében, úgyhogy ővelük is nagyon jó a kapcsolat, ott is lakik egy-két Csepel teherautó, vagy Csepellel kapcsolatos bármi. A Halásztelken is szokott lenni találkozó augusztusban, az is nagyon izgalmas szokott lenni, jól sikerült, és nagyon jó az, hogy előtte elmentem, próbáltam kapcsolatot építeni ezekkel az emberekkel, akik

0: volt szeptember 6-án tavaly az Ocean parkolójában, tehát egy nagyon jól sikerült kis rendezvény lett belőle, nagyon jó kapcsolatokat sikerült találni így az országban veteránosokhoz, és hát én azt látom, hogy ez egy nagyon lelkes, nagyon kedves, nagyon aranyos közösség, ahol csupa jó szívű, csupa jó fej emberrel találkozni, akik direkt azért vannak, hogy ők megmutathassák, hogy akár a magyar járműipar, de bármilyen járműipar milyen csodálatos termékeket tudott csinálni ezelőtt 30-40-50, vagy akár 100 éve. A legrégebbi autó, ami tavaly kint volt, és az idén is kint lesz, egy 1931-es évjáratú Ford A-modell, úgyhogy azzal is lehet majd találkozni idén is. Szóval egészen csodálatos, hogy milyen csapat jött ott össze, és milyen emberek vannak benne a veteránozásban.
1: Ezt én magam is alá tudom támasztani, mert képzeld el, Nándi, én voltam nemrég a Gasztánról fesztiválon Halásztáken, amit ugye említettél is, hogy augusztusban ott is szerveznek veteránjármű találkozót. Nagyon jó kis közösség jött össze ott is. Onnan is érkeznek esetleg, illetve a második kérdésem arra vonatkozna, hogy várjátok-e még a jelentkezőket, mert olvastam a Facebook eseményben, hogy várjátok folyamatosan a veteránjármű tulajdonosok jelentkezését, és azt még hozzátenném, hogy szeptember 5-e az esemény, és azért is említetted az Ocean parkolót, mert ugye ez a Szigetszent Miklósi Ocean parkolóban lesz megrendezve.
0: Így van, köszönöm szépen. Hátulról indítanék, akkor nincsen jelentkezési határidő, és ez is a tavalyi tapasztalat, ugyanis nagyon sokan úgy jöttek el, hogy nem is regisztráltak. Aminek mi nagyon örültünk, egyfelől, másfelől kevésbé, mert így például nem tudtuk, hogy hány főnek kellene ebédet adnunk, úgyhogy most idén egy kicsit átalakítottuk hozzá a jelentkezési rendszert, de gyakorlatilag én azt gondolom, hogy aki az utolsó pillanatban jelentkezik, az űrlapon keresztül, a honlapon keresztül, az el tud jönni, és annak tudjuk biztosítani azt, hogy úgy részt vegyen a rendezvényben. Egyébként pedig, most ezt így nem tudom, hogy a Gasenrollon kik voltak kint, meg hogy voltak kint, én ott arról most csak a Facebookos képeket láttam, mert még szabadságon voltam akkor, amikor ez zajlott, úgyhogy nem tudtam volna elmenni, de láttam ott olyan járműveket, például Icarus autóbuszt, ami eléggé biztos, hogy itt lesz nálunk is. Úgyhogy érdemes lesz ilyen értelemben eljönni, hogyha ugyanazokkal akar találkozni valaki, akik ott is megjelentek, de hát ugye nálunk azért talán egy kicsit más lesz a profil.
1: Az Icarus busz az ráadásul körjáratban vitte ott az embereket, és nagyon izgalmas volt, mert képzeld el, én fel is ülhettem a buszra, és volt szerencsém a buszsofőrrel, Mezei Dániellel ott interjúzni, úgyhogy nagyon izgalmas és különleges esemény volt ilyen szempontból is. És ahogy említettem a beszélgetésünk elején, a családokat is megcéloztátok ezzel. Milyen programokkal, vagy milyen egyéb kiegészítő programokkal készültök még számukra?
0: Hát igyekszünk egy kicsit földobni kísérő programokkal a helyzetet. Azt nagyon fontos leszögezni, még az elején járunk, és minden szervezés alatt van, tehát hogy még bármi változhat, de jelenleg a tervek azok, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal. Ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amúgy a múzeum vasútként, és hát az ővelük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabványkeskeny nyomtárnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az Ocean parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik, de egyébként hát reményeink szerint lesz majd daruskocsizás, tehát hogy emelőkosarassal lehet majd egy kicsit fölmenni magasra. Nagyon szeretnénk megvalósítani egy retro számítógépes bemutatót, kipróbálható régi 80-as, 90-es évekbeli számítógépekkel és konzolokkal, de lesz egy színpadunk is, ahol DJ lesz, egy-két szakmai beszélgetést is próbálunk leszervezni résztvevőkkel és azokkal, akik ugye a szakmában nagyon benne vannak, elsősorban természetesen Csepeles vagy Icarusos témában, de lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
1: Egyáltalán lesz-e olyan autó kint, amelybe beülhetnek, tehát hogy veterán jármű tulajdonos, aki kint lesz, és mondjuk megtetszik valakinek az autó, vagy a gyerkőc éppen kedvet kap hozzá, beülhetnek-e? Mi a tapasztalat akár a tavalyi évre vonatkozóan?
0: Az a helyzet, hogy amennyire nyitottak és kedvesek a veteránosok, éppen annyira féltik a járműveiket. Tehát, hogy azt senkitől nem lehet, nem is szabad elvárni, hogy engedje azt, hogy vadidegenek beüljenek a járműveikbe, de ennek ellenére lehetnek kivételek. Tehát így például tavaly azt tudom, hogy az egyik utolsó gyártott Csepel teherautóba, Toldiba be lehetett ülni a tulajdonosnak az engedélyével és szupervíziójával, de lesz kint egyébként egy D344-es Csepel teherautó, aminek meg a platójára lehet majd fölülni. Úgyhogy igyekszünk majd, meg lesznek kint buszok, a buszokra is föl lehet szállni. Az biztos, hogy jön egy Icarus 31-es, ami egy 1960-as évekből származó Icarus autóbusz. Nagyon sok közös vonása van a Csepellel, tehát Csepel motor van benne, Csepel alváz, stb. Úgyhogy a Csepeles kattogás az ott van az utastérben, és arra majd föl lehet szállni. Még a szervezés alatt van, hogy körjáratot fogunk-e tudni vele csinálni, de valószínűleg igen.
1: Az eseményhez kötődik a Csepel autógyártmány múzeum is, azt majd Nándi fogja elmondani nektek, hogy milyen

0: módon is kötődik az eseményhez. Azt kiemelném a hallgatóinknak, hogy ide lehet menni tárlatvezetésre is. Egy picit majd érintsük ezt a témát is, hiszen azért talán sok olyan térségi van itt, aki nem tudja a Csepel autógyár múltját, ott viszont megismerhetik. Sőt, hát a tárlatvezetésről is majd egy picit mesélj egy pár mondatot, mert az még izgalmasabb, és azt gondolom, hogy abszolút személyre szabott, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek is.
1: Hát ugye a Csepel autógyártmány múzeum az, ami miatt ez a rendezvény egyáltalán előjött, hogy ilyet csináljunk, hiszen a Csepel autógyár, ami itt működött Sziget-Szent Miklóson, hát gyakorlatilag a városban nagyon sokak számára máig meghatározó pontot jelent, hiszen nagyon sokan vannak, akiknek a szülei most már inkább ott dolgoztak az autógyárban. Ugye az autógyár, amíg fennállt, legnagyobb termelési idejében, így a 70-es évek környékén több mint 10 000 embert foglalkoztatott. Tehát ez az ország egyik legnagyobb gyára volt, az ország három nagy járműgyára közül az egyik, tehát igazán nagy volumenben készültek itt járművek, és hát ennek a történetét földolgozni, bemutatni, kiállítani az mindig egy érdekes kihívás jelent, akár múzeumi szempontból is. A Csepel Autógyártmány Múzeumhoz úgy kötjük ezt az idei veterán találkozót, hogy a rendezvényre érkező Csepel teherautóknak és Ikarusz buszoknak szervezünk egy vonulást, ami arról fog szólni, hogy reggel velük ott találkozunk a Csepel Autógyártmány Múzeumnál, ami ugye a Csepel Autógyár területén van, és onnan fogunk elindulni közösen, és Sziget-Szent Miklóson áthaladva, Lakihegyet érintve érkezünk majd 10-re az Osan áruházhoz, és hát ezen a látványos vonuláson is lehet majd találkozni ezekkel a járművekkel, meg lehet hallgatni a hangjukat, úgyhogy egészen különleges lesz ismét, hogy ott az Ifjúság útja környékén, a Csepel autógyár részére épült lakótelepen Csepel teherautók meg Ikarusz autóbuszok fognak majd mozogni. Úgyhogy ez hozzátartozik a dologhoz. Ugye a Csepel autó gyártmánymúzeum, büszkén mondhatom, hogy nagyon népszerű múzeum. Tehát országos szinten a hasonló tematikájú műszaki múzeumok között nagyon előkelő helyen vagyunk a látogató számot tekintve, tehát bőven 1000 fölötti látogatószámmal büszkélkedhetünk így minden évben, főleg az utóbbi pár évben, amióta hát Békés Gyuri bácsinak a tárlatvezetéseit hát eléggé vadul hirdetjük, tehát igyekszünk vele mindenhol megjelenni. Érdemes megnézni a múzeumot, hiszen meg lehet ismerkedni ott a Csepel autógyárnak a termékeivel. 1949 óta működött a gyár, és az alatt az idő alatt több tucatnyi járműtípust fejlesztettek ki, egymástól függetlenül szinte, vagy egymásra épülve, tehát ami teherautó és ami autóbusz és Magyarországon készült, ahhoz a Csepel autógyárnak köze van. És így, hát ugye azt kevesen tudják talán, hogy az az Ikarusz 200-as széria, aminek az autóbuszai olyan jellegzetesek, amire te is fölültél ott a találkozón, annak a fenékvázai itt készültek Sziget-Szent Miklóson. Ugye ez a fenékváz ez azt jelenti, hogy ezek a buszok úgy készültek, hogy lényegében acélprofilokból hegesztették össze a vázát az autóbusznak, ebbe a vázba beépítették a motort, a tengelyeket, a kormányt, mindent, ami ahhoz kell, hogy önállóan mozogjon, és végül az Ikarusznak az üzemeiben Mátyásföldön vagy Székesfehérváron építették rá azt a jellegzetes karosszériát, bele az üléseket, az utastájékoztató rendszert, mindent, ami egy autóbuszhoz kell, attól vált autóbusszá. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly kooperáció volt Sziget-Szent Miklós és Mátyásföld, illetve Székesfehérvár között, úgyhogy ez is hozzátartozik a Csepel autógyár történetéhez. Szinte minden Ikarusz busz, ami kigördült a gyártósorról, az járt itt Sziget-Szent Miklóson, úgyhogy ezt is érdemes így észben tartani. Tehát a korábbi Ikarusz buszokban is rengeteg minden van, ami a Csepel autógyárból, Sziget-Szent Miklósról származik. Úgyhogy ezt mind meg lehet ismerni a Csepel autógyártmány múzeumban. Nagyjából egész évben üzemel, ugye fűtés nincsen, hűtés nincsen, tehát ebben az őrületes melegben is elég kellemetlen bent lenni az épületben, télen pedig hát ugye azért nagyon hideg tud lenni, mert szigetelve sincsenek a falak, hiszen ugye az egy átadó csarnok volt eredetileg, papírvékony falai vannak, úgyhogy hát annak a tudatában, hogy ott nincs fűtés, nincs hűtés, lehet megfontolni, hogy az ember elmenjene, de érdemes, mert fantasztikus kiállítás. 12 üzemképes jármű van kiállítva, mindegyik magántulajdonban van, és mindegyik olyan mértékben van restaurálva, hogy az úgy reprezentálja azt, amit a Csepel autógyár tudott produkálni.
0: Néhány mondatban még térjünk vissza akkor a szeptember 5-i veterán jármű találkozóra. Ingyenes ez a lehetőség? Kell-e bármilyen előregisztrációt tennie az embereknek? Hol tudnak utána nézni a Facebookon az eseményen belül, hogyha szeretnének érdeklődni, és mikor lesz majd részletes programkiírás?
1: Részletes programkiírás tulajdonképpen már most is megtalálható a miklosimuseum.hu/veterán oldalon, illetve a helytörténeti gyűjtemény Facebook oldalán. Ugye ez a facebook.com/miklosimuseum oldalon található meg, ott van ugye eseménye is ennek a napnak, úgyhogy ott lehet tájékozódni az eseményről, így van, ingyenes a megtekintés, semmilyen regisztrációhoz nem is kötött. Itt ugye az Osannal kötött megállapodás érvényében tulajdonképpen ez egy teljesen ingyenesen és nyitott módon látogatható rendezvény az ő parkolójukban, szóval mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, ugye ismert a hely, könnyű megközelíteni, tömegközlekedéssel is, ugye a parkolónak mi csak egy részét foglaljuk el, tehát autóval is nyugodtan és bátran lehet jönni, a 38-as busz meg 50 méterre tőlünk áll meg, úgyhogy mindenképpen érdemes ellátogatni.
2: Idén tehát második alkalommal lesz Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti veterán jármű találkozó. A rendezvény minden korosztálynak annak szól, ahogy hallhattátok. Patek Edina beszélgetett korábban Mis Nándor múzeumvezetővel, a helytörténeti gyűjtemény munkatársával. A folytatásban is maradjatok velünk. Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süspel nap. Hamarosan jövök a mai nyereményjáték.

Ez a Süss fel nappal a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, és ahogy ígértem, mondom is nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit, mert hogy nyerhettek tőlünk két darab belépőjegyet az augusztus 18-ai Táncpanoráma műsorára, ahol a vendégek között lesz Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország táncosai is. A kérdés pedig szerintem nagyon könnyű, igaz vagy hamis, hogy az augusztus 20-ai programok Sziget-Szent Miklóson ingyenesek a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon. A igaz vagy B, hamis. 0620 95 95 107, ide várjuk a helyes megfejtéseket, fél tíz után pedig értesítjük majd a szerencsés nyertest. Tehát igaz vagy hamis, hogy az augusztus 20-ai programok ingyenesek a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon Sziget-Szent Miklóson. A igaz vagy B, hamis. És még azt nem mondtam, hogy a nyertes ezen felül még a páros belépőjegyen kívül a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira is egy ajándékutalványt kap, természetesen két fő részére.

0: Facebookon is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
5: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
4: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
5: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
4: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
5: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
4: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
5: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
4: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
6: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: három szobaplusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szentmiklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarus és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu/veterán oldalon érhetők el.
5: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerék, párok lesznek kint ezen a rendezvényen.
4: Színes programokkal várják a családokat a veteránjármű találkozón. Mistándor hozzátette, nem csak a veteránjárművek szerelmeseit, hanem az egész családot várják szeptember 5-én a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozóra a Sziget-Szent Miklósi Osan parkolójába. Hangsúlyozta, a látogatók a veteránautók mellett egy Ikarus autóbuszt is megtekinthetnek, emellett egész nap színpadi programok színesítik a rendezvényt. Kiemelte, terveik szerint a gyermekeket pedig egy kis vasút is várja majd, így minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál a rendezvény. A rendezvény látogatása egyébként ingyenes.
5: Nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal. Ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amoly a múzeum vasútként, és hát az ővelük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabványkeskeny nyomtárnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az Osan parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik.
4: Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szent Miklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta, később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
5: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
4: Forgalomkorlátozások lépnek életbe Sziget-Szentmiklóson. Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes lezárásokra kell számítani a városban a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Rocksziget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Fesztivál idején. A rendezvényeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezi augusztus 15-e és 21-e között. A programok helyszínének biztosítása érdekében már szerdán este lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A korlátozás várhatóan augusztus 22-én szombaton este 10 óráig tart. A parkolók megnyitását augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órára tervezik. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt további útlezárás is életbe lép. 17 és 23 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárták. A szervezők arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak a forgalmi rend változására.
3: Sporthíreink.
4: Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárd, a miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
6: Klasszikus, hogy mondjam, brusztolós, benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve támadásban is ugye nem jött, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik az, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is se.
3: Időjárás.
4: Pénteken is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével többfelé élénknél erős lesz az észak-keleti szél. Friss lesz a reggel, aztán napközben 28-33 fokig melegszik a levegő.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 20:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király Musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzet dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklore Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 5:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 5:45-kor kezdetét veszi a Folklore Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: A legfrissebb közlekedési információk következnek a Lakihegy Rádió reggeli műsorában. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M1-es autópályán Herceghalomnál számítsatok torlódásra, illetve itt a Csepel-szigeten az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is élénk forgalomra kell készüljetek. Egyébként lejjebb Dunavarsánynál, Taksonynál teljesen jól autózható az 51-es út, sőt én úgy látom a térképen, hogy az 510-es úton is Taksony és Dunaharaszti között jelenleg zavartalan a közlekedés. Aztán ahol még egyébként kicsit élénkebb a forgalom, az a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakasza, de különösebben nagy torlódás egyébként ott sincs. Sziget-Szent Miklóson a Csépi út és a Gyári út is jelenleg jól autózható. Hát ez még úgy néz ki, hogy azért egy jó két hétig így lesz, aztán majd azért szeptembertől, amikor elkezdődik a tanév, visszaáll valószínűleg minden az eredeti kerékvágásban, mármint a közlekedés tekintetében is, nem lesz már akkor azért ennyire, lehet így mondani, lazább a közlekedés, mert én azt gondolom, hogy egyébként így a nyári időszakban egészen jól lehet a térségünkben közlekedni. Balesetről, illetve szerencsére rendőri jelenlétről nincsen semmilyen információnk, ha nektek viszont van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk. Mutatom is az elérhetőségeket, vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és ma egyedül ébresztelek titeket, mert hogy Bredák Szandi egy picikét pihen. Na de képzeljétek el, hogy Szandi viszont múlt héten, amikor viszont én voltam szabadságon, beszélgetett telefonon Varga Balázs színésszel, szerintem az ő neve nagyon sokatoknak ismerős lehet, ugyanis ma este 7 órától a Nocsak bárban Soroksáron lesz egy improvizációs előadása Balázsnak, illetve még két kollégájának. És tessék, ez a címe, és ami a legjobb az egészben, hogy az egész előadás ingyenes. Ezzel kapcsolatban beszélgetett Bredák Szandi Varga Balázzsal korábban, és arra gondoltam, hogy most hozok nektek ebből a beszélgetésből egy részletet, ha már úgyis ma este lesz ez a program, hát ha van, aki még most hallja először, és kedvet kap arra, hogy elmenjen. Szóval hallgassátok meg, hogy mit is mondott Varga Balázs erről az egész improvizációs előadásról.
5: Moácsi Norbert és Kisera Laura kollégámmal, akikkel a Színjátszó stúdiót vezetjük. Mi ugye alapvetően színészek vagyunk, a Norbert Karinthy Színházban játszik, Anna és én pedig szabadúszunk, úgyhogy jött egy ötlet, hogy mi lenne, hogyha színészként is funkcionálnánk így hárman, és csináltunk egy improvizációs előadást, ami nagy sikerű, népszerű improvizációs műsorok alapján készült, tehát vannak mindenféle helyzetek, amik alapján a nézők is akár mondhatnak nekünk jeleneteket, karaktereket, vannak erre mindenféle játékok, és ott helyben születik meg az előadás, tehát nincsen kétes forma előadás, hanem mindig vannak ezek a játékok, és mindenki más karakter bőrébe bújik. Ez általában vagy mi, vagy a nézők interakciója alapján alkotjuk meg, és eléjiparázolunk akár egy vesztertémet, egy tappanoperát, de például vannak olyan jelenetek, ahol csak azban megad a mondjuk, hogy egy szóval, két szóval, vagy három szóval elszintézt a jelenetben, és akkor az alapján kell megszélni az adott három-négy percben azt a jelenetet, és ezeket a jeleneteket a fizére alkotja ezt a 70-75 perces előadást.
6: Tehát akkor jól értem, hogy tulajdonképpen itt valamennyire akár még a közönség is rendezője ennek az előadásnak?
5: Így van, abszolút az interakciót, ezt mi szeretjük volna viszonylag erősen megjeleníteni ebben az egész előadásban, tehát valamikor van egy helyzet, de mondjuk a néző mondja, hogy ki legyen a félénk, ki legyen a bátor, és ők adják meg, ők adják az instrukciót, mint hogyha ők lennének a rendezője az előadásnak, és az alapján mi pedig ezt a jelenetet megalkotjuk, és ezek általában nagyon humoros, mókás jelenetek szoktak lenni az improvizáció segítségével.
6: Színészként ez általában inkább nehezebb vagy könnyebb műfaj, ráadásul pláne úgy, hogy nem egyedül vagy ott, tehát hogy ott van melletted két kolléga, aki szintén azért valamennyire irányítja ezt a dolgot, alkalmazkodni kell egymáshoz, nem biztos, hogy tudod, hogy éppen ő mire gondol, mire reagál, tehát én ezt kicsit nehezebbnek gondolom, de nem vagyok színész, úgyhogy mondd meg te.
5: Igen, ez abszolút alkatfüggő, valamelyik színész szereti a kötött szöveget, és az alapján tud brillírozni, és neki kell, hogy legyen kötött szöveg. Mindenhárban nagyon szeretjük az improvizációt, és nagyon sok helyzetben ezt már alkalmaztuk, és mi szeretünk improvizálni, szeretjük az adrenalin bombát, ami ilyenkor ugye jelen van, hogy tényleg úgy nagyon észnél kell lenni, pengének kell lenni, vágni kell az eszének az embernek, és akkor így akció-reakciót szülve egymásból táplálkozni. Ilyen nagyon régóta ismerjük egymást, ugye? A Norbival még a Kaposvári Egyetem óta, tehát több mint 17 éve ismerjük egymást, és a Drágörökösökből pedig már az Annával is 8 éve együtt dolgozunk, és együtt játszunk sok helyen, szóval már fél szavakból is ismerjük egymást, és tudjuk, hogy a másik rezüléséből merre fele fog menni ez a jelenet, és akkor arra szépen rácsapva hirtelen ötletről vezérel, de nagyon sok szuper ötlet és remek megoldást szokott ebből születni.
6: És hogyha jól értem, hogy te az előbb azt mondtad, hogy viccesebb, humorosabb szituáció, tehát akkor ez inkább ez a vonal, tehát hogy ott az ember megiszik egy koktélt, vagy bármit, és akkor közben meg jókat kacarászik rajtatok, veletek.
5: Így van, helyzet komikumok alapján dolgozunk, rajta kapja a férje, a feleséget, mindenféle olyan helyzet komikummal dolgozunk, ami ezekből az improvizációkban nagyon vicces és humoros játékot tűz, szóval nagyon sikeres, és hál' Istennek nagyon-nagyon sok kattogást szokott lenni ezeken az előadásokban.
6: Ugye a helyszín a Nocsak Bár, és ami kifejezetten érdekes ebben az egészben, hogy ingyenes maga az előadás, azt a foglaláshoz kötött, mert azért nyilván van egy létszámkorlát, de hogy ez elképesztő, hogy mindezt ingyen biztosítjátok a közönségnek, ezt hogy tudtátok így megoldani? Vagy mi volt ezzel a célotok?
5: Hát igazából az, hogy minél több emberhez eljussunk, és hogy minél több embert tudjuk szórakoztatni. Úgyhogy az asztalfoglalás az kötött, így van, és akkor ott egy limonádét szűrcsölgetve, vagy egy finom vacsorát elköltve, közben szórakoznak a nézők, és akár ugye még a részegői is tudnak lenni ennek az előadásnak, és szórakoznak, és szeretnénk egy ilyen nyáresti kikapcsolódást biztosítani itt a környéken. Ugye ez Soroksáron van a Nocsak Bár, de a környékről nagyon sokan érkeznek. Akár Szigeten Miklósról, Pest Erzsébetről, Csepelről, szóval, hogy ez egy ilyen viszonylag koncentrált hely, és hát ott a Dunaparton ez egy nagyon exkluzív, nagyon szép környezet. Augusztus 14-én péntek este leszünk, az időjárás szerintem nagyon jó lesz, este héttől kezdünk, úgyhogy egy ilyen nagyon szuper programmal szeretnénk kedveskedni a közelben található nézőinknek.
6: Egyébként ugye úgy fogalmaztál, meg hát itt olvasom az oldaladon is, hogy óriási volt már eddig is az érdeklődés, és hogy érkeztek a következő Éstesség című interaktív improvizációs előadással, tehát akkor nyilván feltételezem, hogy nem ez az első. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig?
5: Nagyon jókat, hál' Istennek, nagyon pozitívak, nagyon szeretnek minket a nézők, és hál' Istennek ez nagyon jól sikerült, ez a hármas, ez fantasztikus, mi nagyon szeretünk együtt dolgozni, és ezt érzik a nézők, és szeretik, úgyhogy mi együtt szoktunk a nézőkkel nevetni és szórakozni ezeken az előadásokon. Most éppen szervezés tart a Nyíregyházára egy előadás, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban egy előadás, úgyhogy most már így mi is épülünk szépen ezzel a projekttel is, és most már főszínházi meghívásaink is vannak, úgyhogy ez egy keresett dolog, hál' Istennek, és nagyon szeretjük, könnyed, szórakoztató műfaj.
6: Szöveget nem kell tanulni. Így a gyerekek mellett is kicsit lazább.
5: Igen, igen, minket is nagyon feltölt, nagyon sok energiát kapunk, és hát az improvizáció meg adja magát, aki ebben ügyes, és tehetséges, és tudja ezt jól művelni, az egy nagyon-nagyon jó helyzet színészként is, hogy ezt mindig így gyakoroljuk, és edzésben vagyunk, és vagyunk is mindig újat és újat tud nekünk is mutatni.
6: És hogyha jól értem, hogy te az előbb azt mondtad, hogy viccesebb, humorosabb szituáció, tehát akkor ez inkább ez a vonal, tehát hogy ott az ember megiszik egy koktélt, vagy bármit, és akkor közben meg jókat kacarászik rajtatok, veletek.
5: Így van, helyzet komikumok alapján dolgozunk, rajta kapja a férje, a feleséget, mindenféle olyan helyzet komikummal dolgozunk, ami ezekből az improvizációkban nagyon vicces és humoros játékot tűz, szóval nagyon sikeres, és hál' Istennek nagyon-nagyon sok kattogás szokott lenni ezeken az előadásokon.
0: És tessék, ez a címe tehát annak az improvizációs előadásnak, ami ma este lesz, méghozzá Soroksáron a Nocsak bárban, augusztus 14-én este 7 órai kezdéssel. Varga Balázs, Kis Laura és Mohácsi Norbert, ahogy tehát hallhattátok, az egész előadás ingyenes, viszont asztalfoglaláshoz kötött. Maradjatok velem a folytatásban is, mert hogy ez még mindig a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap, ma reggel egyedül ébresztelek titeket, viszont remélem, hogy a legtöbbőtök már felébredt, mert hogy ma is nagyon jó kis nyereményjátékkal készültünk nektek. Mondom is, hogy mit nyerhettek ma tőlünk. Hát bizony a Szigetszentmiklósi Summerfestre két darab belépőjegyet az augusztus 18-ai Táncpanoráma műsorára, ahol egyébként vendég lesz majd Grúzia, Chile, Uruguay, Indonézia és Görögország is. A mai kérdésünk pedig nagyon egyszerű, igaz vagy hamis, hogy az augusztus 20-ai programok ingyenesek Szigetszentmiklóson, a Summerfesten. A igaz vagy B hamis? 9.30 után értesítem majd a szerencsés nyertest, addig tehát van lehetőségetek játszani. 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk. Ide várjuk a helyes megfejtéseket. Tehát igaz vagy hamis, hogy az augusztus 20-ai programok ingyenesek a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon. A igaz vagy B hamis?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Fokozódik a hőség. Tovább apad a Duna Paksnál. Újabb erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók Horvátországban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. Ez egyelőre nem okoz problémákat az energiaellátásban, mert a létesítmények alig 5%-át biztosítják a cseh áramtermelésnek. A nagy vízerőművek üzemelnek, bár egy részük csökkentett teljesítménnyel. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben, és az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusra minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. Egy tengerparti fenyőerdő kapott lángra, a lángok Omis település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Barács szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon is több országban hasonló a helyzet.
3: Időjárás.
4: Marad a napos száraz idő idehaza, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a nagy hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Eset. A 24-es kilométernél sávzárásra kell készüljetek, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert, ha tehetitek, akkor próbáljatok megkerülni. Erős aztán továbbra is még a reggeli forgalom az M1-es autópályán Herceghalomnál, illetve itt a Csepel-szigeten pedig a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán erősödik egy picikét a forgalom, de egyébként térségünk legtöbb útján jól tudtok autózni. Azt jelzi nekem a térkép, hogy Taksonyban a Széchenyi István úton van még egy picit torlódás, reméljük, hogy nem egy baleset történt, de ezen kívül egyébként térségünkben balesetről nincsen semmilyen információnk. Azt ne felejtsétek el, hogy holnap kezdődik Sziget-Szentmiklóson a Summer Fest, ezért gyakorlatilag ezen a héten már egyébként szerdától le van zárva a Szent Erzsébet téri parkoló, illetve a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló is. A nyitás várhatóan majd augusztus 23-án vasárnap reggel lesz, tehát számoljatok azzal, hogy nem fogtok tudni ezekben a napokban ott parkolni. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, én pedig Somogyi Betti vagyok, és itt van velem a vonalban Papribel Zsófia, a Halásztelekváros önkormányzatának programszervezője. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Halásztelken is megrendezik idén is a Summer Fest kulturális fesztivált, méghozzá augusztus 18-án jövő hétkedden. Milyen programokkal készültök ezen az alkalmon?
3: Igen, idén már ez ugye második alkalommal lépnek fel nálunk. A nagy Summer Fest, a Százhalombattai rendezvénynek egy kis alrendezvénye lett Halásztelken is. Már nagyon várjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez a fordulvonal, ez el kell, hogy erősödjön itt Pest megyében is. Igazából Sziget-Szentmiklóson is megrendezik a Summer Festet, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a halásztelkieknek is mindenképpen szeretnénk ezt elhozni. Ez egy nagyon különleges kulturális esemény lett, népzene, távoli országoknak a szokásait és táncait, énekeit ismerhetjük meg augusztus 18-án, délután 14 órától várunk minden kedves érdeklődőt a Szent László térre, a Márai elé. Hozzánk Bolívia, Indonézia, Uruguay és Peru érkezik a külföldi országok közül, valamint Magyarországot, természetesen a Halásztelken alakuló néptánc együttes.
0: A Garabonciás néptánc együttes, így van.
3: Fogja képviselni, igen.
0: Ugye említetted, hogy ez már a második alkalom, változott egyébként valamit a tavalyihoz képest, már mint akár így fellépők tekintetében én más lesz?
3: Fellépők tekintetében több fellépő lesz, mint tavaly, úgyhogy készülünk nagyon, hogy ők semmibe se szenvedjenek, természetesen hiány, nagyon nagy szeretettel és odaadással várjuk őket, és természetesen a kilátogatókat is. Én azt gondolom, hogy ez egy szuper kora esti program lehet a halásztelkieknek.
0: Lesznek esetleg gyerekprogramok is, vagy külön most ezzel nem készültök?
3: Nem, külön ezzel most nem. Ez abszolút a néptáncról, folklorról és az országok megismertetéséről fog szólni.
0: Viszont teljesen ingyenes, azt azért emeljük ki mindenképpen.
3: Igen, igen, igen.
0: De ha már ugye gyerekprogramok, hát másnap is, hát most Halásztelken nem lehet unatkozni majd jövő héten egyáltalán, mert hogy kastélyparki piknik lesz, ráadásul egy egyéves szülinapi sunset party, ha jól látjuk itt a közösségi oldalon, és ott viszont lesznek már gyerekprogramok is.
3: Igen, itt nem szakítunk a hagyományokkal, az első rendezvényt is ugyanígy csináltuk meg, ez már egyébként szám szerint a negyedik rendezvényünk lesz, a negyedik kastélyparki piknik, és igen, pontosan egy évvel ezelőtt pattant ki a fejünkből ennek az ötlete, hogy szervezzünk ide is egy jó kis bulit, tehát 19-én délután 4 órától várjuk a családokat ide a kastély parkjába, gyerekeknek lesz arcfestés, csillámteszkó, ugrálóvár, szokásos, nagyon jó kis programokkal várjuk őket. A nagyobbaknak pedig a talpalával ott ugyanúgy Hanvai Pidzsi, New Week és DJ Fatboy fogja húzni egészen este 11 óráig. Nagyon finom ételekkel, italokkal várjuk még a kilátogatókat, mi úgy néztük, hogy jó idő is lesz.
0: Igen, egyébként mi is azt néztük.
3: Meleg is lesz.

0: hiszen ugye a húsvétkor volt utoljára kastélyparki piknik, akkor azért estére már egy kicsit hűvösebb volt, de most fantasztikus időnk lesz, úgyhogy mindenkit várunk pokróccal, ápizsákkal, amivel szeretne, költözni, de kihozzák, babzsákok is lesznek, ahogy eddig. Egy szuper este van készülőben.
1: Igen, ugye mondtad, hogy ez már... És ingyenes ez is, meg a gyerekeknek szóló programok. Tehát itt tulajdonképpen az egész rendezvény ingyen, teljesen ingyenes.
0: Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy Halászszerek város önkormányzata és a vezetősége is mindig azt tartjuk szem előtt, hogy a halászszerki családok lehetőleg ingyenesen tudják a halászterki programokat, meg nem csak a halászterkék, bárki, aki ide kilátogat, mert úgy gondoljuk, hogy ez jár az itt élőknek, az, hogy szórakozhassanak, együtt lehessünk, jó környezetben, szép környezetben, és minőségi programokkal.
1: Hát meg ugye említetted, hogy például ez a kastélyparki piknik is egyébként, ez már a negyedik alkalom, de szerintem ezt nem csak a halásztelkiek várják, hanem így a térségben rengetegen, mert hogy tényleg már olyan hagyománya van, meg olyan igazi kis kuckózós, bulizós alkalom szokott azért ez lenni. Emlékszem, voltunk itt mi is.
0: Amikor mindig azért egy másfél hónappal előtte leülünk egyeztetni itt a főleg a DJ srácokkal, ők már ugye nyugvik halásztelken lakik, tehát hogy azért vele többet is találkozunk, és pont jöttek, hogy felvegyük a promó videót, és azelőtti napon már a halásztelki csoportokban elindultak a kérdések, hogy vajon lesz-e idén nyáron is kastélyparki piknik, és akkor nagyon örömmel tette ki polgármester úr ezt a videót, hogy igen, mindenkinek válaszolva augusztus 19-én jön a jó kis nyári bulink.
1: De jó, ez szuper. És akkor még augusztus 20-a mellett sem menjünk el. Hogy készül Halászterek város a nemzeti ünnepünkre augusztus 20-án? Milyen programok lesznek nálatok?
0: Városi ünnepséggel, szokásos városi ünnepséggel készülünk, ami 11 órakor kezdődik majd a Malonyai kastélyban. Ide is várunk minden kedves érdeklődőt, és emlékezni, ünnepelni vágyót. Jelenyi László a református lelkész tart majd ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelését és Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor a megszentelésre természetesen. Illetve Mészáros Tamás színművész és énekes fog nekünk egy kis műsort adni majd, illetve a Halásztelek Mozgáskorlátozottak és Nyugdíjasok Egyesületének énekkara is fel fog lépni itt a Malonyai kastélyban, valamint városi kitüntetést fogunk átadni.
1: Nagyon szépen köszönöm a programokról. Egyébként ugye Halásztelek város hivatalos Facebook oldalán minden fontos információ fent van, mind ugye a Summerfesttel kapcsolatosan, vagy a kastélyparki piknikkel, és ugye a 20-ai ünnepséggel kapcsolatban is. Köszönöm a beszélgetést Papribe Zsófiának, Halásztelek város önkormányzatának programszervezőjének.

Katy Perry énekelt, ez volt a Watch It Burn itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, én Somogyi Betti vagyok, és 9:30 után valakinek odaadok majd két darab belépőjegyet a Sziget-Szent Miklósi Summer Fest augusztus 18-ai táncpanoráma előadására, ahol egyébként vendég lesz majd Grúzia, Uruguay, Indonézia, Görögország és Chile. A kérdésünk pedig így hangzik, igaz vagy hamis, hogy az augusztus 20-ai programok ingyenesek Sziget-Szent Miklóson a Summer Festen. A igaz vagy B hamis 0620 95 95 107, tudjátok, ez az SMS és Viber számunk, ide várjuk a helyes megfejtéseket. 9:30 után pedig hívom majd a szerencsés nyertest, érdemes lesz tehát telefon közelbe maradni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bardabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Bardabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Szigetszentmiklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Szigetszentmiklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor, az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarus és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu/veterán oldalon érhetők el.
9: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerék, párok lesznek kint ezen a rendezvényen.
8: Színes programokkal várják a családokat a veteránjármű találkozón. Mistándor hozzátette, nem csak a veteránjárművek szerelmeseit, hanem az egész családot várják szeptember 5-én a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozóra a Szigetszentmiklósi Osan parkolójába. Hangsúlyozta, a látogatók a veteránautók mellett egy Ikarus autóbuszt is megtekinthetnek. Emellett egész nap színpadi programok színesítik a rendezvényt. Kiemelte, terveik szerint a gyermekeket pedig egy kis vasút is várja majd, így minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál a rendezvény. A rendezvény látogatása egyébként ingyenes.
9: Nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal. Ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amely a múzeum vasútként, és hát az ő velük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabványkeskeny nyomtávnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az Ossan parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest_ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Ez a Süspelnap a Lakihegyrádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Inárstól egészen Újhartyányig a 38-as, illetve a 40-es kilométer között belső sávzárás van jelenleg érvényben a sövényvágás miatt. A torlódás viszont már meghaladta a 2 kilométert. Ezen kívül az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után történt egy baleset. A 24-es kilométernél sávzárásra kell készüljetek, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Ha tehetitek, akkor próbáljatok megkerülni. Erős aztán továbbra is még a reggeli forgalom az M1-es autópályán Herceghalomnál, illetve itt a Csepel-szigeten pedig a Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán erősödik egy picikét a forgalom, de egyébként térségünk legtöbb útján jól tudtok autózni. Azt jelzi nekem a térkép, hogy Taksonyban a Széchenyi István úton van még egy pici torlódás, reméljük, hogy nem egy baleset történt, de ezen kívül egyébként térségünkben balesetről nincsen semmilyen információnk. Ezt ne felejtsétek el, hogy holnap kezdődik Sziget-Szent Miklóson a Summer Fest, ezért gyakorlatilag ezen a héten már egyébként szerdától le van zárva a Szent Erzsébet téri parkoló, illetve a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló is. A nyitás várhatóan majd augusztus 23-án vasárnap reggel lesz, tehát számoljatok azzal, hogy nem fogtok tudni ezekben a napokban ott parkolni. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Én Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, és maradunk még egy picikét a közlekedésnél, mert hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a saját közösségi oldalán kitett egy közleményt, hogy a Csepel-sziget településeire is el lehet már jutni éjszakai közösségi közlekedéssel. Ez egyébként ezen a héten már elkezdődött. Augusztus 11-től Kelenföld vasútállomástól minden nap éjjel 0 óra 20 perckor, hétvégi napokon pedig 1 óra 20 perckor is indul az új 686-os busz Halásztelekre, Szigethalomra, ha van utas, akkor pedig Tökörre is. Mindenről tehát a közlekedési és beruházási miniszter számolt be, ahogy említettem, a Facebook oldalán. Sziget-Szent Miklósra viszont továbbra is Csepel-Szent Imre téről indulnak a buszok 0 óra 40-kor, 1 óra 40-kor és 2 óra 40-kor is. Ezen kívül pedig Budapest agglomerációjának szinte minden településén jelentősen bővült, júliustól és augusztustól is az éjszakai járatok szolgáltatása, hogy a késői rendezvényekről, programokról is mindenki időben haza tudjon érni. A buszok indulása egyébként a metrók, a hévek, illetve az elővárosi vonatok menetrendjéhez igazodik. Erre hívja fel a figyelmet a miniszter. Egyébként, hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg, hogy ugye ezen a héten ez az éjszakai busz, ez a 686-os, ahogy Vitézi Dávid is írta, ami ugye Halásztelekre és Szigethalomra közlekedik, valamint Tökörre is. Ez már jár augusztus 11-e óta, és ha ti utaztatok vele, akkor írjátok már meg, kérlek, hogy milyen tapasztalataitok vannak. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, mert egyébként nagyon jó, hogy már van itt a Csepel-szigeten is erre lehetőség, hiszen ugye a hév azért eddig is járt, viszont ha jól tudom, 11 óra után néhány perckor ment az utolsó ugye közvágó hídról. A H6-os hévről beszélünk, azért ez lényegesebben nagyobb segítség mondjuk azoknak a fiataloknak is, akik bent buliznak Budapesten, és így szeretnének a Csepel-szigetre egyik településre hazajutni. És még egy picit mindig maradunk a közlekedésnél, mert hogy forgalomkorlátozásra kell számítanotok Sziget-Szent Miklóson. Tulajdonképpen már most, hiszen holnap startol Sziget-Szent Miklóson a Summer Fest, ami ugye augusztus 20-áig tart, viszont másnap lesz a Rock Sziget, rockzenei tehetségkutató fesztivál. Gyakorlatilag ugyanott a Szent Erzsébet téri parkolónál van felállítva a színpad. És gyakorlatilag ezen a héten szerdától már le van zárva a Szent Erzsébet téri parkoló Sziget-Szent Miklóson, illetve a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók is teljes egészében le vannak zárva, de az utat még lehet használni. Egyébként a parkolók nyitása várhatóan majd augusztus 23-án történik csak meg, vasárnap reggel 8-kor. Hát azért kell a szervezőknek ugye egy kis idő, amíg elpakolnak. Nem annyira egyszerű ugye azért egy fesztivál után után mindent a helyére tenni. Viszont ami még nagyon fontos, hogy az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítása érdekében is kell forgalomkorlátozásra számítani. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakasz is le lesz zárva. Abban az időben a körforgalomtól egészen a Tököli úti csomópontig úgy néz ki, hogy délután 5 és este 11 óra között. De az augusztus 20-ai ünnepségen, hogyha esetleg arra fele van dolgotok a Tököli út fele, illetve a Szent Erzsébet tér fele, és mondjuk nem az ünnepségre mentek, akkor kerüljetek, mert ott abban az időben le lesz zárva az útszakasz is. Ha pedig, ahogy említettem, van az éjszakai közösségi közlekedéssel kapcsolatban bármilyen infótok, hiszen most már jár az éjszakai busz, akkor azt várom 0620 95 95 107, de ne csak ezt írjátok meg erre a telefonszámra, hanem a mai nyereményjátékunknak a helyes válaszát is, mert hogy mai is készültünk jó kis Summerfestes nyereményjátékkal. Két darab belépőjegyet fogok odaadni valakinek majd 9:30 után. A Szigetszentmiklósi Summerfest augusztus 18-ai táncpanoráma műsorára, ahol egyébként vendég lesz majd Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és még Görögország is. És nagyon egyszerű a kérdés, amire válaszolnotok kell. Igaz vagy hamis, hogy az augusztus 20-ai programok ingyenesek Szigetszentmiklóson a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon? A igaz vagy B hamis? 0620 95 95 107, tehát ez az SMS és Viber számunk. Ide várom a helyes megfejtéseket. 9:30 után pedig majd értesítem a szerencsés nyertest. Érdemes tehát velünk játszani, a nyereményjáték részleteit egyébként megtaláljátok a Laki Hegy Rádió közösségi oldalain is. Most pedig Beretka Ádám Boldog akarok lenni című dalával folytatjuk a Süss felnapot, az ébresztő műsorunkat.

0: Kellemes napot minden Lakihegy Rádió hallgatónak, én Somogyi Betti vagyok, ez a Sűs Felnap az ébresztő műsorunk, és bizony tudom, sokszor elmondtuk már itt a reggeli műsorunkban is, hogy közeledik a nyár vége, de az az igazság, hogy ez így van. Most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy holnap augusztus 15-e van, tehát a hónap közepe, és bizony tényleg rohamosan közeledik az a szeptember elseje. Hát ennek valószínűleg egyébként ugye a gyerekek kevésbé örülnek, a szülők lehet, hogy azért már egy picikét várják, azért hosszú tud lenni néha az a nyári szünet valóban, viszont képzeljétek el, hogy megjelent a 2026-2027-es tanév rendje, és nézzük is meg a legfontosabb időpontokat. A magyar közlönyben jelent meg tulajdonképpen, hogy mikor is kezdődik ugye a tanítás, meddig tart a tanév, illetve hogy mikor lesznek szünetek, felvételik és érettségik. Na hát úgy néz ki, hogy ez a 2026-2027-es tanév összesen 180 tanítási napból áll, az első tanítási nap pedig szeptember 1-e. Ez ugye egy keddi nap, az utolsó pedig 2027. június 18-a, majd egy péntek lesz. Ez pontosan egyébként állítólag egy nappal rövidebb, mint az előző tanév volt. Az első fél év egyébként január 22-én zárul majd 2027-ben, és január 29-ig kell a félévi értesítőket majd a tanulóknak, a szüleinek megkapni. A végzős középiskolások számára pedig a tanév, mint ahogy eddig is, a megszokott módon korábban fog véget érni. A középiskolában majd április 30-án, hiszen utána ugye kezdődnek az érettségik. A két évfolyamos szakiskolákban pedig majd május 28-án, a gimnáziumokban pedig egyébként május 3-a és 7-e között igazgató dönthet digitális munkarend elrendeléséről akár, elsősorban az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében. És akkor egy picit nézzünk rá az őszi szünetre, mert szerintem egyébként sokakat már érdekel az őszi szünet, hiszen ugyan még a nyárinak sincs vége, de azért egyébként elég hamar el szokott jönni az az őszi szünet. Október 22-e ott az utolsó tanítási nap, és gyakorlatilag november 2-a hétfő lesz majd az első tanítási nap. A téli szünet pedig december 18-án pénteken zárul, és az első tanítási nap pedig elég hosszú lesz szerintem most a téli szünet, mert hogy majd január 4-én hétfőn fognak csak ismét visszamenni az óvodába és az iskolába a gyerekek. Azt egyébként fontos kiemelni, hogy vannak olyan különleges tanrenddel rendelkező iskolák, amelyek nem pontosan az itt felsorolt dátumokat használják, amennyiben ilyen iskolába készül a gyerek, vagy ilyenbe jár, akkor érdemes ugye az adott intézmény honlapján is utána járni. De hát tulajdonképpen minden iskolában és óvodában is van szülői értekezlet, ott ugye a pedagógusok ismét elmondják majd a legfontosabb dátumokat. Ami viszont nagyon fontos, egyébként ez majd engem is érint, mert az én kisfiam is jövőre fogja kezdeni az első osztályt. Az első osztályosok beiratkozása majd április 22 és 23-a között lesz. Viszont azért ez még egy picikét arrébb van, de érdemes ránézni egyébként, már minden fontos infót megtaláltok az idei 2026-2027-es tanév rendjéről, illetve a fontosabb dátumokról.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: másik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
5: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
4: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
5: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
4: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
5: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
4: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
5: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
4: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
6: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
7: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
6: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
7: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
6: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
7: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
6: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
8: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
9: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
8: És igény szerint otthonába szállítjuk.
9: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
8: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
9: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Fokozódik a hőség. Építik a Dunai vízszint emelőfenék küszöböt Paksnál. Gyerekek felzárkóztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, mely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. A munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben, ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség. Hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a hátrányos helyzetben élő gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása híváson vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Tavaly ellopott Matisse műveket szerzett vissza a brazil rendőrség. A francia festő Jazz című könyvéből származó nyomatokat két fegyveres rabolta el még decemberben a São Paulo-i könyvtárból, miután lefogtak egy őrt és egy idős házas párt. Az átszámítva több mint 63 millió forintot érő alkotásokat a brazil nagyváros közelében egy lakásban találták meg. A lopás megrendelőjét már tavasszal őrizetbe vették. Henri Matisse Jazz című művészkönyve 1947-ben jelent meg, és 250 dedikált példány létezik belőle. Nagy-Britanniában tegnap volt az év eddigi legforróbb napja. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. A feljegyzések kezdete óta ez volt az ötödik legmelegebb nap a Szigetországban. Franciaországban is tombol a kánikula. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most. A nyugat-európai országban már 17 egymást követő napja tart a hőség. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben.
1: Időjárás.
10: Itthon marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 21, a Tiszató 25 fokos. A hétvégére visszatér a nagy hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
7: Somogyi Bettivel.

0: Wait, hold up, stop.
1: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Történt egy baleset az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az Ócsai csomópont után. A 24-es kilométernél még mindig sávzárásra kell készülnötök, a torlódás pedig már meghaladta a 3 kilométert. Ezen kívül az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Inárstól Újhartyányig a 38-as, illetve a 40-es kilométer között belső sávzárás van jelenleg érvényben a sövényvágás miatt. Itt is a torlódás nagyjából már 2 kilométer. Ezen kívül még mindig erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M1-es autópályán Herceghalomnál tudtok lassan autózni, illetve itt a Csepel-szigeten, pedig én úgy látom egyébként a térképen, hogy a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszát kivéve, ott azért van egy kis torlódás, de térségünk többi útján egészen jól lehet autózni. Balesetről, illetve rendőri jelenlétről nekünk nincsen információnk, vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra.
2: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
1: Kellemes napot minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok, ez pedig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Nagyon sok településen lesz Summerfest, nemzetközi kulturális fesztivál. Sziget-Szent Miklósról ugye elég sokat beszélünk, ehhez kapcsolatosan van egy nyereményjátékunk is, ezt majd mondom nem sokára. Viszont tegnap ugye beszélgettünk Halász Lászlóval, a Tököli Summerfest szervezőjével, a tököli programokról. Ma már ugye volt egy interjúm Papribel Zsófiával, a Halásztelki Önkormányzat programszervezőjével, hogy augusztus 18-án ugye Halásztelken milyen programok lesznek majd a Summerfest keretein belül. Viszont nem beszéltünk még arról, hogy augusztus 19-én Dunavarsányban is lesz Summerfest. Méghozzá nagyon jó kis programokkal készülnek ott is a családoknak, illetve tulajdonképpen minden korosztálynak. Délután 16:30 augusztus 19-én lesz egy koszorúzás a Szent István Parkban, aztán pedig az államalapítás és az új kenyér ünnepe ökumenikus kenyérszenteléssel. A nagy színpadon beszédet mond majd Herceg Marian alpolgármester asszony. Ezen kívül pedig a Kalamajka Néptánc csoport, az Aranyalma Zenekar, Cikó Rebeka, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és a Citera együttes is fellép. Aztán este 3:45-kor pedig a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál ünnepélyes megnyitója következik majd. Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay lesznek majd a fellépők. Aztán este 18:00-kor pedig lesz majd egy táncos felvonulás. A Kossuth Lajos utcától indulnak a táncosok, az Arany János utcán, a Dózsa György utcán, a Halász Lajosné utcán át, aztán majd visszaérkeznek a Kossuth Lajos utcába. Utána pedig este 19:00-kor lesz egy igazi jó kis tánckavalkád a nagy színpadon. Este 22:00-kor pedig DJ Janó szolgáltatja majd a talpalávalót, lehet egy jó nagyot bulizni, egy igazi retro diszkó várja majd a fiatalokat, illetve nem csak a fiatalokat, hanem tulajdonképpen minden korosztályt. Aztán augusztus 20-án pedig ünnepi szentmisék és istentisztelet lesz. Délelőtt 21:30-kor lesz egy ünnepi szentmise a Szent

válogatni, hiszen a legtöbb településen itt a Csepel-szigeten lesz Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, és ahogy néhány perccel ezelőtt is említettem, Sziget-Szent Miklóson is lesz, ráadásul ott holnap kezdődik augusztus 15-én, és egészen augusztus 20-áig tart. Ezzel kapcsolatosan pedig ma is van egy nyereményjátékunk, odaadunk valakinek majd két darab belépőjegyet az augusztus 18-ai Táncpanoráma műsorára, ahol vendég lesz Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország is. A kérdésünk pedig nagyon egyszerű, igaz vagy hamis, hogy az augusztus 20-ai programok ingyenesek Sziget-Szent Miklóson, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon? A igaz vagy B hamis? 9:30 után értesítem majd a szerencsés nyertest, tehát aki játszott, az mindenképpen legyen telefon közelben. 0620 95 95 107, ide még várom a helyes megfejtéseket, úgyhogy érdemes velünk játszani. A nyereményjátékunk részleteit a Lakihegy Rádió közösségi oldalain is megtaláljátok.

Ez a Süspelnap az ébresztő műsorunk, továbbra is kellemes napot minden kedves hallgatónak, én pedig Somogyi Betti vagyok, és ebben a fél órában maradunk még egy picikét Dunavarsánynál. Én azt gondolom, hogy azoknak a hallgatóknak, akik rendszeresen hallgatnak minket, már nem kell bemutatni Megyesi Melindát, és amit ő létrehozott, az Élethajó értékkörző hálót, és lesz egy nagyon-nagyon fontos eseményük, méghozzá mai napon a Pest vármegyei civil közösségi szolgáltató központtal közösen, méghozzá ma megnyílik, azt írják,

a titkos kincsek udvara. Egy szuper jó kis, hát lehet így mondani, zsibvásárral készülnek Dunavarsányban, viszont azt írják, hogy ez sokkal több, mint egy vásár. Ez egy udvar, ahol régi tárgyak új történetre várnak, ahol talán éppen rád vár egy könyv, egy játék, egy ruha vagy egy apró kincs, amely mellett más elsétálna neked, viszont rögtön megdobban érte a szíved. De ez az alkalom igazán nem is csak a vásárlásról szól, hanem a találkozásról, a beszélgetésekről, a gyerek nevetésekről, az adásról, illetve továbbadásról, és arról is, hogy ami nekünk már nem kincs, valaki másnak még bizony azzá válhat, mert adni jó, a titkos kincsek udvarában lehetőségetek lesz adományozni, nem az összeg nagysága számít, minden apró segítség mögött ott van bizony egy ember döntése, hogy ő is szeretne hozzátenni valamit. Lesznek ott tehát különböző adományládák, és szeretnék a gyerekeknek megmutatni, hogy az öröm nem csak abban van, amit megszerzünk, hanem abban is, amit képesek vagyunk továbbadni. És azt is írják az eseményben az Élethajó Értékőrzőháló közösségi oldalán, hogy mielőtt elindultok, kerüljön néhány nagyon fontos dolog a tarisznyába, egy kulacs, némi készpénz, kényelmes cipő, és természetesen a jó kedv. A gyerekeket egyébként színezéssel, illetve csillámtetoválással is várják. Illetve azt írják, hogy ma ne csak vásárolni gyertek, hanem gyertek találkozni, nézelődni, kincset keresni, beszélgetni, adni, segíteni, és együtt tölteni egy varázslatos napot. Tehát az Élethajó Értékkörzőháló szervezésében, pontosabban még a Solideo Gloria közösségek szervezésében is lesz ma Dunavarsányban egy titkos kincsek udvara, elnevezésű kis zsibvásár. A programhoz egyébként a Dunavarsányi Vörös Sándor óvoda igazgatónője és kollégái is csatlakoztak. Kazacai Szilvia igazgatónő, de Sági Erika, Dúró Zsuzsanna és Erdei Nóra is ott lesz ezen az alkalmon. És még az időpontról fontos, hogy beszéljünk, ugye azt említettem, hogy ez ma délután lesz. Délután 2 és este 6 óra között várnak mindenkit Dunavarsányban, a Solideo Gloria közösségi ház udvarán. Ez tehát ma van, augusztus 14-én péntek délután, de az Élethajó Értékőrző Háló és a Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltatók Központ közösségi oldalán is minden fontos információt megtaláltok ezzel kapcsolatosan. Maradjatok velem a folytatásban is, ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora a Süsfelnap, a következő fél órában pedig hívom majd a szerencsés nyertest, illetve itt lesz velem majd Flaneke Mese kolléganőm is, aki képzeljétek el, hogy tegnap megjárta a Sziget Fesztivált. Jövünk hamarosan még az utolsó fél órában. Itt vagyok veletek egészen délelőtt 10 óráig a Süsfelnappal, az ébresztő műsorunkkal. Most pedig megyünk is tovább, méghozzá a Midnight Ride című dallal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
4: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
6: Volkswagen.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szentmiklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szentmiklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta, később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
9: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal. Azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
8: Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetés. Megkezdődött a jelölési időszak a Taksony nagyközség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a Taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelyen rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölőlapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármester hivatalban vagy a művelődési ház könyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről. Görögkatolikus hittantábort szerveztek Halásztelken a gyermekek számára. A program minden nap reggel 8 órakor szent liturgiával kezdődött a helyi görögkatolikus templomban, majd közös reggeli és változatos foglalkozások várták a résztvevőket. A táborozók a Biblia növényeivel ismerkedtek meg, köztük a gabonafélékkel, a mustármaggal, a datójával, a fügével, az olajfával, a szőlővel, valamint a tömjénnel és a mirhával. A növényekhez kapcsolódó bibliai történeteket kézműves foglalkozásokon és játékos feladatokon keresztül dolgozták fel. A gyerekek a többi között gyapjúból szőlőt nemezeltek, sólisztgyurmából és agyagból alkottak, valamint frissen örölt lisztből lepényt is sütöttek. A közösségi programokat lovaskocsikázás és vizes játékok is színesítették.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Sziget-Szent Miklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg. Augusztus 16-án a Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Augusztus 17-én a Párnográsztat koncertet, majd egy nemzetközi táncesttel várják a közönséget. Augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekarat koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családokat a gyermekek Summerfestjére, ahol kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal készülnek. Bővebb információkért keressétek a summerfest.ssm.com oldalt. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Ez a Süsfel nap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Inárcstól Újhartyányig a 38-as, illetve a 40-es kilométer között belső sávzárás van továbbra is érvényben, mert hogy a szakemberek vágják az út menti sövényt. A torlódás meghaladta a 2 kilométert, ha van lehetőségetek, akkor azt tegyétek meg és kerüljetek. Ezen kívül pedig, amire felhívnám a figyelmeteket, hogy ugye holnap kezdődik Szigetszentmiklóson a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál. Egyébként már augusztus 12-e szerda este óta egészen augusztus 22-e szombat estig le van zárva ugye a Szent Erzsébet téri, illetve a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók. A várható nyitás majd augusztus 23-a vasárnap reggel lesz. Aztán, ami még fontos, hogy az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítása érdekében is forgalomkorlátozásra kell majd számítanotok. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakasz a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárásra kerül augusztus 20-án, csütörtökön délután 5 és este 11 óra között. Erre tehát figyeljetek, hogy most a napokban Szigetszentmiklóson a Summerfest miatt lesz némi korlátozás. Ezen kívül térségünk legtöbb útján itt a Csepel-szigeten én úgy látom, hogy jól lehet autózni, de ha nektek van közlekedési infótok, akkor azt várom.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délelőttöt minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A mikrofon mögött Somogyi Betti, és hát szerencsére nem vagyok már teljesen egyedül, mert hogy beesett így a rádióba Flanek Emese kolléganőm is, aki hát bevallom egy picikét álmos, mert talán az nem titok, hogy tegnap a Sziget Fesztiválon volt. Egy kicsit erről fogunk beszélgetni, illetve hát majd arról is, hogy én találtam egy érdekes cikket, hogy azért az elmúlt években milyen különböző módszerekkel próbálnak bejutni a látogatók a Sziget Fesztiválra, és egyébként ez nekem is van egy történetem. Na de szia Emese, és mesélj, hogy milyen volt a tegnapi fesztivál.
3: Szia Betti, köszöntöm a hallgatókat. Mi igazából unokatesom szülinapja alkalmából mentünk ki, vagyis, hogy ő kapta még az áprilisi
0: ajándéka.
3: Igen, igen, ez volt az ajándék a családtól, hogy, mert ő régen nagy fesztiválozó volt, és amióta megvan a kis unokaöcsém, két és fél éves unokaöcsém, azóta ő nem nagyon volt fesztiválon, koncerten volt, de ilyen nagyobb fesztiválon nem.
0: Hát és akkor azért... most anya kimenőt kapott egy picit. Igen. Ez nekem ismerős érzés, ezek nagyon jól tudnak esni egyébként így anyukáknak.
3: Igen, és nagyon jól is éreztük magunkat. Ugye először variáltunk, hogy melyik nap menjünk ki, mert nyilván olyat akartunk, hogy minél jobban megérje, hogy minél több előadó, aki minket érdekel, és végül ugye a tegnapi napra azért esett a választásunk, mert Luis Capaldi, meg Florence and the Machine is fellépett.
0: És jó volt egyébként?
3: Nagyon jó volt. Igen, meg egyébként, amikor még unokatesom terhes volt, akkor jött azt hiszem Barcelonába Luis Capaldi, és ki akartunk menni, csak akkor már terhes volt, úgyhogy végül emiatt nem mentünk ki, úgyhogy nekünk ez egy ilyen régi álmunk volt, hogy megnézzük élőben, és mindkettő nagyon jó volt egyébként, meg egy kicsit a volt Paris Paloma is, de ő még délután is bele, neki is belehallgattunk egy picit a koncertjébe.
0: Ja, akkor már délután kimentetek.
3: Hát már 3:30-kor kint voltunk, és este 11-ig voltunk ott, úgyhogy azért kibuliztuk magunkat szerintem rendesen.
0: Tök jó, de jó élményekkel távoztatok akkor, nem? Tehát, hogy úgy összességében most így nem csak a koncertek, hanem így maga az egész helyről. Én nekem nem sok emlékem van, mert én, hát van emlékem, de én egyszer voltam 15 évesen, keresztanyukámékkal, illetve a szüleimmel. Egyébként jó volt, de pont mondtam itt az egyik másik kolléganőnknek kint, hogy igazándiból akkor nem tapasztaltam olyan óriási tömeget, vagy csak egyszerűen nem emlékszem úgy erre így vissza. Tehát sokan voltak, meg egyébként így jó élmény volt, ugye most így kiskamaszként így kipróbáltam a Szigetet akkor, de nem volt egyébként az az óriási tömeg. Nem tudom, hogy most ez mennyire volt jellemző, ez a nagy zsúfoltság, vagy mivel egyébként óriási a hely, akkor ez azért annyira nem volt zavaró.
3: Egyébként tényleg hatalmas a hely, én nem gondoltam volna, hogy itt ennyi minden van, mert azon kívül, hogy voltak színpadok, volt egy ilyen kilátó, voltak ilyen egészségügyi standok, masszás
0: részleg. Sokat álltatok sorban egyébként, ha enni
3: nem,
0: mi szerettetek
3: pont
0: volna?
3: Pont ez volt az érdekes, hogy ugye mi hát elég hamar kiértünk, és ez azért volt jó, mert hiába, hát lehetett látni, hogy kimegy a szigetre, mert amikor láttál ilyen csillogós mink lányokat, meg ilyen
0: színes fesztivál szerkóban
3: ruhákat, igen, akkor tudtad, embereket, hogy ők is a szigetre jönnek, de egyébként nem volt meg, és nagyon hamar bejutottunk. Úgyhogy szerint, vagy én legalábbis azt hittem, hogy 4-re fogunk kimenni, de jóval hamarabb odaértünk, mint amire számítottam. Igaz, hogy volt ilyen táska átkutatás, meg karszalagot adtak, meg ugye be kellett csekkolni, mert online volt a jegyünk. De ahhoz képest nagyon hamar bejutottunk.
0: Na, erről egy kicsit mesélhetnél, mert hogy mindjárt kitérek arra, hogy amit ugye mondtam, hogy azért jó néhányan megpróbálnak, meg megpróbáltak az elmúlt években is különböző trükkös módszerrel bejutni. Most én úgy tudom, hogy azért szigorítottak már az elmúlt évekhez képest. Hogy néz ki a becsekkolás?
3: Egyébként nagyon komoly rendszer van, tehát attól függően, hogy szerintem, ugye nekünk csak napi jegyünk volt, de van olyan nyilván, aki egy egész hétre,
0: ilyen
3: és akkor ugye attól függően másfajta karszalagot kap az ember. De nálunk például úgy volt, hogy küldtek néhány nappal a fesztivál előtt egy ilyen értesítőt, hogy csináljunk egy online sziget regisztrációt, ugye regisztrálni kellett az oldalra, és akkor ott kellett úgy
0: Ez ilyen applikáción keresztül történt?
3: Az applikációt azt mondták, hogy töltsük le, de egyébként meg lehetett csinálni úgy is, hogy neten keresztül. És ott például meg kellett adni a személyinket, tehát hogy látták, hogy névre szól a jegyed. Tehát, hogy
0: itt akkor már hát most már azért nem nagyon lehet trükközni.
3: Nekem mondták is, hogy vegyem le a napszemüvegemet, hogy meg tudják nézni az arcomat.
0: Az amúgy igen, mert pedig, tehát hogy nyilván egyébként úgy is látszik, de ezek szerint most már minden apról részletre figyelnek.
3: Meg ugye oda kellett a jegyednek a kódját feltölteni, úgyhogy látták, hogy a te nevedhez ez a jegy tartozik. Tehát itt olyat nem lehetett volna szerintem megcsinálni, mint nálatok, hogy
0: hát igen, na ezt én is elmesélem, mint a hallgatóknak, de ugye én azt említettem, hogy 15 évesen voltam körülbelül, 14-15, hát ez ennek már jó 20 éve. És amikor mi jöttünk ki anyukámékkal, keresztanyukámékkal, akkor elkapott minket egy ilyen fiatal társaság, de egyébként ilyen teljesen kedvesek voltak, csak mondták, hogy elkérhetnék-e a karszalagot. Ugye először furcsán néztünk, mert hát most hogy tudnának ők bemenni a mi karszalagunkkal. Mondták, hogy ó, hát ők már rutinosak ebben, ők ezt megoldják, és akkor azt nem is tudom, hogy végül elmondták, hogy hogy mennek be magára a fesztiválra, de én azt hiszem, azt magyarázták, hogy ott valahol a kerítésen keresztül, át, kasul, nem tudom. Ez azért nyilván nem most volt, ez egy régi történet, de így megmaradt bennem egyébként így, mint sziget fesztiválos emlék, hogy maga a fesztivál tök jó volt, és akkor utána volt egy ilyen érdekes szituáció, és azt hiszem egyébként, tulajdonképpen mi oda is adtuk a karszalagot, most az enyémet nem tudom, de hogy a szüleim biztos, és tök boldogok voltunk, egyébként valahogy jó érzés volt, hogy neki körömet szereztünk, de hogy oldották meg, hogy ők tényleg be tudtak-e menni. Egyébként azt mondták, hogy a korábbi napokban is voltak úgy bent, tehát hogy ugye azért a Sziget Fesztivál az egy hetes szokott általában lenni, úgyhogy elég rutinos versenyzők voltak, ha lehet így mondani, de egyébként itt találtam egy cikket, amit ugye te is mondtál, hogy most azért elég szigorú a beléptetés. Azt írják, hogy a sziget biztonsági rendszere évről évre ugye fejlődött, ma már szinte lehetetlen észrevétlenül bejutni. A karszalag ellenőrzés ugye több ponton zajlik, a biztonsági személyzet pedig egyébként bent is folyamatosan járőrözik, és a rendőrség is jelen van a területen. A próbálkozások többsége nem csak sikertelen, hanem kifejezetten veszélyes. Mert hogy azt írják, hogy egyébként az elmúlt években volt olyan, aki a vízen próbált átúszni, hát mondjuk az minden csak nem biztonságos, most akkor sem, ha mondjuk alacsony a vízállás. Szerintem. Volt, aki csónakot vagy matracot használt, de akadtak olyanok is, amit ugye én is mondtam, hogy kerítés alatt vagy felett próbáltak bejutni. De hát annak idején egyébként szerintem valószínűleg ez akkor így sikerült. És gondolom a karszalag azért kellett a miénk, hogy mondjuk ha bent mégis elkapják őket, akkor valahogy úgy tudják mutatni, hogy egyébként van karszalaguk, vagy nem tudom. De mondta egyébként egy ismerősöm, hogy most talán valami csip is van a mostani karszalagokban már.
3: Igen, valamit hát, már lecsipogtak nekünk, tehát az volt, hogy ugye érvényesíteni kellett a jegyünket, és akkor utána még a karszalagot oda kellett tartani. És szerintem most már azért nem lehetne azt megcsinálni, hogy odaadod valaki másnak, mert azt tudják, hogy ez az ember már bent volt, már hogy beregisztrálták.
0: Igen, igen, hát most már erre így azért nincs lehetőség. Egyébként volt valami TikTok videó, hogy két fiatal férfi, ugye ez a napokban volt, próbálkozott, hogy a térdig érő vízen keresztül átsétált a szigetre, de egyébként Kádár Tamás, a sziget főszervezője is mondta, hogy tehát reagált arra, hogy ez egy életveszélyes módszer. Mert hogy nem egy ártalmatlan kaland, aki így próbál bejutni, egy galériaerdőben találja magát, amely természetvédelmi terület, a környezet érintetlen, tele kidőlt fákkal, gajakkal, iszapos részekkel, kell, és ugye figyelmeztető táblák is jelzik ezt. A víz mélysége helyenként változó, a meder csúszós, könnyen előfordulhat, hogy valaki elakad, megsérül, vagy egyszerűen nem tud kijutni a partra. A szervezők szerint ez nem csak szabálytalan, hanem tényleg komoly balesetveszélyt is jelent, úgyhogy hát senki
3: meg
0: nem
3: ezt
0: próbálja
3: nem
0: meg.
3: Hogy mit csinálnak a cuccaikkal? Tehát, hogy gondolom, aki szigetre érkezik, az azért egy kisebb táskát visz magával, telefont.
0: Hát igen, hát jó, alacsony videózni. A víz, akkor mondjuk ugye nem lesz vizes, mármint akkor nem
3: hát
0: feltétlen lesz.
3: Hát ha megcsúszik.
0: Hát akkor igen, viszont... akkor viszont igen, az már egy kicsit komolyabb probléma, és még az a legjobb eset, ha csak megcsúszik, ha mondjuk éppen valami történik, tényleg egy iszapos résznél
3: beveri a fejét.
0: Bevered a fejed, besüpped a lábad. Na jó, hát mindegy, szóval ne próbálkozunk már nagyon ilyen trükkökkel, most már valószínűleg tényleg nem működne ez, ami ugye annak idején.
3: Igen, meg itt most már kapuk
0: történt.
3: Vannak.
0: Tehát, tehát változott.
3: Tehát nem tudod elkerülni szerintem a kapukat, mert eleve külön irányítják azokat, akiknek már eleve van karszalagja, azt hiszem, vagy vagy valahol itt külön irányítgattak minket, hogy külön kapukhoz, úgyhogy szerintem nem lehet nagyon elkerülni, meg tényleg mindenhol állnak. Egyébként azt néztem, hogy amikor bent voltunk a fesztiválon, akkor is annyi önkéntes volt, meg annyi ott dolgozott.
0: Rengeteg
3: tehát fel lehetett őket
0: van.
3: Ismerni, tehát hogy igen.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Flaneke mesének a beszélgetést, de örülök, hogy neked abszolút jó élmény volt a sziget. Én már jó pár éve nem voltam, de lehet, hogy majd jövőre kilátogatok. Kedves hallgatók, elmegyünk egyet zenélni, utána pedig hívom a mai nyereményjátékunknak a szerencsés nyertesét. Maradjatok velünk!

0: BSV és Nagy Bogi közöse szólt itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfelnapban, és nem maradt más hátra, mint hogy hívom is a mai nyereményjátékunknak a nyertesét, aki nyert tőlünk két darab belépőjegyet az augusztus 18-ai Táncpanoráma műsorára, Szigetszentmiklósra a Summerfestre, ahol vendég lesz egyébként Chile, Grúzia, Uruguay, Indonézia és Görögország. A mai kérdés egyébként szerintem nagyon egyszerű volt, úgy hangzott, hogy igaz vagy hamis, hogy az augusztus 20-ai programok ingyenesek a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon, és természetesen az A, az igaz volt a jó válasz, mert hogy minden augusztus 20-ai program Szigetszentmiklóson a Summerfesten ingyenes. Na, hívjuk is a szerencsés nyertest akkor! Hello, szia!
1: Szia,
0: Betty Lakihegy Rádió Süsfelnapból. Szia, Zsófi! Hát azért telefonálok, mert hogy szeretnék gratulálni, te vagy a szerencsés nyertesünk. Te nyerted meg tőlünk a két darab belépőjegyet az augusztus 18-ai Táncpanoráma műsorára.
1: Ó, nagyon szuper!
0: Tudod már, hogy kivel mész?
1: Anyukámmal vagy a testvéremmel, kisugommal.
0: Na, nagyon szuper. Igen, mert hogy jól válaszoltál természetesen, ugye ingyenesek az augusztus 20-ai programok, ugye ez volt a kérdésünk a Szigetszentmiklósi Summerfesten, úgyhogy gratulálok még egyszer, és mit csinálsz most jelenleg, hogy telik a napod?
1: Éppen ben vagyok Pesten, most álltam le a buszról, orvoshoz megyek éppen.
0: Ó, hát akkor kitartást kívánunk. Viszont utána nagyon jó hétvégét kívánok neked, és akkor augusztus 18-án pedig majd jó szórakozást. A Sárga Házban, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban le lesznek adva az adataid, és ott személyesen tudod majd a nyereményt átvenni.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Emellett egyébként ma is a mai nyertesünk is ugye a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előadásaira is kap egy ajándékutalványt két fő részére, ott is majd ezt ki tudod választani.
1: Köszönöm szépen.
0: Legyen szép napod, szia, szia.
1: Neked is, szia.
0: Itt az idő, hogy tőletek is búcsúzzam, kedves hallgatók, mert hogy átadom a stafétát a mikrofont Petró Karesznek, 10 óra után majd vele rádiózhattok, délután 3 és este 7 óra között pedig Petykó Ágival, és egyébként a Summerfestes nyereményjáték Áginál is folytatódik majd délután a Traffic Jamben. Legyen jó hétvégétek, mi hétfő reggel érkezünk Szandival, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Fokozódik a hőség. Biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. 60 embert fogtak el a fővárosi rendészeti razziában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Brágy szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon több országban is hasonló a helyzet. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit a kormányfő. Magyar Péter jelezte, holnap reggel 10 órakor az atomerőműnél a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett fenékküszöbépítés részleteiről személyesen szeretné tájékoztatni a politikusokat. A miniszterelnök jelezte, hogy szó lesz a korábbi évek mulasztásairól is, mert azok miatt vált szükségessé a mostani beavatkozás. Közben a Duna tovább apad Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A fenékküszöbépítés várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 000 tonna követ használnak fel. nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a hátrányos helyzetben élő gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása híváson vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten a több mint 2000 igazoltatás mellett 60 embert, köztük körözött bűnözőket is elfogtak, mintegy 40-et pedig előállítottak, közölte a brfkpolisz.hu-n. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba.
7: Időjárás.
8: Marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a nagy hőség. Vasárnap akár 37 fok is lehet.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
9: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint élénk forgalomra számíthattok az M0-ás Szigetszentmiklósi szakaszán a Győr felé vezető oldalon, balesetről nem érkezett hozzánk bejelentés. Folyamatos a haladás a Csepeli út Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán is. Nincs torlódás a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, a fővárosban pedig a Lámpás utca és a Szabadság utca között sűrű a forgalom. Csepelen pedig élénk forgalomra számíthattok a Kossuth-Lajos utcában, de a Lerede út mindkét irányban jól járható. Szigetszentmiklóson a Kántor út, a Gerinc út, a Gyártelepi Hévát járó, valamint a Gyári út és a Csépi út is jól járható ezekben a percekben. Az 51-esen Dunaharasztinál sűrű a forgalom, de információink szerint Taksony, Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett jól lehet haladni ezekben a percekben. Az 510-es úton, valamint a Soroksári úton, Haraszti úton és a Grassalkovics úton jól lehet haladni. További jó utat kívánok mindenkinek, óvatosan és nagyon türelmesen közlekedjetek.
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
9: Helyben vagyunk, ez itt augusztus 14-én pénteken a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és gondolom már mindenki izgatottan várja az idei Summerfest kezdetét, hiszen hamarosan indul majd az idei programsorozat Sziget-Szentmiklóson. Töltsétek velem a következő 5 órát, természetesen ez is fő témánk lesz majd. It's

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban augusztus 14-én pénteken, a mikrofonnál Petró Karesz. A mai napon pedig a Marcellek ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. Ma van a barlangászok napja, annak emlékére, hogy 1952. augusztus 14-én hunyt el egy balesetben Marcel Lubens barlangász. A barlangászat egyszerre kedvelés és kaland, sport és tudományos kutatás, ezért nem véletlen, hogy sokakat igézett meg a föld alatti világ felfedezése, amely egyáltalán nem veszélytelen tevékenység. A mély kürtőkbe való rendkívül veszélyes leereszkedés technikájának kidolgozása éppen az említett francia barlangász Marcel Lubens nevéhez fűződik, akit ezért a barlangászat úttörőjének tartanak. A volt neves barlangász komoly szakértője volt a több száz méter mély aknabarlangoknak, fiatal élete során több ilyen barlangot is feltárt. Lubens már fiatalon, 13 éves korától szeretett volna a különböző barlangkutatásokban részt venni, később a Pireneusok barlangjait kutatva több nevezetes franciaországi feltárásban is részt vett. 1941 és 1947 között több feltárásban is jeleskedett, a Femmort barlang kutatásakor viszont megsérült, mipedig 230 méteres mélységben. A veszélyek és sérülések nem tántorították el, és 1947. augusztus 3-án 446 méter mélységben elérte egy barlang fenekét, és ez a mélység Franciaország legmélyebb függőleges aknabarlangjának meghódítását jelentette. A Pierre Saint-Martin barlangban 1952. augusztus 14-én történt balesete viszont végzetes lett számára. Innen folytatjuk nem sokára a további évfordulókkal.

Augusztus 14-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és benne a mai évfordulókat. 215 évvel ezelőtt ezen a napon született Adam Clark, skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai vár alagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között. A híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét. Itt található a 0 km kőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője William Clark csak névrokona. Ma ünnepli 81. szülinapját az amerikai színész és író Steve Martin. 60. szülinapját ünnepli ma az amerikai színésznő, modell és szépségkirálynő Halle Berry. 43 éves az ukrán-amerikai származású színésznő Mila Kunis. 81 évvel ezelőtt pedig Japán megadta magát, és ezzel véget ért a második világháború. Kisebb harcok még évekig folytak nem mellesleg. 41 évvel ezelőtt Michael Jackson megvásárolta 251 Beatles dal jogdíját. Az ár 47,5 millió dollár volt. Jackson túl licitált a Yoko Onót és Paul McCartneyt is. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, hamarosan pedig térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk.

0: érzed a nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évi kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Felújítják a Gubacsi híd sarúit és dilatációs szerkezeteit. Augusztus 15-én megkezdődik a Gubacsi közúti híd mozgó sarúi és dilatációs szerkezeteinek felújítása. A több hónapon át tartó munkálatok több ütemben zajlanak és időszakos forgalomkorlátozásokkal járnak. Az első ütemben a híd sarúit javítják, emiatt augusztus 15-én szombaton éjféltől hajnali 4 óra 22 percig, majd augusztus 26-án vasárnap éjféltől reggel 8 óráig teljesen lezárják a hidat a forgalom elől. A munkálatok idején a híd szerkezetét megemelik, a hídfőkben található sarukat kibontják, majd a hidat ideiglenes támaszokra helyezik. A lezárások alatt a közlekedők kizárólag a Kvassai hídon keresztül haladhatnak. A kiszerelt elemeket műhelyben újítják fel, majd várhatóan augusztus végén építik vissza. Ehhez a Gubacsi hidat egy teljes napra ismét lezárják. A második ütemben a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. A munkát az új elemek legyártását követően várhatóan októberben végzik el félpályás útlezárás mellett. Forgalomkorlátozások lépnek életbe Szigetszent Miklóson. Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes lezárásokra kell számítani a városban a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Rocksziget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Fesztivál idején. A rendezvényeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezi augusztus 15-e és 21-e között. A programok helyszínének biztosítása érdekében már szerdán este lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A korlátozás várhatóan augusztus 22-én szombaton este 10 óráig tart. A parkolók megnyitását augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órára tervezik. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt további útlezárás is életbe lép. 17 és 23 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárták. A szervezők arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak a forgalmi rend változására. Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárd, a miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
9: Klasszikus, hogy mondjam, brusztolós, benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve támadásban is ugye emiatt, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik az, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is se.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabad Madár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban pedig legközelebb, augusztus 28-án lesz majd társasjátékklub, mégpedig 18 és 22 óra között. Ha szereted a társasjátékokat, vagy csak kipróbálnál valami újat, akkor bizony ott a helyed. A társasjátékok világa ma már jóval több, mint a régi klasszikusok. Izgalmas történetekbe csöppenhetsz, együtt gondolkodhatsz másokkal, taktikát építhetsz, vagy épp könnyed, nevetős parti játékokkal kapcsolódhatsz a többiekhez. Ez egy olyan közösségi élmény, ahol új embereket ismerhetsz meg, fejlődhet a kreativitásod, a stratégiai gondolkodásod, és közben egyszerűen jól érzed magad. A klubba minden 12 év feletti játékost szeretettel várnak, legyen kezdő vagy tapasztalt szinten. A kínálatban sokféle társas játék szerepel, így mindenki megtalálhatja a hozzáillőt, stratégiai, kooperatív vagy akár a klasszikus darabok is várnak. A társasjáték klubról további információt az esemény közösségi oldalán találhattok. A klub tehát legközelebb augusztus 28-án pénteken zajlik majd a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban 18 órától.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, ősszel pedig folytatódik Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában az Olvasó Sziget Könyvklub. Hogyha te is könyvrajongó vagy, szívesen megosztanád az érzéseidet, gondolataidat egy-egy könyvről másokkal, az olvasott történettel kapcsolatban más nézőpontokat is megismernél, illetve valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor az Olvasó Sziget Könyvklubban a helyed. Ezen az alkalmon Nilo Biederman Lázár című regényéről fognak beszélgetni a résztvevők, a beszélgetést pedig ezúttal is Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges, regisztrálni pedig a Városi Könyvtárban személyesen vagy telefonon, esetleg e-mail címen lehet, valamint a foglalkozás vezetőjénél is. Az elérhetőségek megtalálhatók a sárgaház.com oldalon. A következő Olvasó Sziget Könyvklub szeptember 12-én délután 5 órakor kezdődik majd Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház felnőtt könyvtárában. Julie.

0: Hamarosan hírösszefoglaló következik itt a Lakihegy Rádióban, a következő 60 percben pedig az aktuális térségi programok közül fogunk válogatni.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Fokozódik a hőség. Építik Paksnál a vízszintemeléshez szükséges fenékküszöböt. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte. A testület hatáskör hiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Az Alkotmánybíróság Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntését. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán bejelentette, hogy visszahívta Lánge Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői az intézmény igazgatóját. Hozzátette, Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügyi éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni. Angliában újra választották képviselőnek az EU és bevándorlás ellenes Nigel Farage-t a Clactoni részleges parlamenti választáson. A Reform UK párt vezetője maga kezdeményezte a voksolást, amelyet a hagyományos pártok bojkottáltak, fő ellenfele pedig egy szemetes kukának öltözött komikus volt. A 62 éves Farage a szavazással szeretné megerősíteni pozícióját, miután parlamenti vizsgálat indult ellene pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt.
8: Időjárás.
9: Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
1: Friss közlekedési információkkal megyünk tovább már is itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban. Nem látok fennakadást a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán sem, és jól járható a Kántor út, a Gerinc út, a Gyártelepi hévátjáró, valamint a Gyári út és a Csépi út is. A Csépi úton pedig a Borz utca közelében rendőri ellenőrzésre számíthattok ezekben a percekben. A Duna alacsony vízállása miatt nem közlekedik a Komp, Tököl és Százhalombatta között. A térkép szerint folyamatosan lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, valamint Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is jól járható az 51-es, csak úgy, mint a Soroksári út, a Haraszti út és a Grassalkovics út. A 6-os úton az M0-ás közelében nem látok torlódást, viszont élénk a forgalom a 2. Rákóczi-Ferenc út fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az Erdősor utca között. Csepelen még a Kossuth-Lajos utcában is sűrű forgalomra készülhettek, a Tellerede út pedig mindkét irányban jól járható, de meghibásodott jelzőlámpára hívják fel a figyelmet, mégpedig a Weiss-Manfréd út közelében. Vezessetek óvatosan és nagyon türelmesen!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
1: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és hétvégén indul a Szigetszentmiklósi Summerfest kulturális fesztivál, de ezen kívül is rengeteg program közül lehet válogatni itt a térségben. Ezekről lesz szó nem sokára itt a Lakihegy Rádióban. Töltsétek velem ezt az órát is.
10: Hey, yo, Jace. Say something to her. Holla at her.
11: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
12: You know what to do with that big fat butt.
13: Wiggle, wiggle, wiggle.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Augusztus 19-e és 21-e között pedig titeket is vár majd a haraszti búcsú. Augusztus 19-én szerdán este 19:30

Augusztus 21-én a vásár ugyan már zárva lesz, de napközben a Vidán Parkban még szórakozhatunk. 20.30-tól a Szájfel Szabad Madár koncertsót láthatjátok a Piac téri színpadon, amelynek keretében többek között az István a király című rockopera vagy a Honfoglalás című film slágerei hangzanak el. A részvétel ingyenes. Mindenkit szeretettel vár Dunaharaszti város önkormányzata a nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett háromnapos rendezvényen, a Haraszti búcsú. Az esemény helyszíne tehát Dunaharasztin a Piac tér. We'll be right back.

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Várnak szeretettel mindenkit a Sziget Pumpa Kupára, mégpedig Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában, szeptember 12-én délelőtt 9 órától. A Sziget Pumpa Kupa egy lendületes, izgalmas verseny rollereseknek és bringásoknak kortól függetlenül. Akár kezdő vagy, akár profi, ott a helyed, ha szeretsz gurulni. Ami a versenykategóriákat illeti, lesz majd gyorsasági verseny 6 és 9 év közöttieknek, illetve 10 és 13 év közöttieknek, valamint gyorsasági és ügyességi verseny 14 és 17 év közöttieknek, illetve 18 év felettieknek. Ami pedig a verseny menetét illeti, a gyorsasági versenyen minden versenyzőnek meghatározott irányba kell haladnia, 3 kört kell menni a pályán, az számít egy menetnek. 2 menetet mérnek majd a szervezők, a 2 közül a jobb időt veszik figyelembe. Az ügyességi versenyen pedig zsűri által meghatározott idő alatt kell trükköket bemutatni, amik pontozás alapján értékelésre kerülnek. Online előregisztráció a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Facebook oldalán és honlapján megosztott Google űrlapon keresztül lehet, legkésőbb a verseny megelőző csütörtökig. A kerékpár és a roller fajtája szabadon választható. A versenyen elektromos kerékpárral vagy rollerrel nem lehet indulni. A versenyszervező a verseny időtartama alatt egészségügyi személyzet biztosításáról gondoskodik. A versenyen pedig mindenki saját felelősségére vesz részt. Ez lesz tehát Sziget-Szent Miklóson a Sziget Pumpa Kupa szeptember 12-én délelőtt 9 órától a Temesvári utcai pumpa pályán. A részvétel ingyenes. További információért látogassatok el a sárgaház.com oldalra.

0: érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
1: Skoda. Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szent Miklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta, később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
7: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal. Azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
6: A nemzeti ünnep alkalmából Dunaharasztiára érkezik a Száj fel szabad madár koncertshow. Augusztus 21-én egy különleges produkció várja az érdeklődőket a piactéren. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, az este folyamán felcsendül majd a himnusz, ezen kívül az István a Király Musical közkedvelt stágereit is hallgathatja a közönség. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, hogy a hat énekes olyan népszerű dalfeldolgozásokkal készül, mint az Ismerős arcok nélküle című szerzeménye, vagy Oláj Bajától a Magyarország.
8: Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabad Madár koncertshow érkezik Dunaharasztira a piactéri színpadra. Ennek a koncertshownak a keretében fellép Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely is, és a Szájfel Szabad Madár koncertshow a legnagyobb, mindannyiunk által ismert slágereket fogja elhozni Dunaharasztira.
6: Elkezdte a felkészülést a következő szezonra Sziget-Szent Miklós női kosárlabda csapata. Az előző idényben utolsó helyen végző, de az NB1-ben így is bent maradó BKG még légiósai nélkül indította a munkát. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, először felmérték a játékosok fizikai állapotát, és ennek megfelelően folytatják az edzéseket. Hozzátette, a cél az, hogy mindenki hasonló szintre kerüljön, és hogy védekezésben és támadásban is előrébb tudjanak lépni a legutóbbi szezonhoz képest.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklór Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 16:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara Együttes is közreműködik. 17:45-kor kezdetét veszi a Folklore Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai Kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Take Cover Art koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből. Mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

programajánlattal folytatjuk a delelőt már is itt a Lakihegy Rádióban. Immár második alkalommal vár szeretettel mindenkit a Csepel-szigeti veterán találkozó, mégpedig szeptember 5-én szombaton délelőtt 10 órától a Szigetszentmiklósi Osan parkolóban. A 2025-ös nagy sikerű veterán találkozó második felvonása lesz ez tehát. Veterán találkozó Szigetszentmiklóson a Csepel autógyár otthonában, ahol a Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd megnézni. Csepel, Ikarus, Dutra, nézzétek meg élőben a magyar járműgyártás nagyvasait és még sok minden mást. A belépés az eseményre ingyenes. A regisztrációval kapcsolatos részletek pedig hamarosan megtalálhatók a miklosimuseum.hu/veterán oldalon. Érdemes követni az esemény közösségi oldalát, keressetek rá, második Csepel-szigeti veterán találkozó. Az esemény tehát szeptember 5-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik majd. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki ott lesz.

A Delelőt hallgatjátok itt a Laki Hegy Rádióban. Dunaharasztina a József Attila Művelődési Házban október 2-án pénteken este 6 órakor kezdődik majd a Mi vár ránk a halál után című előadás. Az estet dr. Pressing Lajos pszichológus és buddhista tanító vezeti majd, aki egy izgalmas utazásra kalauzol minket a híres tibeti halottas könyv világába. Mióta nyugati nyelveken is közzétették ezeket az eredetileg csak beavatottak számára hozzáférhető titkos tanításokat, emberek millióinak befolyásolta a gondolkodását a halálról és az élet utáni lét kérdéseiről. Az előadás betekintést nyújt abba, hogyan tekintenek a tibeti kultúrában a halál folyamatára és az azt követő közös létre. E könyv szuggesztív, sokak számára misztikus világa nem csak a tibetiek, hanem a nyugati közönség számára is új megvilágításba helyezi a halál fogalmát és az utat, amelyen egyszer mindannyiunknak végig kell haladnunk. Fedez fel egy új perspektívát, amely fényt vet az élet és a halál kérdéseire, egy lenyűgöző, időtlen utazást, amely a mindennapi életünknek is új értelmet ad. Az előadás tehát október 2-án, pénteken este 6 órakor kezdődik majd Dunaharasztin a József Attila Művelődési Házban. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.

0: Délben hírösszefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Fokozódik a hőség. Építik Paksnál a vízszintemeléshez szükséges fenékküszöböt. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte. A testület hatáskör hiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Az Alkotmánybíróság Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntését. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői az intézmény igazgatóját. Hozzátette, Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügyi éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni. Angliában újra választották képviselőnek az EU és bevándorlás ellenes Nigel Farage-t a Clactoni részleges parlamenti választáson. A Reform UK párt vezetője maga kezdeményezte a voksolást, amelyet a hagyományos pártok bojkottáltak, fő ellenfele pedig egy szemetes kukának öltözött komikus volt. A 62 éves Farage a szavazással szeretné megerősíteni pozícióját, miután parlamenti vizsgálat indult ellene pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt.
3: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz. Lakihegyradio. Helyben vagyunk.
5: Megyünk tovább friss közlekedési infókkal itt a Lakihegy Rádióban. A térkép szerint folyamatos a haladás Sziget-Szent Miklóson, a Kántor úton, Gerinc úton és a gyártelepi Hévát járónál is. Nem kell torlódásra számítanotok a Gyári úton, a Petőfi utcában és a Csépi úton sem. A Csépi úton a Borz utca mellett továbbra is rendőri ellenőrzés zajlik. Dunaharaszti és Taksony mellett jól járható az 51-es és 510-es út, csak úgy, mint a Soroksári út, a Haraszti út és a Grassalkovics út, valamint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakasza. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus végéig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalom korlátozás ideje alatt a MÁV-Volána autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. További jó utat kívánunk mindenkinek!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
5: Helyben vagyunk, ez itt augusztus 14-én továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. És a következő napokban ismét melegszik majd az idő, úgyhogy nem árt, ha beszélünk arról, hogy a kedvenceinknek hogy könnyíthetjük meg a dolgát ebben a nagy melegben. Figyeljetek, mert hasznos tanácsok hangzanak el nem sokára itt a Lakihegy Rádióban.

0: helyben vagyunk, ez itt a Telelő a Lakihegy Rádióban. A következő napokban egyre nagyobb fokozatra kapcsol a hőség. Tűzforró beton, rövid lánc, a házi kedvenc felelős tartását a gazdik is odafigyeléssel sikeressé teheti. Cserez Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője néhány apró praktikával segíti a kisállatok védelmét a nagy nyári melegben. A kutya önszántából soha nem mozogna a tűző napon, a nagy kánikulában. Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha bizonyos körülmények között nem elegendő. Ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amire ráfeküdve hűtheti magát. Az Orpheus Állatvédő Egyesület legfontosabb tanácsai tehát kutyák kánikulában történő tartásához. A nagy nyári hőségben se feledkezzünk meg a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket kora délelőtre és késő délutánra időzítsünk. Forró aszfalt helyett a tappancsok épségéért a fűben érdemes sétáltatni. Állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon el tud bújni. Kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss ivóvizet kell biztosítani. Házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül autóban, még nyitott ablaknál se, hiszen a tűző napon a belső hőmérséklet az egekbe szökhet. Lakásban tartott állatok esetén reggel, munkába menet előtt sötétítsünk be, hogy ne forrósodjon be a szoba. Innen folytatjuk a témát nem sokára.
1: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég köszön.

Serez Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője néhány apró praktikával segíti kisállatok védelmét a nagy nyári melegben. A felelős állattartó a jó gazda gondosságával jár el az állatai kapcsán. Apró dolgokról van szó, de nagy a felelősség. Nem mellesleg az állatot kínozni bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés is kapható. A www.állatvédő.hu oldalon további hasznos információkat érhettek el a felelős állattartásról. Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy a házi állat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, a baj lehet akár hőtorlódás vagy hőguta is. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata. A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az esetben. A házi állatokért a gazdák a felelősek. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető lehet az állatok szenvedtetése, és pozitív élményekkel élhető át a nyári forróság.

107. Lakihegy Rádió.

0: A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Felújították a gyártelepi hívát járót, helyreállott a közlekedés. Befejeződött a Sziget-Szent Miklós gyártelepi hívát járó felújítása, így augusztus 11-től ismét a megszokott rendben közlekedhetnek a közúti járművek, valamint a hév- és vonaljáratok, közölte Pertics Nikácsor Andrea, Pest vármegye 10-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. A beruházás során a hév pályája alatt évtizedek óta felújítatlan elhasználódott talpfákat betonaljakra cserélték, a közutat keresztező szakaszon pedig korszerű úgynevezett strélgumi elemeket építettek be. A felújításra azért is szükség volt, mert a pálya rossz állapota miatt a hívszerelvények korábban legfeljebb óránként 30 km-es sebességgel haladhattak át az átjáron. Ez lassította a kötött pályás közlekedést, és a közúti forgalmat is rendszeresen akadályozta. A korszerű pályaszerkezet várhatóan gyorsabb és biztonságosabb áthaladást tesz lehetővé. A gyakori nyári tűzesetek miatt folyamatosan készenlétben kell állnia a katasztrófavédelmi szakembereknek. A tűzoltók rendszeresen vesznek részt erőléti edzéseken annak érdekében, hogy baleset esetén hatékonyabban el tudják látni feladataikat. Molnár Péter rádiónknak elmondta, hogy elsősorban az állóképesség és a teherbírás fejlesztése kap hangsúlyt. A Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke hozzátette, a jelenlegi hőség kifejezetten megterhelő rájuk nézve, mivel ilyenkor is teljes felszerelésben kell életeket menteniük, illetve megszüntetniük az égést.
6: Ugye 5 éves korom óta futballoztam, úgyhogy nagyjából a maga az alapállóképesség megvan. Viszont ezt igyekszem fenntartani, illetve azért akár egy lakástűz, akár ebben a melegben, bárhol nagyon extrém dolgoknak vagyunk kitéve, inkább ugye itt a hőterhelés az, amiről beszélek. Szoktunk járni Dunaharasztiban egy sportparkban olyan korlátokhoz, ezt egy légzővel a hátadon, ami ugye azért 20-25 kilométer. Azért vannak ugye Harasztiban is már ilyen társaságok, 3-4 emeletes, tényleg ugye azért oda is föl kell menni. Lehet, hogy többször nagyon hamar el tud fogyni az erő, ha nincs utánpótlás.
5: Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szent Miklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarusz és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu per veterán oldalon érhetők el.
7: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
4: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül halásztelekre a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált Dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Erdélyhegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Dunaharasztin is.
2: Jó összeg, gej! Ja! Te vagy a, hey! Ah, yeah! Yeah!

0: te vagy a, hey.
1: Helyben vagyunk, ez itt augusztus 14-én továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház augusztus 15-e és 21-e között rendezi meg a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált, valamint a Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivált. A programokhoz kapcsolódóan pedig lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk a közlekedőknek. A program helyszíneként fognak üzemelni, ezért ideiglenesen lezárásra kerültek augusztus 22-én szombaton este 10 óráig a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók. A várható nyitásra pedig augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órától kerül majd sor. Az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítása érdekében is forgalomkorlátozásokra kell számítanotok Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet tér útszakasz a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárásra kerül majd augusztus 20-án, azaz jövő csütörtökön 17 és 23 óra között. A szervezők a gépjárművel közlekedőktől türelmet és megértést kérnek.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház vers és novella író pályázatot hirdet Szigetszentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Ami a követelményeket illeti, verset vagy novellát várnak. A novella terjedelme legfeljebb 5 oldal lehet. Azt ajánlják, hogy a téma Szigetszentmiklós legyen, de eltérő témát is elfogadnak. Nem lehet sértő vagy trágár szöveg. Nevezni 10 és 99 éves kor között lehet. A pályázatokat elküldeni számítógépen szerkesztett szövegformájában, nyomtatva vagy digitálisan lehet elküldeni. A pályaművek leadási határideje szeptember 30-a. A varga.erika@sargaház.com e-mail címre lehet küldeni a pályázatokat. A készmű beküldésével, az író nevének feltüntetésével engedélyezi annak nyilvános megjelenését, felhasználását, illetve kiállítását a Miklósi Városnapok keretein belül. További információért látogassatok el a sargaház.com oldalra.

0: Hamarosan hírösszefoglaló következik itt a Laki Hegy Rádióban, utána pedig hozom nektek a legfrissebb mozis, filmes híreket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten.
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
7: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a hetedik hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
8: Fogászati ellátás stresszmentesen.
9: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
8: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
9: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
8: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
9: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
8: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
9: www.sarokvilla.hu.
8: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
10: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
11: Fokozódik a hőség. Jól vannak a horvátországi erdőtűz miatt kimenekített magyar turisták. A Fidesz és a KDNP nem megy el, a Mi Hazánk az energiaügyi szakemberét küldi Paksra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügyi éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a holnap reggeli megbeszélésen, mert mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben. Ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Visszautasította az Alkotmánybírósága a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte, arra hivatkozva, hogy a rendelkezés nem jövőbeli intézményre, hanem már működő alapítványokra vonatkozik. A testület hatáskörhiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy visszahívta Láng Gézát, a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GVH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, hogy Vidnyánszky Attila jelezte, megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, és kész az együttműködésre.
10: Időjárás.
11: Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
10: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Hallgassátok meg a legfrissebb közlekedési információkat. A térkép szerint a Sziget-Szentmiklósi Gerinc úton most már erősödő forgalomra kell készülnötök, akár csak a gyártelepi Hévát járónál. Folyamatos a haladás a Csépi úton, a Gyári úton és a Petőfi Sándor utcában is. Nem látok fennakadást Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton sem. Folyamatos a haladás a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton. De a térkép szerint történt egy nagyobb baleset Dunavarsány és Majosháza között az 51-esen. Itt vezessetek óvatosan és számítsatok lassú haladásra. A második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán folyamatos a haladás, de a fővárosban a Csepeli temető mellett sűrű forgalomra készülhettek, illetve a második Rákóczi-Ferenc úton az Erdősor utcában rendőri ellenőrzésre. A Kossuth-Lajos utca és a Tellerede út is jól járható, de utóbbinál meghibásodott jelző lámpára készülhettek a Weiss-Manfréd út közelében. Folyamatos a haladás a 6-os úton az M0-ás közelében, illetve az M0-ás déli szektorában is mindkét irányban. További jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
10: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
10: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Szép napot, kellemes rádiózást mindenkinek. Augusztus 14-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Én Petró Karesz vagyok, és ahogy az lenni szokott 13 óra után, a filmes mozis hírek közül fogunk válogatni, illetve azt is elmondom, hogy milyen filmeket nézhettek meg a következő napokban a Sziget-Szentmiklósi Nádasdi Filmszínházban.
12: Lesz

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az egyik legnagyobb streaming szolgáltató elkezdett fantáziát látni abban, hogy moziban is bemutatja a filmjeit. A K-pop démonvadászokat ugyancsak limitáltan, de látni lehetett néhány filmszínházban, miután globális jelenség lett belőle, a Stranger Things fináliát pedig szintén megnézhették néhányan nagy vásznon. A streaming szolgáltató néhány érkező filmje még ettől is mozicentrikusabb lesz, például a Charlie és a Csoki gyár animációs változata, amit eleinte nem is lehet majd látni online, írja az IGN Hungary. A Charlie a Csoki gyár ellen az eredeti történet után játszódik évekkel. Willy Wonka éveket töltött a börtönben, amiatt, hogy áfonyává változtatott egy gyereket, mikor pedig kiszabadul, elhatározza, hogy ismét beindítja a gyárat. Csak hogy pont ekkor tör be az üzembe a tinédzser Charlie a barátaival. Mivel ki akarják lakoltatni őket, elhatározzák, hogy ellopnak egy értékes Wonka csokit, de ez persze nem lesz olyan könnyű, mint gondolják. Az animációs filmben két kanor szólaltatja meg Charlie-t, Taika Waititi pedig Willy Wonkát. Mellettük még két Winslet és Helena Bonham Carter is hallható lesz benne.

A Delelőtt filmajánlóval folytatjuk itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban augusztus 19-én szerdáig minden nap 17 órától továbbra is megnézhetitek a Mancsőrjárat a Dino film című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. És jövő szerdáig minden nap 19 órától a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték is látható a Nádasdi moziban, ami 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A frissen dobott Owen és a reménytelenül romantikus Ellie talán a két utolsó szingli a városban, akik többet keresnek egy gyors randinál. Mindketten érzik a szikrát, amikor találkoznak, de ballépések és mellékküldetések sorozata bonyolítja az éjszakájukat és választja el őket egymástól. Ahogy hol közeledve, hol távolodva egymást hajszolják keresztül kasul a városon, talán ráébrednek, hogy az, amit a legjobban akarnak, közelebb van, mint hiszik. További információt az aktuális filmekről és a vetítési időpontokról a nadasdifilmsinhas.hu oldalon olvashattok. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, itt a Lakihegy Rádióban pedig rövidesen térségi hírösszefoglalóval és programajánlatokkal megyünk tovább, utána pedig újabb filmes híreket hozok majd nektek.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
5: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bardabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Barnabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szent Miklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarusz és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu/veterán oldalon érhetők el.
7: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
6: Világbajnokságra és íjásznapra készül Horváth Ádám. Újabb rangos megmérettetésekre készül Horváth Ádám, Sziget-Szent Miklósi íjász. A sportoló a közelgő világbajnokságon és a szeptember 5-i íjásznapon is részt vesz. Horváth Ádám rádiónknak elmondta, számára különösen fontos lehet a világbajnokság, amelynek Szilvásvár adat majd otthont. A Sziget-Szent Miklósi íjász az idei Európa-bajnokságon csapatban eredményesen szerepelt, egyéniben ugyanakkor nem volt teljesen elégedett a teljesítményével. Ezért mert a következő nagy versenyen szeretne javítani és még jobb eredményt elérni. Kiemelte, a világbajnokságon ezúttal is egyéniben és csapatban egyaránt megméretteti magát.
8: Ez is egy 3D-s világbajnokság, más szabályok egy kicsit. Ez inkább, amit itthon szoktunk lőni, többet azok a szabályok. Hát készülés, azt próbálok most minél többet, mert azért az EB-re éreztem, hogy nem lőttem eleget. Próbálok minél többet. Annyi a különbség, hogy itt az EB-n ott úgy volt, hogy a 4 nap eredménye számított csapatba, és összeadták. Itt viszont lesz egy külön nap csapatversenynek.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
11: Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Maronyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ismét megrendezik a Summerfest nemzetközi folklór fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 5:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 5:45-kor kezdetét veszi a Folklor Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A 6 énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el.
1: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Yellowstone Univerzum és a népszerű 1923 című előzménysorozat rajongói hosszabb ideje várják már, hogy a Spencer Dutton-t alakító közönségkedvenc Brandon Sklenar ismét nyerekbe pattanjon. Óhajuk hamarosan teljesül, mert a színész visszatért a modern vagy nyugati műfajhoz. Már javában készül a The Rescue, amely a klasszikus western elemeket ötvözi a modern akciófilmek pörgős ritmusával. A The Rescue hőse egy ünnepelt rodeós, akinek kislánya rejtélyes körülmények között eltűnik. A férfi kétségbe esetten elindul, hogy felkutassa, és küzdelme a modern vagy nyugat könyörtelen világába repíti a nézőket. A film rendezője Pozzi Ponchirolli, aki a kritikusok által nagyra becsült Old Henry című veszternyével már bizonyította, hogy kiváló érzéke van a vadnyugati történetmeséléshez. A rendező gyerekkora óta a műfaj szerelmese, olyan klasszikusokon nevelkedett, mint a vadnyugat fiai, a Tombstone, a Halott Város vagy a Deadwood sorozat. Sklenar számára is szent műfaj a western, mindkét nagyapja rajongott a vadnyugati filmekért, így ő maga is ezeken a történeteken nőtt fel. Természetesen egyik legnagyobb kedvence Sergio Leone klasszikusa Volt egyszer egy vadnyugat, valamint az ugyancsak az olasz mester által jegyzett Dollár trilógia, amit Clint Eastwood hallgatak revolver hőse vitt sikerre. Sklenar nem titkolja, hogy Eastwood számára örök példakép, hatására ő maga is titokzatos, ha kell könyörtelen, mégis mélyen emberi, magányos vadnyugati hősöket szeretne megformálni. A film hazai bemutatójára 2027. január 28-án kerül sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Vannak bőven kultikus akciófilmek és sorozatok, amelyek a 80-as évek hangulatát árasztják magukból. Ilyen például a Miami Vice, amelyhez Michael Mann-nek több ízben köze volt. Ő készítette a Colin Farrell és Jamie Foxx féle mozifilmet, és ő támasztja fel a Szemtől szembent is egy előzmény folytatás hibriddel. A Miami Vice 85-höz már nincs köze, de a Szemtől szemben 2-höz hasonlóan ez is feltámaszt valamit, hogy az említett sorozatot a 80-as évekből. A Deadline jelentette, hogy jól halad a Miami Vice 85, sőt, mi több, száguld, mint egy elegáns sportkocsi a Miami Vice-ban a Krakitz Teamre. A sztori a 80-as évek Miami-jában játszódik, ez valószínűleg nagyon nem meglepő fejlemény. Alapvetően a klasszikus sorozat pilotjára támaszkodik, annak stílusát is veszi alapul, és Joseph Kosinski nem adja a láb, IMAX-ben fogja felvenni a jeleneteit. A forgatás még idén, talán októberben elkezdődik, a bemutató dátum pedig messze van. 2028. május 19-e lesz az Egyesült Államokban.

0: legfrissebb filmes mozis híreket hallhattátok itt a Delelőben, rövidesen pedig térségi hír összefoglalóval megyünk tovább. Töltsétek velem a következő órát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
0: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
0: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
0: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
0: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szentmiklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szentmiklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta. Várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarusz és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu per veterán oldalon érhetők el.
10: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerék párok lesznek. lesznek kint ezen a rendezvényen.
9: Színes programokkal várják a családokat a veteránjármű találkozón. Misnándor hozzátette, nem csak a veteránjárművek szerelmeseit, hanem az egész családot várják szeptember 5-én a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozóra a Sziget-Szentmiklósi Osan parkolójába. Hangsúlyozta, a látogatók a veteránautók mellett egy Ikarusz autóbuszt is megtekinthetnek, emellett egész nap színpadi programok színesítik a rendezvényt. Kiemelte, terveik szerint a gyermekeket pedig egy kis vasút is várja majd, így minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál a rendezvény. A rendezvény látogatása egyébként ingyenes.
10: Nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal, ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amúgy a múzeum vasútként, és hát az ő velük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabványkeskeny nyomtárnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az Osan parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik.
9: Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szentmiklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szentmiklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Misnándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta, később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
10: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
9: Forgalomkorlátozások lépnek életbe Sziget-Szentmiklóson. Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes lezárásokra kell számítani a városban a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Rocksziget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Fesztivál idején. A rendezvényeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezi augusztus 15-e és 21-e között. A programok helyszínének biztosítása érdekében már szerdán este lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A korlátozás várhatóan augusztus 22-én szombaton este 10 óráig tart. A parkolók megnyitását augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órára tervezik. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt további útlezárás is életbe lép. 17 és 23 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárták. A szervezők arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak a forgalmi rend változására. Öntözésre ösztönzik a lakosságot Pesterzsébeten. Új kezdeményezéssel szeretné segíteni a fiatal fák gondozását Pesterzsébet önkormányzata. A Beko mobil alkalmazás segítségével a lakosok vállalhatják egy-egy fa rendszeres öntözését, emellett az alkalmazásban a locsolásra váró fák és a vízvételi pontok is könnyen megtalálhatók. A program célja, hogy a közösség összefogásával a fiatal fák elegendő vízhez jussanak a nyári időszakban, így hosszú távon egészségesebb, zöldebb és élhetőbb közterületek alakuljanak ki. Az önkormányzat arra biztatja a pesterzsébetieket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és lehetőségeihez mérten vállaljanak szerepet a kerület zöld felületeinek megóvásában.
8: Időjárás.
9: Szombaton is napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
8: Még több hír egy helyen.
7: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
7: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz. Lucky Egy Rádió. Helyben vagyunk.
11: Közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Korábban az 51-esen történt egy baleset Dunavarsány és Majosháza között, még mindig lassú haladásra kell számítanatok itt mindkét irányban. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is, de ne felejtjétek, hogy az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalom korlátozás ideje alatt a MÁV Volán autóbusz járatai terelő útvonalon közlekednek, Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel, a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. Folyamatos a haladás Sziget-Szent Miklóson, a Kántor úton és a Gerinc úton is, de erősödő forgalomra számíthattok a gyártelepi Hévát járónál. Vigyázzatok magatokra, további jó utat mindenkinek!
8: Lakihegy Rádió.
12: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
12: 0620 95 95 107.
11: Helyben vagyunk augusztus 14-én a Lakihegy Rádióban, a Delelőt hallgatjátok, én pedig Petró Karesz vagyok, és hamarosan beszélünk majd arról, hogy Sziget-Szent Miklóson közmeghallgatásra várnak szeretettel mindenkit ebben a hónapban. Részletek hamarosan, további kellemes rádiózást mindenkinek!

helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és ahogy a Sziget-Szent Miklósváros hivatalos Facebook oldalán már olvashattátok, Sziget-Szent Miklósváros önkormányzatának képviselő testülete közmeghallgatást tart, mégpedig augusztus 31-én hétfőn este 6 órától, melyre a város lakosságát szeretettel várja a polgármester Nagy János. Az esemény a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Színház termében zajlik majd, ami pedig a napirendi pontokat illeti, szó lesz majd a fejlesztésekről a Dunaparton, szó lesz a szúnyoggyérítésről, valamint a szennyvíztisztító fejlesztéséről, a negyedik napirendi pont pedig az egyebek. További információt a közmeghallgatásról Sziget-Szent Miklósváros hivatalos Facebook oldalán találhattok. Az esemény tehát augusztus 31-én hétfőn este 6 órakor kezdődik majd Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Színház termében.

Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, Sziget-Szent Miklóson pedig idén augusztus 15-e és 20-a között zajlik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, de persze ne feledkezzünk meg a gyermekekről sem, hiszen idén is lesz gyermekek Summerfestje. Augusztus 16-án megnézhetitek a Szotyola együttes műsorát, augusztus 17-én pedig a Kisbogár együttes érkezik majd interaktív gyerekműsorral a Városi Könyvtár és Közösségi Házhoz, augusztus 18-án pedig a Fabula Báb Színház Nagy akarok lenni című Báb előadását nézhetitek meg. Ismét ellátogat a Gyermekek Summerfestjére augusztus 19-én a Lara Mesék Társulat. Előadásuk címe Mesél az erdő. További információt az említett előadásokról és egyébként a Summerfest további programjairól a summerfest-ssm.com oldalon olvashattok. Válogassatok tehát kedvetekre, és találkozzunk az idei Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon.

0: úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság. Vicing.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetésekre. Megkezdődött a jelölési időszak a taksony nagyközség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelyen rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölőlapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármester hivatalban vagy a művelődési jászkönyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről. Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szent Miklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarusz és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu per veterán oldalon érhetők el.
7: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
6: A nemzeti ünnep alkalmából Dunaharasztiára érkezik a Száj fel szabad madár koncertshow. Augusztus 21-én egy különleges produkció várja az érdeklődőket a piactéren. Hazai tíme a rádiónknak elmondta, az este folyamán felcsendül majd a himnusz, ezen kívül az István a Király Musical közkedvelt stágereit is hallgathatja a közönség. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, hogy a hat énekes olyan népszerű dalfeldolgozásokkal készül, mint az Ismerős arcok nélküle című szerzeménye, vagy Oláh Ibolyától a Magyarország.
8: Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Száj fel szabad madár koncertshow érkezik Dunaharasztira a piactéri színpadra. Ennek a koncertshownak a keretében fellép Ermék, Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely is, és a Szájfel Szabadmadár koncertsóba legnagyobb, mindannyiunk által ismert slágereket fogja elhozni Dunaharasztira.
9: Még több hír egy helyen.
10: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklor Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 5:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 5:45-kor kezdetét veszi a Folklor Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Ingyenes kiállításon mutatják be a Vagabond Korzón készült fényképeket. A már hagyománnyá vált dunaharaszti rendezvényre idén június 6-án került sor, ahol rengeteg pillanatot örökítettek meg a résztvevők. A közönség augusztus 15-én szombat délután 17:30-tól láthatja először a fotókat a Laffert kúriában. A jó hangulatról a jazzband, a Lilium és a Kokler zenekarok gondoskodnak majd. A szervezők emellett kocintással is várják az érdeklődőket. A programról további tudnivaló a dunaharasztikultúra.hu weboldalon olvashatók. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ma pedig derült, napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen. Csapadék továbbra sem várható, az északkeleti szél általában mérsékelt marad, 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kíséri majd élénk széllökések. Kora reggelre még több felé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér majd a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből nem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél, hajnalban 12-22 fok lesz, napközben 33-38 fok közé melegszik a levegő.

augusztus 14-én, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ma időjárási front nem lesz felettünk, de átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A gyors felmelegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak és dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben rövid időre sem. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A parlagfű pollen szemei országszerte közepes koncentrációban vannak jelen a levegőben, így elérte a tüneteket okozó szintet. A következő napokban a parlagfű pollen koncentrációja fokozatosan emelkedni fog, hétvégén helyenként már elérheti a magas szintet is.

0: Ez volt mára a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Petrókor ezt hallhattátok, és hamarosan Petykó Ági számít majd a figyelmetekre, folytatódik a Summerfestes játék is, hétvégén pedig indul majd a Summerfest kulturális fesztivál Sziget-Szent Miklóson. A programokról tájékozódhattok a Summerfest kötőjel ssm.com oldalon. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, és persze jó pihenést. Hétfőn találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Fokozódik a hőség, magyarok is megsérültek a horvátországi erdőtűzben. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Közben a Peljesác félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjed. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna víz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek.
6: Időjárás.
7: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 3:03, és erős a forgalom a nullás déli szektorán az M1-M7 irányába Dunaharaszti és a 6-os főúti kihajtó között. Szakaszos lassulásra készüljetek az ellenkező irányban az M5-ös csomópontjától, Gyál térségében az M3-as felé, szintén lassú a haladás. Torlódás van a Csepeli út fővárosi szakaszán, a Lámpás utca és az M0-ás közötti részen, illetve a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán szintén, ahol egyébként még trafiznak is a rendőrök, ott a Hévvég állomás környékén, de Lakihegynél és Halásztelken folyamatos a közlekedés. A Gerinc út Sziget-Szent Miklóson még jól járható, a Gyártelepi Hévátjáró környékén viszont erős a forgalom, és főként ott a bevásárló központán lévő körforgalomnál torlódásra készüljetek. Trafi van a Csépi úton is, a Műúthoz közelebb eső felén, az 510-es viszont jól járható Harasztinál és Taksonynál is, és az 51-esen sem látok ennél a két településnél fennakadást. Viszont Dunavarsány és Majosháza között történt egy baleset, és ott lassulásra készüljetek, rendőrök a helyszínen vannak, reméljük, hogy nem nagy a baj. Ha tudjátok, hogy mi történt, pontosan írjátok meg, mindjárt mutatom is az elérhetőséget. További jó utat kívánok mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 14-e, végre péntek van, jöhet egy kis pihenés, egy kis szórakozás, kinek mihez van kedve. Egyébként a mai napon a Marcelek ünneplik a névnapjukat, ne felejtsétek el őket felköszönteni. És ne felejtsétek el azt sem, hogy még tart a játékunk, a Summerfestre hangolódunk, méghozzá szuper nyereményekkel és igaz-hamis játékkal. A Facebook oldalunkon láthatjátok a ma délutáni feladványt is, belépőjegyeim lesznek, minden részletet és információt hozok hamarosan. Tartsatok velem, itt leszek egészen este 7 óráig. 0620 95 95 107, itt értek el Viberen, illetve telefonon keresztül is. Közben pedig a legjobb slágerek érkeznek, nem sokára a Kolibri zenél a Várok rá című slágerüket hozzák, most viszont Glockenbach felvételével a

Lakihíd Rádió helyben vagyunk, tököli programokat hoztam nektek, az egyik majd ősszel lesz, ugyanis jubileumi városnapra készül tökör, úgyhogy akkor ezt el is árulom, hiszen a település idén ünnepli várossá nyilvánításának 25. évfordulóját, amelyhez kapcsolódva szeptember 26-án szombaton egész napos rendezvénnyel várják a lakosságot. Az esemény a szüreti felvonulást követően a lovas pályán folytatódik, ahol színes programokkal készülnek valamennyi korosztály számára. A tervek szerint lesz borkóstoló, szüreti program, koncertek, gyermekműsorok, kézműves foglalkozások, valamint étel és italválaszték is várja az érkezőket. A jubileumi eseménnyel Tököl várossá nyilvánításának

kerülnek a középpontba. A zenekar a német nemzetiségi hagyományokhoz kapcsolódó dallamokkal és lendületes muzsikával készül a közönség számára. A koncert augusztus 14-én pénteken 19 órakor kezdődik, és a tervek szerint 3 órán át tart. A rendezvény helyszíne légkondicionált, így a nyári melegben is kellemes körülmények között élvezhetik a műsort az érdeklődők. A programra a belépés díjtalan.

Erkélyhegy rádió helyben vagyunk. Mielőtt a mai játékunkra rátérnénk, azért a közlekedőknek van egy infóm, sajnos baleset történt Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc út és a Lámpás utca kereszteződésénél, úgyhogy torlódásra kell készülni arrafelé, meg egyébként trafi is van méghozzá a Hév végállomás környékén, illetve a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába is erős a forgalom, úgyhogy a Lámpás utca és az M0-ás közötti részén torlódásra készüljetek. A Nullás déli szektorán pedig az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába is lassú tempóra készüljetek, az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti között szakaszos lassulásra. Az 510-esen pedig Dunaharaszti belterületén készülhettek lassú haladásra, vigyázzatok nagyon magatokra, az infókat pedig várom a 0620-95-95-107-es számra. A mai nyereményem 2 darab belépőjegy az augusztus 16-ai Magyar Gálára a Summerfesten, ahol fellép a Napraforgó és a Kéve néptánc együttes, valamint bemutatkozik Grúzia és Szlovákia, illetve a nyertesünknek még a markát üti egy 10 alkalomra szóló fitness bérlet is, úgyhogy ezekért lehet harcba szállni, és a következő állításról kell eldönteni, hogy igaz vagy hamis. A gyerekek Summerfestje augusztus 16-án kezdődik. Igaz ez az állítás, vagy hamis ez az állítás? Várom az üzeneteiteket Viberen a 0620-95-95-107-es számra. Tehát a gyerekek Summerfestje augusztus 16-án kezdődik, vagy sem. Egy keresztnevet is várok az üzeneted végére. Sok sikert kívánok. 6 óra után hívni fogom a nyertest, tessék nekem felvenni a telefont.

0: ünnepés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lökény Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bartabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Barnabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. A gyakori nyári tűzesetek miatt folyamatosan készenlétben kell állni a katasztrófavédelmi szakembereknek. A tűzoltók rendszeresen vesznek részt erőnléti edzéseken annak érdekében, hogy baleset esetén hatékonyabban el tudják látni feladataikat. Molnár Péter rádiónknak elmondta, hogy elsősorban az állóképesség és a teherbírás fejlesztése kap hangsúlyt. A Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke hozzátette, a jelenlegi hőség kifejezetten megterhelő rájuk nézve, mivel ilyenkor is teljes felszerelésben kell életeket menteniük, illetve megszüntetniük az égést.
9: Ugye én 5 éves korom óta futballoztam, úgyhogy nagyjából a maga az alapálló képesség megvan. Viszont ezt igyekszem fenntartani, illetve azért akár egy lakástűz, akár a melegben, bárhol nagyon extrém dolgoknak vagyunk kitéve. Inkább ugye itt a hőterhelés az, amiről beszélek. Szoktunk járni Dunaharasztiban, a sportparkban olyan korlátokhoz, azt egy légzővel a hátadon, ami ugye azért 20-25 kiló. Tehát azért vannak ugye Arasztiban is már ilyen társaságok, 3-4 emeletes, tényleg ugye azért oda is föl kell menni. Lehet, hogy többször nagyon hamar el tud fogyni az erő, ha nincs utánpótlás.
8: Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szentmiklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szentmiklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanár tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Pistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta a később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
10: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
7: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summer Fest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli programsorozatot. Második alkalommal látogatnak el augusztus 18-án külföldi táncosok a Summerfest keretein belül Halásztelekre, a Márai Sándor Közművelődési Intézménybe. A résztvevők Indonézia, Uruguay, Bolívia és Peru népszerű táncosainak műsorát láthatják. A táncpanorámán Magyarországot a Garabonciás Néptánc Együttes képviseli. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, további információkat pedig a Márai Facebook oldalán olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Zaporozsec és a Köszi című slágerük szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107,1. Képzeljétek, több mint 3 milliárd forintnyi aranyat találtak munkások építkezés során egy ládában. Belgiumban, mondom is a részleteket. Aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló. Ezt mondta a helyi rendőrség munkatársa, és arra kért mindenkit, hogy maradjanak távol az építkezéstől. Az még nem dőlt el egyébként, hogy kié lesz a nagyértékű arany. Aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkatársai. A ládába rejtett aranyértéke legkevesebb 9 millió euró, vagyis 3,3 milliárd forint. A munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa. Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be. A vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa, egyébként most a cég neve nem érdekes, de hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz-e a nagyértékű arany birtokosa. A szociális szervezet pedig közölte, hogy ha az ügyészség nem talált bűnügyre utaló nyomokat, és az arany őket illeti, annak árából tevékenységük bővítését fogják finanszírozni Kelet-Flandria egész területén. Patrick Faze, a Dendermondi rendőrség munkatársa arra kért mindenkit, hogy ne menjenek a helyszínre, és ezt már említettem, ahogy fogalmazott, hogy aranyások, maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló, és közölte azt is, hogy az egész területet lefoglalták, a helyszín ráadásul veszélyes is, mert az épületet teljesen lebontják. Hát nem semmi, az ember sokszor álmodozik legalábbis gyerekként arról, mikor a nagyszülők kertjét felássa kincsek után, hogy ó, hát majd mekkora aranytömböt talál, vagy én például a Tiszának a homokját szitálgattam, amikor ilyen fényes aranyszerű darabok voltak benne, hogy egyszer biztos találok egy aranyrögöt, hát eddig nem sikerült, de hát ki tudja, lehet egyszer egy építkezésen még ilyen dolog is előkerül. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz a sors, és mit derítenek majd ki ez ügyben is. Ti mit gondoltok erről? Várom a véleményeteket. 0-20-95-95-107-es az SMS és Viber számom, mi hívható, és Miley Cyrus és a Secrets.

Kruger és a Shine című dala szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen. Ha a Tisza-tóhoz indulnátok, akkor lehet, hogy egy rossz hírem van, pláne, hogyha Poroszlóra készültök, ugyanis a poroszlói Tisza-tavi strand víze augusztus 13-ától átmenetileg nem használható fürdőzésre. Megtiltották, miután a legfrissebb vízminőségi vizsgálat határérték feletti kékalga szennyezettséget mutatott ki. A strand területére továbbra is be lehet menni, a vízbe azonban egyelőre nem szabad bemerészkedni. A poroszlói Tisza-tavi strand közösségi oldalán közölte, hogy augusztus 13-ától átmenetileg nem használható fürdőzésre a strandvíze. A döntés átterében a tartósan száraz, aszályos időjárás, a folyamatosan csökkenő vízszint és a mindenek előtt a legutóbbi vízminőségi vizsgálat eredménye áll. A Heves vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya egyébként rendszeresen ellenőrzi a vármegye kijelölt természetes fürdőhelyeinek a vízminőségét. A vett minták alapján a poroszlói fürdőhely vízében a megengedett határértéket meghaladó kékalga szennyezettséget mutattak ki. A kormányhivatal ezért a vízminőség helyreállításáig elrendelte a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését. A poroszlói Szabadstrand vize a 2026-os szezon korábbi részében még jó minősítést kapott. A legfrissebb eredmények azonban már nem feleltek meg az előírásoknak. A korlátozás kizárólag a fürdőzésre vonatkozik, így a strand területére továbbra is be lehet lépni. A parton és a gáton lehet pihenni és napozni, a büfé, az étterem, valamint a kerékpár kölcsönző is tovább üzemel. Az üzemeltető arra kéri a vendégeket, hogy a fürdőzési tilalmat mindenképpen tartsák be, és annak feloldásáig ne menjenek a vízbe. A fürdőzés akkor válhat ismét engedélyezetté, ha az újabb laboratóriumi vizsgálatok igazolják, hogy a vízminősége ismét megfelel a jogszabályi követelményeknek. A korlátozás feloldásának időpontjáról pedig később adnak tájékoztatást. Mondjuk szerencsére oké, hogy a poroszlói strandot így módon korlátozzák a vízhasználatot, vagy letiltják a fürdőzést, de azért a Tisza-tó elég nagy, és a többi strand használható, úgyhogy egy faluval arrébb kell menni, és ugyanúgy lehet élvezni a szuper nyarat. Dr. Béres és Király Viktor közöse már is szól az Ors is.

0: hogy a 90-es, 2000-es években volt ez a dal a csúcson, csak akkor, ha lemegy a nap címen szólt, most viszont Dr. Béres és Király Viktor hozta össze ezt a feldolgozást, aminek a címe Ors is lett. 4 perc múlva pedig 4 óra van, megyünk tovább friss hírekkel és információkkal, és a Facebook oldalunkon már láthatjátok a felvételt róla, ugyanis sajnos baleset történt Sziget-Szent Miklóson a Csepeli úton, és a torlódásra kell készülni, vezessetek nagyon óvatosan, hallgatónknak pedig köszönjük a felvételt, meg az információt, amit továbbított számunkra. Vigyázzatok nagyon magatokra, és ha nektek is van közlekedési infótok, azt küldjétek el Viberen vagy a Facebook oldalunkon keresztül a 0620 95 95 107-re.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: sose lesz vége.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
7: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
6: Maga mögé utasította a kategória társakat.
7: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5.980.000 forinttól. További részleteket látogasson el márka kereskedésünkbe.
8: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
9: Volkswagen.
10: Ez reklám volt.
11: Hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Fokozódik a hőség, magyarok is megsérültek a horvátországi erdőtűzben. Hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Közben a Peljesác félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjed. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. A horvátországi erdőtüzek károsultjainak érdemes mi hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójukkal. Hívják fel a figyelmet biztosítási szakemberek. Mint írják, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és a betegszállítás költségeit. A podgyászbiztosítás a tűzben megsemmisült személyes tárgyakra nyújthat fedezetet, a kaszkó pedig a járműben keletkezett károkat téríti meg. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek.
11: Időjárás.
12: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
11: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
3: 4:04, és több baleset is nehezíti a közlekedést a térségi utakon. Az egyikről már beszámoltam, a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán történt, kettő személyautó ütközött össze, és torlódásra készülhettek ezen a részen. Aztán Sziget-Szent Miklóson a Vakbottyán utcában is történt egy baleset, ott nem látok fennakadást. Illetve a Nullás déli szektor az M1 M7 irányába Dunaharaszti és Sziget-Szent Miklós közötti szakaszon is jelez a térkép egy balesetet. Torlódásra kell készülni ebbe az irányba is, de egyébként az M5-ös felé is. Az M6-os felhajtója és a Sziget-Szent Miklósi csomópont közötti részen, illetve az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányában is. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán korábban szintén volt egy baleset, úgy tűnik, hogy ott már megoldódott a helyzet, ettől függetlenül lassú tempóra is torlódás. Készülhettek, és nem csak ott, hanem a Lakihegyi szakaszon is. A gyártelepi Hévát járónál jól lehet haladni Sziget-Szent Miklóson, az 510-esen Dunaharasztinál lassú a haladás, és az 51-esen is sűrű a forgalom Dunaharaszti térségében. Lassú tempóra készüljetek, vigyázzatok magatokra, további jó utat, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
11: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
11: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
3: Kellemes péntek délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 14-én bízom benne, hogy jól telik a napotok, és remélhetőleg vagytok olyan szerencsések, hogy már pihenéssel töltitek az időtöket. Én hozok nektek remek programajánlatokat ebben az órában is, és ne felejtsétek, a Summerfestre hangolódunk méghozzá egy szuper játékkal, igaz hamis játékról van szó, hozom a részleteket, de egyébként a Facebook oldalunkon is tudtok róla részleteket olvasni, úgyhogy akár már küldhetitek is a Viber üzeneteiteket a 0620 95 95 107-es számra. És ha már Summerfest, akkor hozom nem sokára a Sziget-Szent Miklósi programokat, csak hogy nehogy lemaradjatok róla, közben pedig a legjobb slágerek szólnak, ezt megígérhetem.

Kelly Clarkson zenélt a Laki Hegy Rádióban az FM 107,1-en, és nagyon-nagyon közeledik a Summerfestnek a kezdési időpontja, konkrétan holnap van, úgyhogy mondom is, hogy mire számíthattok az előttünk álló néhány napban Sziget-Szent Miklóson. Sarokkert mozival indul a Summerfest kulturális fesztivál augusztus 15-én Sziget-Szent Miklóson. A Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg, augusztus 16-án pedig Magyar Gálával folytatódik a program, amelyen már Grúzia és Szlovákia táncosai is vendégeskednek. Erre van egyébként belépőjegyem a mai délutánon. Augusztus 17-én a Párnográsztad koncertet, majd egy nemzetközi táncesttel várják a közönséget augusztus 18-án, ahol Chile és Görögország táncosai lépnek színpadra. Augusztus 19-én a Csík zenekar ad koncertet, augusztus 20-án pedig Szent István királynapi ünnepi műsorral készülnek a szervezők. Emellett minden délután várják a családok.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Ma is van egy állításom, ami 2 darab belépő jegyet ér az augusztus 16-ai Magyar Gálára, a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon, ahol fellép a Napraforgó és a Kéve néptánc együttes, és még bemutatkozik Grúzia és Szlovákia tánccsapata is, illetve a nyertes még 10 alkalomra szóló fitness bérletet is nyer a mai napon. Egyébként pedig így hangzik az az állítás, amiről el kell döntenetek, hogy igaz vagy hamis. A gyermekek Summerfestje augusztus 16-án kezdődik. Ez igaz vagy hamis, azt írjátok meg nekem és a keresztneveteket SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számra. Sok sikert kívánok, 6 óra után fogom hívni egyébként a kiválasztottat, aki remélhetőleg nagyon fog örülni, és bízom benne, hogy sportos emberről lesz szó, és ki tudja majd használni ezt a fitness bérletet is, ami jár még a Summerfestes belépők mellé. No, de az utolévőknek is próbálok egy kicsit segíteni. Baleset történt Sziget-Szent Miklóson, a Csepeli úton, az M0-áshoz közelebb eső felén, úgyhogy torlódásra kell készülni, illetve nem csak ott, hanem a Vakbottyán utcában is történt egy baleset, ott nem látom, hogy fennakadást okozna, de legyetek óvatosak. Ezen kívül nekem jelez a térkép a 0-áson is egy balesetet, méghozzá az M5-ös irányában, Sziget-Szent Miklós utáni részen, úgyhogy az araszolás már elkezdődik az M6-os felhajtójától. Ha itt tudjátok, hogy mi történt, akkor léci azt írjátok meg. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli szakaszán is telítettek a sávok, de Lakihegynél is lassú a tempó. A gyártelepi Hévát járó környékén is élénk a forgalom, ahogy az 510-esen Dunaharaszti térségében. Az 51-esen pedig Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon számíthattok lassulásra. Délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében folyamatosan lehet közlekedni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok!

0: interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban!

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Öntözést ösztönzik a lakosságot Pesterzsébeten. Új kezdeményezéssel szeretné segíteni a fiatal fák gondozását Pesterzsébet önkormányzata. A Beko mobil alkalmazás segítségével a lakosok vállalhatják egy-egy farendszeres öntözését. Emellett az alkalmazásban a locsolásra váró fák és a vízvételi pontok is könnyen megtalálhatók. A program célja, hogy a közösség összefogásával a fiatal fák elegendő vízhez jussanak a nyári időszakban, így hosszú távon egészségesebb, zöldebb és élhetőbb közterületek alakuljanak ki. Az önkormányzat arra biztatja a pesterzsébetiek, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és lehetőségeihez mérten vállaljanak szerepet a kerület zöld felületeinek megóvásában.
6: Az Árpád fejedelem általános iskolában megvalósuló fejlesztésekről egyeztetett Dunavarsány polgármestere és a Sziget-Szent Miklósi tankerületi központ vezetője. Keresztesi Balázs nemrég az aktuális kivitelezésekről tájékoztatta dr. Páros Anna Máriát. A tavalyi évhez hasonlóan ismét több tanterembe kerülnek klímaberendezések. Jelenleg is zajlik továbbá a sportpálya felújítása, amelynek részeként sor kerül a vonalazás felfestésére, a labdafogóháló megerősítésére, valamint egy az eddiginél korszerűbb burkolat kialakítására. A pályára ezen kívül kézilabda kapukat és kosárlabda állványokat is helyeznek. A beruházás várhatóan tanévkezdésig elkészül. Várják a lecsófőző csapatok jelentkezését, lecsófőző versenyt rendeznek Taksonyban augusztus 29-én szombaton. A közösségi eseménynek a műfüves pálya ad majd otthont, ahol baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat összemérheti főző tudását. A szervezők célja, hogy a résztvevők közös főzés és kikapcsolódás mellett készítsék el a település legízletesebb lecsóját. A verseny mellett további kísérő programokkal is készülnek, amelyek részleteit a későbbiekben ismertetik. A jelentkezéstől és a verseny részleteiről Galambos Ferencnél lehet érdeklődni.
5: Forgalomkorlátozások lépnek életbe Sziget-Szent Miklóson. Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes lezárásokra kell számítani a városban a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Rocksziget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Fesztivál idején. A rendezvényeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezi augusztus 15-e és 21-e között. A programok helyszínének biztosítása érdekében már szerdán este lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A korlátozás várhatóan augusztus 22-én szombaton este 10 óráig tart. A parkolók megnyitását augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órára tervezik. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt további útlezárás is életbe lép. 17 és 23 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárták. A szervezők arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak a forgalmi rend változására.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Szigetszent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsóki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művész előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Tarány Tamás és a Szilánkok című dala szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és képzeljétek, különleges természetvédelmi program indult a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér területén, igen, jól hallottátok. Megkezdték az ott élő űrgék egy részének az áttelepítését. A reptér hatalmas füves területei ideális élőhelyet kínálnak az állatoknak, az elmúlt években azonban olyan népes állomány alakult ki, amely már repülésbiztonsági szempontból és problémát jelenthet. Miközben Magyarország számos természetes űrge élőhelyén az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent az állatok száma, a budapesti repülőtéren éppen az ellenkező folyamat zajlott le. A becslések szerint már a több mint 10 000 űrge élhet a területen, így ez az ország egyik legjelentősebb állománya, írta meg közösségi oldalán a Bükki Emlős Tani Kutatócsoport Egyesület. A repülőtér gondozott gyep területei kedvező körülményeket teremtenek az űrgék számára, a nagy egyet szám azonban veszélyeket is hordoz. Az állatok közül sok kerül a reptéri járművek útjába, emellett a népes űrge kolónia ragadozó madarakat is vonz a területre. Ez utóbbi különösen fontos a repülésbiztonsági szempontból, hiszen a nagyobb testű madarak és a repülőgépek találkozása hát bizony komoly kockázatot jelenthet. És hát egy program részeként több évre szóló áttelepítési projekt kezdődött a Bükki Emlős Tani Kutatócsoport Egyesület, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és a repülőtér együttműködésével. Elsősorban azokról a területekről költöztetik el az állatokat, ahol különösen nagy az elütés vagy más veszélyek kockázata. Az űrgék új, védett élőhelyekre kerülnek, ahol egyúttal a természetes állományok megerősítésében is fontos szerepük lehet. A szakemberek szerint a reptéri populáció olyan nagy, hogy az áttelepítés nem veszélyezteti annak fennmaradását. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér űrgállománya így a jövőben is fontos forráspopuláció maradhat. Úgyhogy egy ilyen program indul el, ezekről bővebb infókat egyébként találtok szerintem a résztvevő egyesületeknek az oldalán is, hogyha érdekelt titeket a téma, akkor nézzetek utána. Mi pedig megyünk tovább a Dance című sláger.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, akik a 80-as, 90-es években voltak gyerekek, a következő hírnek nagyon fognak örülni. Lehet újra nosztalgiázni, sőt a régi emlékeket feleleveníteni, ugyanis visszahozzák a gyerekkorunk egyik kedvencét. Indulhat a matrica vadászat. Szerintem sokan tudják, hogy miről beszélek. Csak nem 40 év után ismét megjelenik ugyanis a Természetvédelmi Világalap Magyarország Lutra albuma, amely a matrica gyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát, ezt közölte a szervezet az MTI-vel. Az 1989-ben megjelent Lutra album egykor gyerekek ezreivel ismertette meg a vadon élő állatokat és a természeti helyeket, amely során a matrica gyűjtés és a cserebere népszerű gyerekprogrammá vált. A megújult album a világ különleges és védett állatait, az őket fenyegető veszélyeket, valamint a természet megóvásának lehetőségeit mutatja be. A matrica gyűjtés mellett interaktív tartalmak, érdekességek, játékos feladatok és természetjáró programok is helyet kapnak benne. A kezdeményezés célja, hogy a játékos formában ösztönözze a gyerekeket a természet felfedezésére. Klacsán Csaba, a WWF Magyarország kommunikációs és forrásteremtési igazgatója szerint az album egykor sok gyerek számára az első találkozást jelentette a vadon élő állatok világával, az új kiadvány pedig több generáció számára is közös élményt jelenthet. A megújult kiadványt a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő WWF Magyarország egy bevásárlóhely, amit mindenki nagyon szeret, a kék-sárga együttműködésében készítették, és augusztus 24-től lesz kapható az áruházlánc minden eladott album után, egyébként 100 forinttal járul hozzá a WWF Magyarország élőhely fejlesztési programjához. A támogatásból a Tápió Hajta vidéke természetvédelmi körzetben 6 nyílt pusztai tölgyes jellegű erdőfolt kialakítását segítik. Hát én alig várom, én ezt most beírom a naptáramba, augusztus 24-e, biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan el fogják kapkodni ezeket az albumokat, és hiánycikk is lesz, de remélem, hogy nem csak egyszeri alkalomról lesz szó, hanem folyamatosan elérhető lesz az üzletekben, mert én bevallom őszintén, imádtam ezt az albumot, sajnos már nincs meg ez a Lutra albumom, legalábbis a régi, de emlékszem, hogy tényleg órákat töltöttünk cserebelévéssel az osztálytársainkkal, a szomszédainkkal, hogy kinek melyik van meg. Volt, ami annyira sokat ért, és annyira ritka volt, és abból több is volt, akár 4-5 másik matricát lehetett egy darabért elcserélni. Nektek milyen emlékeitek vannak erről, írjátok meg 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom.

0: Love Low és SG Louis, valamint a Híd szólt a Lakihegy Rádióban, 2,5 perc múlva pedig 5 óra van, friss hírekkel megyünk tovább. Erős forgalomra készüljetek a térségi utakon, a nulláson is szakaszos lassulás van az M1, M7 irányába is, és az M5-ös irányába is. Hozom a részleteket a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
7: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
8: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
7: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
8: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
7: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
8: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
7: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
9: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
10: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
11: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
1: Skoda. Ez reklám volt.
12: Hírek a Lakihegy Rádióban.
13: Fokozódik a hőség, hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenéküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Erről szintén Szondi Vanda kormányszóvivő számolt be. A kormányzati tájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. Hangsúlyozta, a hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség 5 napos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is.
12: Időjárás.
13: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
12: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
12: Most pedig. Induljon egy újabb óra
1: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
0: 5 óra múlt 4 perccel és erős forgalomra számítottak a térségi utakon, a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába. Diósd és a 6-os főúti kihajtó között lassú a tempó, az ellenkező irányban, tehát az M1-M7 felé. Dunaharasztitól Sziget-Szentmiklósig számíthattok lassabb tempóra, és az M51-esen is lassú a haladás. Ezen kívül Gyál térségében az M3-as irányába szintén az erős forgalom miatt lassú a haladás. A 6-os főúton is torlódás van az M0-ás közelében. A 2. Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán szintén erős a forgalom, Csepelen a hévvégállomásnál még trafés van. Korábban történt egy baleset Sziget-Szentmiklóson a Csepeli úton. Én nem látom, hogy nagy fennakadást okozna, ettől függetlenül erős a forgalom, úgyhogy elképzelhető, hogy lassabban lehet majd közlekedni. A minden igaz, a Gyártelepi hévátjárónál folyamatos a haladás, a Csépi út pedig a műút felüli végénél tapasztalhattok torlódást, ezen kívül még a Révsoron is trafi van. Az 510-es taksonynál is, Dunaharasztinál is jól járható. Az 51-esen élénk a forgalom mindkét településnél, de folyamatos a közlekedés, ahogy Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében is. Vezessetek óvatosan!
12: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
12: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 14-e péntek van, és ne feledkezzetek meg játékunkról sem. Hangolódunk a Summerfestre, ami holnap elkezdődik Sziget-Szentmiklóson. Egy jó kis sarokkert mozival a Mindörökké nyár című filmet nézhetitek meg, és nekem ehhez kapcsolódóan van játékom, aminek a részleteit olvashatjátok a Facebook oldalunkon is, és van 2 darab belépőjegyem az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol fellép a Napraforgó és a Kévet tánc együttes. A táncpanoráma színpadán pedig bemutatkozik Grúzia és Szlovákia, és a nyertesünk még egy 10 alkalomra szóló fitness bérletet is nyer. Szóval érdemes játszani, 0620 95 95 107, erre a számra szükségetek lesz, de hogy mi az állítás, na azt is elárulom majd ebben a fél órában, úgyhogy tartsatok velem. Közben a legjobb slágereket is forgatom, nem sokára BSV és Marics Peti közöse a Roller Coaster szól, most viszont BTS-el és a Swim-mal kezdünk. Swim.

Meghan Trainor és a Criminals szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, én pedig szólok, hogy írjátok be a naptárba, ugyanis a 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, dárc, utazó kiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a kemencei erdei múzeum vasút kisvonata is megtekinthető lesz. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. Már csak azért is, hogyha neked van egy veterán korú járműved, és szeretnéd kiállítani, vagy szeretnél a felvonuláson részt venni, van még rá lehetőség. Nézz utána a jelentkezés feltételeinek, és mutasd meg a te kedvenc kis csodádat. Mi pedig megyünk most tovább Grace Abrams-el és a Look at My Life-val.

Dash Young Fly és a kis kece szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és pontosan egy óra múlva már ki fog derülni, hogy ki a mai nyertesünk, aki egyrészt 2 darab belépőjegyet nyer az augusztus 16-ai Magyar Gálára, a Sziget Szent Miklósi Summerfestre, ahol fellépnek majd a Napraforgó, illetve Kéve táncegyüttesek, illetve a színpadon bemutatkoznak Grúzia és Szlovákia táncosai is, és a nyertes markát üti még egy 10 alkalomra szóló fitness bérlet is, úgyhogy jó kis nyeremény csomagunk van a mai napon is. El kell döntenetek a következő állításról, hogy igaz vagy hamis, ennyi a feladat. És így hangzik az állítás, a gyermekek Summerfestje augusztus 16-án kezdődik, az A szerint ez az állítás igaz, a B szerint viszont hamis. A helyes válasz betűjelét és a keresztnevedet, vagy azt, hogy igaz vagy hamis, és a keresztnevedet várom SMS-ben, illetve Viberen a 0620 95 95 107-es számra, és mondom, egy óra múlva már hívni fogom a nyertesünket, úgyhogy még most gyorsan elküldheted az üzenetedet. Közben pedig az úton lévőknek mondanám, hogy a Nullás déli szektorán az M5-ös felé vezető oldalon 3 személyi autó ütközött össze a 13-as kilométernél. Ugyan már forgalmi akadályt nem jelentenek, a Hárosi Dunahíd előtt így is több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki egyébként. És az M1 M7 irányába is sűrű a forgalom és torlódás van, méghozzá a Dunaharaszti csomóponttól, tehát az M51-es és a nullás összeér, egészen Sziget-Szent Miklósig számíthatok lassú tempóra, illetve még Gyál térségében az M3-as irányába az elős forgalom miatt szintén lassú a haladás. A 6-os főúton is torlódás van az M0-as közelében, a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán pedig a hévvégállomásnál trafira számíthatok, vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
8: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
7: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
8: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Módosították a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet Taksonyban. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletét módosította Taksony képviselőtestülete. A döntést bizottsági egyeztetések előzték meg, amelyeken a képviselők a szabályozás pontosításáról és korszerűsítéséről tárgyaltak. Zsolnai Pál Taksony polgármestere rádiónknak elmondta, olyan rendeletet sikerült kialakítani, amely hosszú távon is megfelelő keretet biztosít a közösségi együttélés szabályainak alkalmazására. Hozzátette, a módosítások a kormányhivatal szakmai közreműködésével készültek el. Ennek eredményeként a többi között a zajvédelemre vonatkozó előírások is megújultak.
10: A kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében iránymutatást adott arra vonatkozóan, hogy melyek azok a területek, ahol az önkormányzati szabályozás a jogforrási hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő jogszabály tényállási elemeit ismétlődő és szankcionáló rendeletalkotásnak minősítik. A csendháborítás az önkormányzati rendezvényekre nem terjed ki, itt leginkább gondolok a taksonyi búcsúra, május 1-ére.
9: Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Szigetszent Miklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Szigetszent Miklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarusz és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu/veterán oldalon érhetők el.
11: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek. lesznek kint ezen a rendezvényen.
9: Görögkatolikus hittantábort szerveztek Halásztelken a gyermekek számára. A program minden nap reggel 8 órakor szent liturgiával kezdődött a helyi görögkatolikus templomban, majd közös reggeli és változatos foglalkozások várták a résztvevőket. A táborozók a Biblia növényeivel ismerkedtek meg, köztük a gabonafélékkel, a mustármaggal, a datójával, a fügével, az olajfával, a szőlővel, valamint a tömjénnel és a mirhával. A növényekhez kapcsolódó bibliai történeteket kézműves foglalkozásokon és játékos feladatokon keresztül dolgozták fel. A gyerekek a többi között gyapjúból szőlőt nemezeltek, sólisztgyurmából és agyagból alkottak, valamint frissen örölt lisztből lepényt is sütöttek. A közösségi programokat lovaskocsikázás és vízes játékok is színesítették.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 18-án három vendégország táncosai érkeznek a színpadra. Chile, Görögország és Grúzia táncművészei segítségével kapunk ízelítőt országai kultúrájából. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Honey Beast és a Bárcsak lennék, ez szólt a Lakihegy Rádióban, az FM 107,1-en közeledünk augusztus 20-ához, és bizony itt a térségben is rengeteg program lesz, majd nem győzünk erről tájékoztatni titeket, de egyébként, ha valaki kicsit kimozdulna, akkor a főváros is számtalan programmal kedveskedik majd az odalátogatóknak, lehet menni egy kicsit turistáskodni, például augusztus 20-án este néhány órára szabadtéri kiállító térré változik át a Margit szigeti rózsakert, ahol különleges fénypark épül. Ám ne díszkivilágításra gondoljunk, mert ami megvalósul, az jóval több lesz annál. A kortárs fényművészeti projektek, installációk és fényszobrok mindegyike más-más koncepció alapján jön létre. A kiállításra kerülő fényművészeti alkotások között vannak, melyek a látványosságukkal vesznek le a lábukról, míg más művek interaktív jelenlétre ösztönzik majd a szemlélőt. De a kiállított művek nem csak látványosak, hanem könnyen befogadhatók, játékosak is, így az egész család számára izgalmas lehet. Aki pedig már az ünnep előtt ráhangolódna erre a világra, annak ehhez Inota kínál különleges programot, ahol az egykori hőerőmű augusztus 13-a és 24-e között ismét megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. A több mint 70 éves ipari létesítmény 2023 óta ad otthont a nyári fényművészeti kiállításnak. Hát ez is egy izgalmas projekt egyébként, ha netán arra felé jártok, akkor nézzétek meg. Amúgy pedig a Margit szigetet is ajánlom a figyelmetekbe. Napközben is nagyon jól el lehet ott tölteni az időt, kicsikkel főleg, hiszen van ott egy ilyen mini vadaspark, azt is meg lehet nézni. Lehet kicsit hűsölni a parkban, játszani, labdázni, tollasozni, kinek mihez van kedve, este pedig megnézni ezt a fényinstallációt. Jó szórakozást kívánok természetesen mindenkinek. A folytatásban jön Lucas Graham és a Good Times.

0: Katy Perry és a Gorgeous szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, és a már az előzőekben fővárosi augusztus 20-ai programot hoztam nektek, akkor egy kicsit nézzünk távolabbról is programokat, hiszen biztos vagyok benne, hogy a hosszú hétvégét sokan töltik majd a Balatonnál, de előtte még mielőtt balatoni program, bár Balaton közelében van, és már említést is tettem róla, augusztus 13-a és 24-e között látogatható a Fényerőmű című kiállítás az Inotai Hőerőmű monumentális ipari tereiben, ahol a kortárs fényművészet és az épített örökség találkozik. Hazai és nemzetközi alkotók helyspecifikus installációi alakítják át az egykori erőmű sötét csarnokait, fény, hang és mozgóképes vizuális tér élményé a teszik a fesztivál kísérő programjaként. A kiállítás keretében augusztus 20-a és 22-e között családi napot is rendeznek, interaktív műhelyekkel és kreatív foglalkozásokkal, úgyhogy érdemes ezt megnézni. Ez egyen kívül pedig a Már Balaton, akkor augusztus 7-e és 30-a között ismét megrendezik a Balatonfüredi borheteket a Tagóra sétányon, ahol a Balatonfüred csopaki borvidék legjobb borászatai közel 300 bort mutatnak be. A fesztivált koncertek, kulturális programok és gasztronómiai kínálat teszik teljessé. Pecsenyes sütők, valamint sajt, pálinka és édességárusok is kitelepülnek a rendezvényre. A fellépők között ott van többek között Jani Csákveca, a Happy Gang, a Fish, Zorán, Balázs Pali, Falusi Marian és Sárik Péter is szerepel. Augusztus 20-án pedig tűzijáték is várja a látogatókat. Hát ennek mindig nagyon-nagyon szuper egyébként a hangulata, még borfesztivál nélkül is egyébként a Tagóra sétányon ott lenni, andalogni picit, meg este mondjuk bulizni egy jót, finomakat enni, inni, balatoni látvány csopakról ne is beszéljünk, az egyik kedvenc helyem a Balatonnál, szóval anélkül is, borhetek nélkül is fantasztikus, de ha már van, akkor nézzetek el oda is, és érezzétek magatokat nagyon jól, én ezt kívánom.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

Miro és Kopikon közös az After Party szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107.1-en, és búcsúzóhol hoztam még egy közlekedési infót, ugyanis a nullás déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalon három személyautó ütközött össze a 13-as kilométernél. Ugyan már forgalmi akadályt nem jelentenek a Hárosi Duna híd előtt, így is még mindig több mint 2 kilométeres torlódás van, úgyhogy mindenképpen lassabb tempóra készüljetek, és a 6-os főúton is torlódásra kell készülni. Vigyázzatok magatokra, a további közlekedési infokat pedig hozom a hírek után. Tartsatok

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Engedj a csábításnak.
2: A Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow! Aqualand!
3: Tervezzen előre!
4: Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
3: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
3: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
3: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Fokozódik a hőség, hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi Atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és 2 uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszíterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT csütörtökön 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közölte, hogy a paksi munkálatokat több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a Kéz ZRT is segíti, és hiányolta a 3 nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosítójavaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni. A katasztrófának egy halálos áldozata is van. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki. 40 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Új időkapszulákat helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre került dokumentumok a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg.
6: Időjárás.
7: A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
8: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
8: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
8: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
5: 6 óra múlt 3,5 perccel, a Nullás déli szektorában pedig az M5-ös felé vezető oldalon három személyautó ütközött össze a 13-as kilométernél még korábban. Ugyan már forgalmi akadályt nem jelentenek, a Hárosi Duna híd előtt így is több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy lassú tempóra készüljetek. A 6-os főúton szintén torlódás van az M0-ás közelében. A második Rákóczi-Ferenc út csepeli szakasza már egész jól járható, Lakihegynél viszont torlódásra készüljetek, egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig. A csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában élénk a forgalom, de folyamatos a haladás, és a Gerinc út is jól járható, valamint a Gyártelepi Hévátjárónál sem látok fennakadást. Szigethalmon a Szabadkai utcában trafira kell készülni, az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, az 51-esen viszont Taksony térségében lassulásra készüljetek. Az erős forgalom miatt szakaszos lassulásra készüljetek a nulláson az M1-M7 irányába, Dunaharaszti térségében ott, ahol az M51-es becsatlakozik a nullásba, na azon a szakaszon lassabb a haladás, gyors a lápillantok még Gyál térségére, hiszen ott az M3-as irányában általában lassú tempóra kell készülni az erős forgalom miatt, hát meglepő, de most információim szerint arrafelé folyamatos a közlekedés. További jó utat kívánok!
8: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
6: Lakihegy Rádió.
8: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
8: 0620 95 95 107. Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 14-e is végre. Péntek van, remélem, hogy ti már pihentek, már készültek és hangolódtok a hétvégére. Mondjuk megvan az, hogy a Summerfest mely estén lesztek ott. Remélem, hogy vasárnap egyébként a Magyar Gálán találkozunk, mert én ott leszek. De egyébként Parnograst koncert, Csíkzene karkoncert, külföldi országok táncosai lépnek majd színpadra, számtalan program vár majd titeket, és a héten folyamatosan nyereményjátékunk is volt, csak hogy együtt felkészüljünk ezekre a napokra, és ebben az órában kiderül, hogy az utolsó játékosunk és nyertesünk ki lesz, úgyhogy ha küldtél nekem üzenetet, akkor figyelj, vedd fel a telefont, mert ha nem, akkor valaki mást kell majd hívnom. És nem csak ilyen szép dolgokról beszélgetünk majd, hanem például a horvátországi eseményekről is azt érzem, hogy beszélnem kell, úgyhogy jön egy kis összefoglaló a helyzetről, ezen kívül sportélethíreivel is foglalkozom majd, úgyhogy szerintem essünk neki.

FM 107 Lakijegy Rádió helyben vagyunk, sporthírekkel megyünk tovább. A bolgár Zlatka Madankovával erősíti a következő szezonra a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Richárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük 3-as és 4-es poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgárlány koordinációjával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az ára taksálja, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk. Bővebben is kifejti majd a véleményét a térségi hírek között, illetve a Sziget Krónikában. Megszerezte első győzelmét a DMTK labdarúgó MB3 délnyugati csoportjának 2026-27-es idényében. A Dunaharaszti az egy héttel elhalasztott második forduló mérkőzésén a Majos gárdáját fogadta, és győzte le 2-1-re. A hétközi találkozó diadala az első volt a szezonban, hiszen a már lejátszott első és harmadik fordulóban 2 vereséggel indított a gárda. A DMTK így összesen 3 forduló után 3 ponttal a 11. helyen áll a 16 csapatos tabellán. További sporthírekért maradjatok velünk, hiszen a Sziget Krónikában és a térségi hírek között hozzuk ezeket. Ha pedig játszottál velem, akkor készítsd a telefonod, mert mindjárt hívom a nyertest.

0: A Kihegy Rádió helyben vagyunk, és most ér véget a Summerfestes játékunk. Az utolsó nyereményünkhöz érkeztünk, és ezt most nagyon szeretném odaadni valamelyik hallgatónknak, ami nem más egyébként, mint 2 darab belépőjegy az augusztus 16-ai Magyar Gála műsorára, ahol fellépnek a Napraforgó, illetve a Kéve táncegyüttesek, illetve bemutatkozik Grúzia és Szlovákia is, és a nyertes markát üti még egy 10 alkalomra szóló fitness bérlet is. Derítsük ki, hogy ki a nyertesünk.
1: Ugyan,
0: én pedig Petyko Ági vagyok a Lakihegy Rádiótól, és szerintem jó helyen járok, kedves Gyula. Volt egy állításom a mai napon, igaz vagy hamis, döntsd el róla, kérlek. A gyermekek Summerfestje augusztus 16-án kezdődik, ezt állítom. Ez igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Így van, képzeld el, az a jó hírem van, hogy te vagy a szerencsés nyertes.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. Hogy telik a nyár egyébként?
1: Sok munkával, pár napos pihenéssel, de inkább munkával.
0: Aha, akkor kitartást kívánok neked. A Summerfesten egyébként az már biztos, hogy a Magyar Gálára fogsz tudni menni, hiszen arra nyertél páros belépőjegyet, meg egyébként fitness bérletet is. Ezen kívül tervezed-e még más estére, hogy elmész esetleg valamelyik koncertre?
1: Igen, igen, fogok még valószínű akár a Parmograsztot,
0: vagy a Csík zenekar, ugye ők lesznek. Ők lesznek. Na jó, nem zavarlak, remélem egyébként semmiben, de köszönöm szépen, hogy játszottál velünk. Kérlek, tartsd a telefont, és megbeszéljük a részleteket.
1: Köszönöm szépen.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
6: Öntözőrendszert tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Felújítják a Gubacsi híd saruit és dilatációs szerkezeteit. Augusztus 15-én megkezdődik a Gubacsi közúti híd mozgó sarui és dilatációs szerkezeteinek felújítása. A több hónapon át tartó munkálatok több ütemben zajlanak és időszakos forgalomkorlátozásokkal járnak. Az első ütemben a híd saruit javítják, emiatt augusztus 15-én szombaton éjféltől hajnali 4 óra 22 percig, majd augusztus 26-án vasárnap éjféltől reggel 8 óráig teljesen lezárják a hidat a forgalom elől. A munkálatok idején a híd szerkezetét megemelik, a hídfőkben található sarukat kibontják, majd a hidat ideiglenes támaszokra helyezik. A lezárások alatt a közlekedők kizárólag a Kvassai hídon keresztül haladhatnak. A kiszerelt elemeket műhelyben újítják fel, majd várhatóan augusztus végén építik vissza. Ehhez a Gubacsi hidat egy teljes napra ismét lezárják. A második ütemben a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. A munkát az új elemek legyártását követően várhatóan októberben végzik el félpályás útlezárás mellett. Megjelent Dunavarsány 1-es és 2-es házi gyermekorvosi körzetének nyárvégi beosztása. Augusztus 20-a és 21-e kivételével egész hónapban nyitva vannak a rendelők. Dr. Hegedűs Katalin és Dr. Magyar Tibor közös körzetében délelőtt 7-től 10-ig, illetve 11-től 14 óráig tart a betegellátás. Dr. Kárdási Juditnál jellemzően reggel 8 és 2 óra között vannak konzultációk. A doktornő augusztus 26-án szabadságon lesz, ez alatt a két másik gyermekorvos helyettesíti saját rendelési idejében. További információk a település hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók. Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szent Miklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta a később Kodály módszerként ismertté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
8: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is megrendezik a Summerfest kulturális fesztivált Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 16-án tartják a Magyar Gálát, melyen fellép a Napraforgók és Kéve néptánc együttes. A táncpanoráma vendégországai, Grúzia és Szlovákia lesznek a Szent Erzsébet téri rendezvényen. További információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápol a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és minden idők legnagyobb tűze pusztított Horvátországban. És hát erről az MT is adott ki közleményt, ugyanis a horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter ma az MT-vel. Azt mondta, Omis térségében a helyzet stabil, de még mindig száll a füst és erős éget szag terjeng a levegőben. Két repülőgép dolgozik a helyszínen, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását. A helyszínen van a konzul Splitből, aki az omisi befogadó központban 26 magyar állampolgárral tudott személyesen egyeztetni, és közülük senki nem kér további segítséget, arra várnak, hogy visszatérhessenek a szállásra. További 25 magyar állampolgár, aki korábban a befogadó központban volt elhelyezve, már elhagyta a térséget. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Spliti befogadó központban a délelőtti órákban 7 magyar állampolgár tartózkodott, közülük 2-vel tudta kapcsolatba lépni, és ők is arra várnak, hogy a csomagjaikért visszatérhessenek a szálláshelyükre. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon, erről az érintetteket tájékoztatták, az áramellátás még akadozik. Orbán Anita azt mondta, információik szerint mindenki, akivel kapcsolatba léptek, rendben van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban. Többen már vissza tudtak menni a szállásukra, mások elindultak vissza Magyarországra. Amíg a befogadó központban tartózkodók is arra várnak, hogy visszamehessenek a szállásukra összeszedni a csomagjaikat. Egy nagymamának gyógyszerre volt szüksége, azt a horvát hatóságok biztosították neki. Azt is mondta, 4 magyar sérült meg könnyebben, valamennyiüket hazaengedik még a mai napon. Égési sérülést senki nem szenvedett. Orbán Anita tájékoztatása szerint a spliti konzul folyamatosan a helyszínen van, és Zágrábból megérkezik a váltás konzul is. A tárcavezető azt is mondta, a térségbe látogatott többek között Andrej Plenković horvát kormányfő is, aki a magyar konzulnál érdeklődött a magyarok állapotáról, Orbán Anita pedig a horvát külügyminiszterrel beszélt. Megköszönte egyébként a külügyminisztérium munkatársainak a munkáját, és reményét fejezte ki, hogy mindenki rendben haza tud jutni. A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki egyébként a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy 1000 helyi lakost és turistát menekítette ki. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. Hát szörnyű, ami történik, én láttam videókat, nagyon sokat, de egy idő után leállítottam ezeknek a nézését, mert hát hogy is fogalmazzam, nem volt jó hatással rám, tényleg borzasztó látvány volt, én csak abban tudok reménykedni, hogy mindenki épségben hazajut, és ezeket a traumákat mindenki fel tudja majd idővel dolgozni. Megyünk is tovább, talán ez a sláger egy kicsit segít majd benne.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és a hétvége előtt állunk, úgyhogy mondom is, hogy mire számíthatunk időjárás tekintetében. Szombaton folytatódik a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható sajnos. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések, kora reggelre még több felé felfrissül a levegő. A minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutatnak majd a hőmérők. Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék sajnos ezekből sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déliás szél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a délies szél, majd délután északnyugat felől a Dunántúlon egyre több felé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután, este, nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséket, hát az ország nyugati felében. Aztán kedden egyébként már hűvösebb idő lesz, nem éri el a napi csúcs, legalábbis a mostani előrejelzés szerint a 20 vagy a 30 fokot, 28 lesz a maximum, szélre megint csak felhőkre, de napsütésre is számítani kell, csapadékra minimálisan. És hát augusztus 20-án, most ha előreugrok egy picit az időben, jelen pillanatban 32 fokot jeleznek előre. Fátyol felhős, napsütéses időt, úgyhogy szép lesz ez a hosszú hétvége, reméljük ki tudjuk még élvezni azt, ami a nyárból hátra van. See,

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatók, búcsúzni jöttem hozzátok, hiszen perceken belül 7 óra van, úgyhogy az én időm lejárt, a folytatásban jön a Sziget Krónika, a térség hír összefoglalója, aztán 1 óra magyar zene, a Halott pénzzel kezdünk majd is a Máshol című dalukkal, aztán jön Király Viktor Majkával, közös dalával a Filterrel, majd a Soulwave, Follow the Flow, Ocho Macho, Belano és Nox, ez az óra első fele, a többit pedig hallgassátok meg. 8 óra után jön a Családban Marad című műsorunk Somogyi Bettivel és vendégével, 9 óra után pedig a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én nagyon szépen köszönöm az egész heti figyelmeteket. Jövő héten leszek egyébként szerdáig, és személyesen is találkozhatunk, hiszen a Gyermekek Summer Festjéről jelentkezem majd a Városi Könyvtár és Közösségi Házból hétfőn, kedden és szerdán, úgyhogy bízom benne, hogy ott is találkozunk, majd legyen szuper a hétvégétek, ezt kívánom, pihenjetek is egy kicsit, puszi mindenkinek, Petyko Ági vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
0: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
0: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
0: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summer Festje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
0: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Üncsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót. Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szent Miklóson. Forgalomkorlátozások lépnek életbe a Summerfest miatt. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szent Miklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor, az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológusa rádiónknak elmondta, Várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarusz és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu per veterán oldalon érhetők el.
7: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönség szavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
6: Színes programokkal várják a családokat a veteránjármű találkozón. Mistándor hozzátette, nem csak a veteránjárművek szerelmeseit, hanem az egész családot várják szeptember 5-én a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozóra a Sziget-Szent Miklósi Osan parkolójába. Hangsúlyozta, a látogatók a veteránautók mellett egy Ikarusz autóbuszt is megtekinthetnek, emellett egész nap színpadi programok színesítik a rendezvényt. Kiemelte, terveik szerint a gyermekeket pedig egy kis vasút is várja majd, így minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál a rendezvény. A rendezvény látogatása egyébként ingyenes.
7: Nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal, ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amolyan múzeum vasútként, és hát az ővelük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabványkeskeny nyomtárnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az Osan parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik.
6: Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szent Miklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta, később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
7: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
6: Forgalomkorlátozások lépnek életbe Sziget-Szent Miklóson. Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes lezárásokra kell számítani a városban a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Rocksziget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Fesztivál idején. A rendezvényeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezi augusztus 15-e és 21-e között. A programok helyszínének biztosítása érdekében már szerdán este lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A korlátozás várhatóan augusztus 22-én szombaton este 10 óráig tart. A parkolók megnyitását augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órára tervezik. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt további útlezárás is életbe lép. 17 és 23 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárták. A szervezők arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak a forgalmi rend változására.
5: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
6: Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetésekre. Megkezdődött a jelölési időszak a Taksony Nagyközség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a Taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelyen rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölőlapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármesteri hivatalban vagy a művelődési házkönyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bardabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Barnabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. Öntözésre ösztönzik a lakosságot Pesterzsébeten. Új kezdeményezéssel szeretné segíteni a fiatal fák gondozását Pesterzsébet önkormányzata. A Beko mobil alkalmazás segítségével a lakosok vállalhatják egy-egy fa rendszeres öntözését. Emellett az alkalmazásban a locsolásra váró fák és a vízvételi pontok is könnyen megtalálhatók. A program célja, hogy a közösség összefogásával a fiatal fák elegendő vízhez jussanak a nyári időszakban, így hosszú távon egészségesebb, zöldebb és élhetőbb közterületek alakuljanak ki. Az önkormányzat arra biztatja a pesterzsébeti, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és lehetőségeihez mérten vállaljanak szerepet a kerület zöld felületeinek megóvásában.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárd, a miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
8: Klasszikus, hogy mondjam, brusztolós, benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve támadásban is ugyanemiatt, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik az, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is se.
5: Időjárás.
6: Szombaton is napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. Lakihegy.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Mindörökké nyár című amerikai vígjátékot nézhetitek meg a Summerfest keretein belül a Sarokkert moziban augusztus 15-én este. A filmről. Ginny, Mary és Nora valaha a legjobb barátnők voltak, és azt csinálták, amit a legjobb barátnők szoktak. Minden nyáron együtt mentek táborozni, ahol boldogan poénkodtak és pasiztak. Aztán eltelt néhány évtized, és Ginny, aki azóta is fő foglalkozásának tekinti, hogy fiatal maradjon, úgy dönt, még egyszer összetrombitálja a régi csajokat. Együtt töltenek pár napot a régi táborban, és bár sok minden történt velük azóta, és nagyon más helyekre sodorta őket az élet, elég egy pillanat, és ők onnan folytatják, ahol valaha abba hagyták. Ismét megállás nélkül bolondoznak egymással, küzdenek a legváltozatosabb módon a körülöttük táborozókkal, és ha már táboroznak, a pasizás sem maradhat ki. Tulajdonképpen semmi sem változott, leszámítva, hogy a vidám lány csapat mindegyik tagja elmúlt 70. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Második alkalomban rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót. Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szentmiklóson. Forgalomkorlátozások lépnek életbe a Summerfest miatt. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szentmiklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szentmiklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarus és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu/veterán oldalon érhetők el.
5: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
4: Színes programokkal várják a családokat a veteránjármű találkozón. Mistándor hozzátette, nem csak a veteránjárművek szerelmeseit, hanem az egész családot várják szeptember 5-én a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozóra a Sziget-Szentmiklósi Osan parkolójába. Hangsúlyozta, a látogatók a veteránautók mellett egy Ikarus autóbuszt is megtekinthetnek, emellett egész nap színpadi programok színesítik a rendezvényt. Kiemelte, terveik szerint a gyermekeket pedig egy kis vasút is várja majd, így minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál a rendezvény. A rendezvény látogatása egyébként ingyenes.
5: Nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal, ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amoly a múzeum vasútként, és hát az ő velük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabványkeskeny nyomtárnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az Osan parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik.
4: Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szentmiklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szentmiklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta, később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpont örömmel is fogadják az érdeklődőket.
5: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
4: Forgalomkorlátozások lépnek életbe Sziget-Szentmiklóson. Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes lezárásokra kell számítani a városban a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Rocksziget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Fesztivál idején. A rendezvényeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezi augusztus 15-e és 21-e között. A programok helyszínének biztosítása érdekében már szerdán este lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A korlátozás várhatóan augusztus 22-én szombaton este 10 óráig tart. A parkolók megnyitását augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órára tervezik. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt további útlezárás is életbe lép. 17 és 23 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárták. A szervezők arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak a forgalmi rend változására.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetésekre. Megkezdődött a jelölési időszak a Taksony Nagykösség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a Taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelye rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölőlapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármesteri hivatalban vagy a művelődési ház könyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bardabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Barnabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. Öntözésre ösztönzik a lakosságot Pesterzsébeten. Új kezdeményezéssel szeretné segíteni a fiatal fák gondozását Pesterzsébet önkormányzata. A Beko mobil alkalmazás segítségével a lakosok vállalhatják egy-egy fa rendszeres öntözését. Emellett az alkalmazásban a locsolásra váró fák és a vízvételi pontok is könnyen megtalálhatók. A program célja, hogy a közösség összefogásával a fiatal fák elegendő vízhez jussanak a nyári időszakban, így hosszú távon egészségesebb, zöldebb és élhetőbb közterületek alakuljanak ki. Az önkormányzat arra biztatja a pesterzsébetiek, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és lehetőségeihez mérten vállaljanak szerepet a kerület zöld felületeinek megóvásában.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárda miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
6: Klasszikus, hogy mondjam, brusztolós, benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve támadásban is ugyanemiatt, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik az, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is.
3: Időjárás.
4: Szombaton is napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Családi kérdések, melyek nem maradnak megválaszolatlanul. Minden csütörtök este 8-kor. Családban marad a Lakihegy.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez ma is a Családban marad, a családi magazin műsorunk. Én Somogyi Betti vagyok, és mai vendégem pedig Rózsa Szilvia, esküvői tanácsadó, vállalkozói mentor, a Szigetszentmiklósi Rosent&Co tulajdonosa. Szia, örülök, hogy itt vagy a stúdióban velem.
2: Szia, örülök, hogy eljöhettem.
1: Hát egy nagyon különleges témáról beszélgetünk, legalábbis idén még erről nem beszéltünk egyáltalán, pedig hát már azért javába zajlik az esküvői szezon, viszont azért esküvők még bőven vannak augusztusban is, sőt, hát tulajdonképpen én még voltam egyébként őszi esküvőn is. Arra gondoltam, hogy egy picikét beszéljünk az idei esküvői trendekről. Most így 2026-ban mi az, amit keresnek a párok, lehet itt akár a képekre gondolni, a fotósra, vagy a helyszínekre, vagy egyébként a mennyasszonyi ruhára, csokorra. Egyelőre szerintem kezdjük az elején, hogy most még mindig a nagyobb esküvőkhöz ragaszkodnak, vagy most már gyakoribb, hogy egy picikét az ilyen meghittebb, családiasabb esküvőket szeretnék a párok.
2: Mind a két tábort erősítik igazából, szeretik a tematikus esküvőket, például, hogy egy csokor a központja, és a csokorra építik fel a koktéloknak az ízvilágát, a színvilágot, és igazából az egész esküvőt. Vannak olyan tematikus esküvők, ami a pároknak a személyiségét mutatja be, például mondjuk egy country esküvő, vagy egy salsa, vagy white party féleségű esküvők is
1: de
2: vannak.
1: Jó, és akkor például a násznép is mondjuk fehérben van, nem csak a mennyasszony, vagy azért van különbség ott?
2: Igen, bele van építve a meghívóba, hogy mindenki érkezzen fehérbe.
1: De jó, egyébként ez tök jó.
2: És a tematikának megfelelő öltözékbe, mondjuk egy latin esküvőhöz, vagy egy countryhoz.
1: És akkor még mindig tulajdonképpen mind a két tábor megy, ha lehet így mondani, tehát a kisebb esküvők is, meg nyilván a nagyobb is, persze ez azért nyilván valahol pénztárca függő. Az mennyire igaz, hogy valóban legalább egy év kell, hogy mondjuk egy nagyobb esküvőt te meg tudjál szervezni? Nekünk kis esküvőnk volt, de voltunk azért több olyan esküvőn, így a barátaink esküvőjén, akik mondták, hogy hát bizony nagyon nehéz volt egyrészt ugye megtalálni a helyszínt is, de amikor megvolt, hogy még legyen szabad hely egy évre, vagy akár voltuk neki két évre előre.
2: Igen, igen. Ugye 3 hónap. Általában az ifjú pár nyárra tervezi az esküvőjét. Nagyon ritka a téli vagy az őszi esküvő, és nyáron, abban 3 hónapban bele kell zsúfítani az ifjú párokat. Így nagyon sok esküvői helyszín már le van foglalva, és telített. De nem csak, hogyha mondjuk egy nagyon szép helyről beszélünk, egy elegáns esküvőt szeretnének, azt már nem, hogy egy évvel, de már 2 évvel előre lefoglalják ugye az ifjú párok. Ugye az is szempont, hogy ha vidékről érkező rokonok vannak, akkor ugye őket el kell szállásolni. Szóval olyan esküvői helyszínt érdemes keresni, vagy találni, ahol lehetőség van ugye a helyszínen elszállásolni a násznépet is.
1: Hát igen, és ennek a szervezése azért bizony elég komoly időszakot ölel fel, tehát azért nem az van, hogy tényleg 1-2 hónap alatt. Téged általában, mint esküvői tanácsadót, mikor keresnek föl? Már 1-2 évvel mondjuk az esküvő előtt, ahogy így a helyszínt kitalálják, tehát már abba is tudsz nekik segíteni. Vagy később mi a jellemző, vagy mikor érdemes megkeresni téged?
2: Őszintén engem általában mindig az utolsó pillanatokban keresnek meg. Most is volt egy esküvő háznál. Szerettek volna ilyen kis meghitt esküvőt. 50 pluszos volt az ifjú pár, így összekötötték az életüket, mert rájuk talált a szerelem, és ők egy háznál képzelték el az esküvőt, hatalmas udvaruk van, és ami érdekesség, hogy nem tálakat rendeltek, vagy felszolgálást választották, hanem a helyszínre street food ételek.
1: Hát ez tényleg elég egyedi, igen.
2: Igen, hamburgerek. Ne az legyen, hogy kötött a vacsoraidő, hogyha esetleg valaki később érkezik, akkor frissen megkapja a hamburgerét, vagy amit elképzelt magának.
1: Jó, hát akkor ez kicsit ilyen lazább hangvételű esküvő, de hát tulajdonképpen igen, csak a fantáziánk szab ennek határt, tehát igazából ki mit szeretne. Mindjárt visszajövünk, kedves hallgatók, elmegyünk egy rövidet zenélni, de továbbra is az idei esküvői trendekről, illetve különlegesebb esküvőkről beszélgetünk Rózsa Szilviával, vállalkozói mentorral, esküvői tanácsadóval, a Szigetszentmiklósi Rosent&Co tulajdonosával. Maradjatok velünk!

0: Családban marad. A Laki Hegy Rádió családi magazin műsora.
1: Továbbra is esküvői trendekről beszélgetek vendégemmel, Rózsa Szilviával, esküvői tanácsadóval, vállalkozói mentorral, a Szigetszentmiklósi Rose & Co. tulajdonosával. Egyébként milyen különleges vagy ilyen egyedi, hát akár lehet ezt mondani szokásokkal vagy kérésekkel fordultak már hozzád? Biztos van egy-két ilyen emlékezetes történeted.
2: Igen, volt olyan felkeresésem, hogy a mennyasszonyi virágcsokornak a színvilágához állítsam össze a díszítést, illetve mivel koktélmixer szakmám is van, így a koktélok ízvilága is arra a színvilágra, és a mennyasszonyi csokornak egy kiemelt virágának a szirupából készítsem el nekik a koktélt, hogy legyen benne.
1: És egyébként a gyakorlatban téged hogy kell elképzelni, mint esküvői tanácsadó? Folyamatosan egyeztettek? Oké, mondtad, hogy a többség azért az utolsó, mit tudom én gondolom, néhány hónapban keres föl, vagy hát ez kinél mi, de hogy a gyakorlatban hogy néznek ki ezek a találkozások?
2: Ezek a találkozások úgy néznek ki, hogy mondjuk megtalálnak engem valamilyen platformon, rám írnak, utána felhívom őket telefonon, egyeztetünk egy időpontot, eljönnek helyszínre, és elmondják az elképzeléseiket, én pedig tartok nekik egy óra tanácsadást, hogyan is induljanak el, és hogy tervezzék meg az esküvőjüket, hogy költséghatékony legyen.
1: Ez azért tök jó, hogy tényleg rengeteg mindenben tud segíteni. Ugye voltál a Süsfelnapban reggeli műsorunkban vendégünk, mert hogy Szigetszentmiklóson ugye megnyitottad a Rose & Co-t, ugye mondtam is, amikor felkonferáltalak, és azért ez egy olyan hely, ahol minden egy helyen van. Tehát akár legyen ez a mennyasszonyoknak mondjuk egy fodrász, vagy egy sminkes, de egyébként ugye a táncoktatás is benne van. Meg hát ugye ott vagy te, aki rengeteg mindenben tud ugye segíteni.
2: Igen, ezt a stúdiót, amikor létrehoztam, úgy álmodtam meg, hogy az ifjú pár egy helyen mindent megtaláljon. Lehetőség van mennyasszonyi készülődésre, a koszorús lányokkal és a hölgytársaságokkal. Ugye már van fodrász, sminkes, műkörmös, műszempillás, illetve a helyszínen kialakítottunk egy rendezvénytermet,

0: ahol a mennyasszony a vendégeivel koktélozhat, pesgőzhet az elkészülődés alatt.
1: De jó, akkor kicsit úgy levezesse a feszültséget, illetve hát gondolom azért vannak néhányan, akik azért mégiscsak izgulnak a nagy nap előtt. Azt láttam egyébként a közösségi oldalaidon, hogy volt egy ilyen, hát nem tudom, hogy kezdtek, ez egy próbanap, tehát amikor rendesen volt egy beöltözött mennyasszony, meg egy vőlegény, és akkor tánc is volt, meg tehát mint a szimuláltatok volna tulajdonképpen egy, hát egy lagzit, ha lehet így mondani. Mi volt ezzel a cél?
0: Igen, igen. Az volt a célunk vele, hogy a mi kis csapatunk nemrég állt össze. Uh-huh. Ugye pályakezdővel, újrakezdővel, tapasztalt szakemberekkel, és szerettünk volna egy ilyen próbanapot tartani, hogy hogyan is működik a mi kis csapatunk, milyen csapat állt össze, milyen
1: tehát egy kis bemutatkozás tulajdonképpen.
0: Szakemberekkel dolgozhatok együtt, és szerettem volna, hogyha mindenki figyelmet kap, és bemutathassa ugye a munkásságát.
1: Nagyon jó lett ez a kis videós összeállítás, de egyébként gondolom ti is nagyon élveztétek, meg vagy elégedve így a végeredménnyel, meg egy szuper nap volt. Így úgy jött le, gondolom azért így a videók alapján, hogy nagyon jól sikerült az egész.
0: Igen, hatalmas kihívás volt, mert pont egy esős napot fogtunk ki, úgyhogy fél órát csúsztunk, de szerencsére sikeres volt, és mindenki beletette, amit tudott, hogy időben végezzünk.
1: Kicsit visszatérve így, ha már a 2026-os trendekről beszélünk, még megemlíthetnénk azt is, hogy például milyen színek azok, amik most így idén nagyon dominálnak, akár így a dekoráció tekintetében, meg a kisebb kiegészítőknél.
0: Én azt vettem észre, legalábbis amiket én így hallottam és láttam, hogy a letisztultabb színvilágokat jobban szeretik. Ezeket a pasztel színeket, bézs, pasztel rózsaszín, fehér.
1: Ezek a pezsgőszín, talán igen, az hasonlít a bézshez.
0: Meg az oliva szín is nagyon domináns most.
1: Egyébként én pont voltam egy hasonló esküvőn, amikor hát nem is az oliva szín, az inkább ilyen, hát a mentának meg a kéknek ilyen keveredése volt, olyan volt a koszorús lányok ruhája. Tehát most már azért nem az van, mint szerintem régen, hogy a koszorús lányok mindig mondjuk rózsaszínben voltak, vagy legalábbis szerintem az volt ugye a szokás. Most azért látunk eltérő dolgokat, sőt, én voltam egyszer egy esküvőn, az egyik ismerősünknek, ő kifejezetten azt kérte, hogy mi legyünk, ott felnőtt koszorús lányok voltak, csak fekete ruhában, ilyen fekete kis, hát ilyen mini ruha volt, de egyébként csinos volt, és piros cipővel, és akkor neki ez egy ilyen egyedi kérése volt, neki is piros volt például a cipője, de mondjuk a ruhája az ilyen fehér, de neki is megjelent a fekete, úgyhogy ott először olyan furcsa volt, de most már azért szerintem kezd ez átalakulni egy picit.
0: Igen, nem hagyományos esküvők vannak mostanában, általában a nagy része úgy szokott kinézni, hogy elmennek anyakönyvvezetőhöz két tanúval, és nem templomba tartják az esküvőjüket, hanem külső helyszínen, sokkal meghittebb, sokkal nyugodtabb környezet, mint
1: kicsit más, igen.
0: Igen, és akkor szertartás vezető előtt ugye megesküsznek. Szeretnék mondani pár érdekességet, ami nem egy hétköznapi program lehet, például egyre elterjedtebb a templom előtti pillangó röptetés.
1: Ez nagyon érdekes, ilyenről még nem is hallottam.
0: Igen, illetve a galambröptetés vagy lufi felengedés nagyon látványos tud lenni, illetve egyre elterjedtebb, hogy van egy ilyen műtelefon, amihez oda van csatolva egy kamera, és üzenetet tud küldeni a vendég, az ifjú párnak, amit ugye hanganyagként megkap, és képanyagként is. Illetve a selfie gép,
1: ja,
0: beülnek
1: igen,
0: és
1: igen,
0: fotózkodnak, és akkor tudnak belőle készíteni egy albumot is akár.
1: Hát meg amikor különböző ilyen mindenféle szemüveget, meg tudod fejdíszt, meg boát felvesznek, és akkor ugye készülnek a vicces képek.
0: Igen, igen, úgyhogy egyre látványosabb és egyre kreatívabb esküvőkről is be tudok számolni.
1: Maradjatok velünk, kedves hallgatók, mindjárt folytatódik a Családban marad a családi magazin műsorunk. Továbbra is az esküvői trendekről beszélgetek vendégemmel, Rózsa Szilviával, esküvői tanácsadóval és vállalkozói mentorral.

0: családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: A Lakihegy Rádió helyben vagyunk, mai témánk az esküvői trendek. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, vendégem továbbra is Rózsa Szilvia, esküvői tanácsadó és vállalkozói mentor, a Szigetszentmiklósi Rose & Co-nak a tulajdonosa. Én azt gondolom továbbra is egyébként a külföldi helyszínek is nagyon népszerűek, persze azért ezt nem mindenki engedheti meg magának, meg nyilván azért a papírozás szempontjából is egy picit más, hiszen azt az esküvőt itthon is ugye érvényesíteni kell. A belföldi helyszíneknél mi az, ami a legnépszerűbb lehet? Mármint, hogy nem konkrétan név szerint, hanem mondjuk ez legyen akár egy vízpart, hogyha a nyári esküvőről beszélünk, vagy nekünk egyszer volt egy olyan ismerősünk, aki például egy ilyen, hát végülis egy hegyen tartotta tulajdonképpen a fotózást is, meg utána egyébként a násznépnek is fel kellett mennie. Úgyhogy voltak ezért ilyen egyedi tapasztalatok nálam is.
2: Igen, elterjedtebb egyre, hogy a vízparton vagy kúriában, ilyen gyönyörű helyeken, hogy az ifjú pár megélhesse azt a pillanatot, ami igazán róla szól. Úgyhogy szeretik az ilyen szép, elegáns, kifinomult helyeket, de közben meg, akik ilyen hóbortosak, ők igen, el tudom képzelni, hogy mondjuk egy hegytetőn tartják meg az esküvőjüket.
1: Próbálnak kicsit ilyen egyedibbek lenni.
2: Igen.
1: És árak tekintetében tényleg most már azért nagyon-nagyon ugrott ez az esküvői piac, ha lehet így fogalmazni. Sosem volt szerintem ugye nagyon olcsó, de azért lehet azt hallani, hogy most azért valóban sokan azért nem választják a nagyobb esküvőt, mert hogy minden annyira drágább lett.
2: Minden drágább lett, igen, ez így van, hiszen az árak emelkedtek. És hogyha egy 150 fős esküvőről beszélünk, ahol mondjuk a násznépfele vagy külföldi vagy vidéki, ugye őket el kell szállásolni, meg kell letetni abban a 3 napban, amíg mondjuk ott tartózkodnak, és az hatalmas nagy költség.
1: Hát igen, és egyébként te mit tapasztalsz, hogy melyik szolgáltatásra semmiféleképpen mondjuk nem sajnálják a pénzt? Tehát mi az, amin esetleg próbálnának a párok spórolni, és mi az, amire viszont mindenképpen szeretnének költeni? Nyilván itt rengeteg dolog van, vagy a te véleményed hogy mi az, amin egyáltalán nem érdemes mondjuk spórolni, hogyha egy ilyen esküvő szervezés történik?
2: Amin nem érdemes spórolni, a saját maguk igényei, például az esküvői ruha, a frizura, a smink, hiszen az őt a saját kis világát mutatja be, hogy ő hogy képzeli el saját magát abban a környezetben.
1: Hát igen, mert nyilván az a fontos, hogy az ifjú pár jól érezze magát, de gondolok itt például akár mondjuk egy fotósra is, mert nyilván az is örök életre megmarad. Tehát nem tudom, hogy egyébként így mi az, amin úgy próbálnak egy kicsit lefaragni. Én személy szerint biztos, hogy a fotós az lenne, aki nem próbálnék meg spórolni, mert hogy mégiscsak az úgy róluk szól akkor az a nap. De nyilván a helyszínen azért úgy lehet nézelődni, hogy hol lehetnek mondjuk kedvezőbb ajánlatok akár.
2: Igen. Igen, ami fontos, ugye, hogy meg is örökítsük azokat a gyönyörű pillanatokat, és még az unokáinknak is tudjuk mutogatni, hogy milyen szép esküvünk volt, és a fotós, videós, a dekoros is nagyon fontos, illetve nagyon fontos egy jó ceremóniamester is, aki irányítja az egész esküvőt, és jó hangulatot teremt, hiszen, hogyha jó a hangulat, akkor még évekkel később is arról fogunk beszélni, hogy milyen jó pohár köszöntő volt, és milyen jó élményekkel mentünk át azon a napon.
1: Hát igen, mert ezt el is lehet azért rontani, tehát lehet egy olyan ceremóniamester, aki mondjuk nem rossz, de valahogy úgy érzi az ifjú pár is, meg úgy egyébként a násznép, hogy mondjuk esetleg nem az igazi. Gondolom, itt is azért működik az, hogy akár tőled is kérnek segítséget, vagy egyébként ajánlások útján. Tehát az a legbevettebb szokás talán ilyenkor.
2: Igen, ugye én nem megyek ki helyszínre, mint esküvőszervező. Én ajánlásokat adok, és kiszervezem ugye a szolgáltatókat. Úgyhogy nagyon fontos minden szempontból, és mondok most egy pár tippet az ifjú párnak. Nagyon fontos, hogy e-mailes egyeztetés után legyen egy telefonos egyeztetés, hiszen a hangjából és a hangsúlyából nagyon sok mindent le lehet szűrni, hogy egy megbízható szolgáltatóról beszélünk, vagy sem. A telefonos beszélgetés után mindenféleképpen tartanék egy személyes megbeszélést, hiszen nagyon fontos, hogy a szolgáltató az ifjú pár személyiségéhez is kapcsolódjon. És hogyha minden stimmel, akkor utána fogadják el ugye az árajánlatot amit kiajánl a szolgáltató nekik.
1: Hát igen, az, hogy legyen meg azért valamennyire a úgymond a kémia a két fél között, igen. Tehát az fontos, mert akkor utána azért az irányomhatja a bélyeget ugye az esküvői napra is, vagy hát maga nagy napra, hogy éppen mondjuk akár nem megfelelő annyira a ceremóniamester, de ez ugyanúgy a többi szolgáltatónál is, tehát ez akár egyébként gondolom a fotósnál is,
2: igen.
1: Ugyanolyan fontos dolog. Na innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Rózsa Szilviával, esküvői tanácsadóval, vállalkozói mentorral, a Sziget Szent Miklósi Rose & Co. tulajdonosával. Zenélünk egyet, aztán folytatódik a Családban marad. Every

0: Családban marad. A Lakihegy Rádió családi magazin műsora.
1: Folytatódik a Családban marad, a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. Továbbra is a témánk az esküvői trendek. Én Somogyi Betti vagyok, vendégem pedig Rózsa Szilvia, esküvői tanácsadó, vállalkozói mentor, a Szigetszentmiklósi Rosenco tulajdonosa. Ami még egy érdekes kérdés, most azért ugye nagyon benne vagyunk így az Instagram, TikTok, meg ugye egyébként a közösségi média világába. Van, amikor mondjuk ilyen konkrét, hát akár kéréseket szeretnének, mert mondjuk látták akár egy, legyen az mondjuk egy celeb, vagy csak teljesen mindegy bárki másnál a közösségi médiában, hogy ők mondjuk ugyanolyan színű dekorációt szeretnének, vagy jaj, de szép volt az a ruha, én is hasonlóban képzelem el. Tehát vannak ilyen kérések, amik mondjuk onnan jönnek, tehát gyűjtenek onnan inspirációkat.
2: Igen, vannak ilyen kérések, sőt, egyre több az ilyesfajta kérés, de mindig azt javaslom nekik, hogy lehet, hogy az a ruha mondjuk a celebnek jól áll, de neki nem biztos, hogy az ő alakjához, az ő személyiségéhez passzolna. Úgyhogy nézze meg, próbálja meg, de mindenféleképpen vigye bele az ő személyiségét is.
1: Egyébként a ruhák tekintetében is, ugye a koszorús lányokról úgy beszéltünk, de egyébként ez a mennyasszonyoknál is így van, hogy most azért változott egy picit, hogy régen azért mindig szerintem ez a nagy habos-babos volt, bár szerintem ez a mai napig ez egyébként ez egy olyan klasszikus ruha, vagy hát ez a tényleg ez a nagy szoknyás, szép felső, hogy azért nagyon sokan választják, de azt is lehet látni, hogy azért vannak ezek a merészebb, kicsit akár rövidebb esküvői ruhák, vagy letisztultabb, szolidabbak.
2: Igen, azért választják mostanában nem a habos-babost, hanem a kényelmes esküvői ruhákat, mert egyre több mennyasszony készül a vőlegénynek tánccal. Milyen meglepi tánccal, és egy habos-babos ruhában ez nem kivitelezhető.
1: Nálatok egyébként a táncoktatásra is van lehetőség,
2: igen,
1: amiről
2: van
1: korábban
2: lehetőség,
1: beszéltünk. Akár ugye tényleg a country salsa, vagy ha csak egyébként gondolom egyszerűen egy szimpla keringőt akarna a pár megtanulni valami, mert mondjuk nyilván nem mindenki vevő annyira, hogy ilyen nagy volumenű táncot lejtsen ott a táncparketten, de akkor ilyen egyszerűbb táncoktatásra is van Szigetszentmiklóson itt lehetőség.
2: Van esküvői táncoktatásunk, kettő táncoktatónk is van, az egyik a Virginia, másik pedig a Bogi, és a háromféle csomag közül választhat az ifjú pár. Az egyik az ilyen alaptáncoktatás, aki tényleg nem tud táncolni és szeretne megtanulni ugye a nagy napra. A második csomag pedig egy zenére és egy koreográfiára, viszont van olyan ifjú pár, aki mondjuk három zenéből vágna össze háromféle koreográfiát, erre is van ugye lehetőség, valaki extrém táncot szeretne az esküvőjén.
1: Azt szoktam látni egyébként ugyanígy a közösségi médiában, hogy sokan azért ugye most jelenleg futó népszerű sorozatoknak mondjuk választja a zenéjét, vagy ha ott volt valamilyen olyan tánc, akkor azt is beleszövik, úgyhogy ezek most szerintem nagyon mennek. Lehet, hogy régen is, de most mióta azért ennyire, hát nem tudom, így a közösségi médiát sokat használjuk, így azért mégiscsak több inspirációt is gyűjtenek onnan szerintem a párok is. Akár tényleg ilyen tekintetben is, hogy filmek, sorozatok is megjelennek. Mert ugye mindenki ismeri, és akkor azért ez így egy népszerű koreográfia lehet, akár többen beállnak.
2: Igen, például a Gatsby. Az szerintem
1: ez
2: egy
1: milyen jó film,
2: fantasztikus
1: igen.
2: jelenet tud lenni egy esküvői tánchoz, illetve a tematikához is.
1: Igen, ott az egész stílus tök jól meg tud jelenni. És akkor még így a végére annyit, hogy akik esetleg most kezdik el szervezni az esküvőjüket, vagy most fognak majd belevágni, nekik mit tanácsolnál így néhány mondatban?
2: Azt tanácsolom, hogy először is választják ki, melyik időpontban szeretnének egybekelni. Második, a helyszín kiválasztása, és hogy hány főt szeretnének az esküvőjükre. És hogyha ez megvan, akkor utána lehet gondolkodni a többin a tematikán, a ruhán, hiszen nagyon fontos a helyszín a tematika választásához is.
1: Nyilván általában egyébként még mindig gondolom a nyári esküvők a legnépszerűbbek, de azért szerintem egyszer-egyszer megjelenik azért most már különböző más évszakokban is, de akkor te is azt gondolod, hogy még alapvetően az esküvői szezon azért az a nyarat leli föl leginkább.
2: Igen, hiszen nem szeretnének megfagyni esküvői ruhában a mennyasszonyok, bár valaki jobban szereti ugye a telet, és jobban érzi magát a télben.
1: Nyilván akkor könnyebb is valószínűleg
2: igen,
1: helyszínt találni.
2: Kis műször meg kabátban nagyon jól mutat az esküvői ruha is, de hogy igen, a nyár az, ami jobb.
1: Hát mindenki, igen, amit éppen szeretne. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Rózsa Szilviának, esküvői tanácsadónak, vállalkozói mentornak, a Szigetszentmiklósi Rose&Co tulajdonosának, és egyébként ott, ha követitek a Rose&Co közösségi oldalát, minden fontos infót megtaláltok, akár az idei esküvői trendekkel kapcsolatban is. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Nektek, kedves hallgatók is, köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt már a Családban marad a Lakihegy Rádió családi magazin műsora. A mikrofonnál Somogyi Bertit hallottátok, és tartsatok velem két hetente, csütörtök esténként itt a Lakihegy Rádióban, de ne felejtsétek el, hogy hamarosan ezt a beszélgetést is megtaláljátok videós formában is a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján. Szép napot, sziasztok!
0: Családalapítás, gyereknevelés, párkapcsolati kérdések, egészség. Ez a Családban marad a Lakihegy Rádió magazin műsora. Egyszerű.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Második alkalomban rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót. Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szent Miklóson. Forgalomkorlátozások lépnek életbe a Summerfest miatt. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szent Miklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szent Miklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarus és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu/veterán oldalon érhetők el.
5: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
4: Színes programokkal várják a családokat a veteránjármű találkozón. Mistándor hozzátette, nem csak a veteránjárművek szerelmeseit, hanem az egész családot várják szeptember 5-én a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozóra, a Sziget-Szent Miklósi Osan parkolójába. Hangsúlyozta, a látogatók a veteránautók mellett egy Ikarus autóbuszt is megtekinthetnek, emellett egész nap színpadi programok színesítik a rendezvényt. Kiemelte, terveik szerint a gyermekeket pedig egy kis vasút is várja majd, így minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál a rendezvény. A rendezvény látogatása egyébként ingyenes.
5: Nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal, ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amoly a múzeum vasútként, és hát az ővelük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabvány keskeny nyomtávnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az Osan parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik.
4: Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szent Miklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szent Miklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta, később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
5: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció civilizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
4: Forgalomkorlátozások lépnek életbe Sziget-Szentmiklóson. Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes lezárásokra kell számítani a városban a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Rocksziget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Fesztivál idején. A rendezvényeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezi augusztus 15-e és 21-e között. A programok helyszínének biztosítása érdekében már szerdán este lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A korlátozás várhatóan augusztus 22-én szombaton este 10 óráig tart. A parkolók megnyitását augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órára tervezik. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt további útlezárás is életbe lép. 17 és 23 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárták. A szervezők arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak a forgalmi rend változására.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetésekre. Megkezdődött a jelölési időszak a taksony nagyköség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelyen rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölőlapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármester hivatalban vagy a művelődési ház könyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bardabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Barnabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. Öntözésre ösztönzik a lakosságot Pesterzsébeten. Új kezdeményezéssel szeretné segíteni a fiatal fák gondozását Pesterzsébet önkormányzata. A Beko mobil alkalmazás segítségével a lakosok vállalhatják egy-egy fa rendszeres öntözését. Emellett az alkalmazásban a locsolásra váró fák és a vízvételi pontok is könnyen megtalálhatók. A program célja, hogy a közösség összefogásával a fiatal fák elegendő vízhez jussanak a nyári időszakban, így hosszú távon egészségesebb, zöldebb és élhetőbb közterületek alakuljanak ki. Az önkormányzat arra biztatja a pesterzsébetiek, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és lehetőségeihez mérten vállaljanak szerepet a kerület zöld felületeinek megóvásában.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárda miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
6: Klasszikus, hogy mondjam, brusztolós, benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve támadásban is ugyanemiatt, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik azt, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is.
3: Időjárás.
4: Szombaton is napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süss fel nap az ébresztő műsorunk, én pedig Somogyi Betty vagyok, és itt van velem a vonalban Papribe Zsófia, a Halásztelekváros önkormányzatának programszervezője. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Halásztelken is megrendezik idén is a Summerfest kulturális fesztivált, méghozzá augusztus 18-án jövő hétkedden. Milyen programokkal készültök ezen az alkalmon?
3: Igen, idén már ez ugye második alkalommal lépnek fel nálunk. A nagy Summerfest, a Százhalombattai rendezvénynek egy kis alrendezvénye lett Halásztelken is. Már nagyon várjuk, mert úgy gondoljuk, hogy ez a fordulvonal, ez el kell, hogy erősödjön itt Pest megyében is. Igazából Szigeten, Miklóson is megrendezik a Summerfestet, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a halásztelkieknek is mindenképpen szeretnénk ezt elhozni. Ez egy nagyon különleges kulturális esemény lesz, népzene, távoli országoknak a szokásait és táncait, énekeit ismerhetjük meg augusztus 18-án, délután 14 órától várunk minden kedves érdeklődőt a Szent László térre, a Márai elé. Hozzánk Bolívia, Indonézia, Uruguay és Peru érkezik a külföldi országok közül, valamint Magyarországot, természetesen a Halásztelken alakuló néptánc együttes.
2: A Garabonciás néptánc együttes, így van.
3: Fogja képviselni, igen.
2: Ugye említetted, hogy ez már a második alkalom, változott egyébként valamit a tavalyihoz képest, mert mint akár így fellépők tekintetében én más lesz?
3: Fellépők tekintetében több fellépő lesz, mint tavaly, úgyhogy készülünk nagyon, hogy ők semmibe se szenvedjenek, természetesen hiány, nagyon nagy szeretettel és odaadással várjuk őket, és természetesen a kilátogatókat is. Én azt gondolom, hogy ez egy szuper kora esti program lehet a halásztelkieknek.
2: Lesznek esetleg gyerekprogramok is, vagy külön most ezzel nem készültök?
3: Nem, külön ezzel most nem. Ez abszolút a néptánctól, folklorról és az országok megismertetéséről fog szólni.
2: Viszont teljesen ingyenes, azt azért emeljük ki mindenképpen.
3: Igen, igen, igen.
2: De ha már ugye gyerekprogramok, hát másnap is, hát most Halásztelken nem lehet unatkozni majd jövő héten egyáltalán, mert hogy kastélyparki piknik lesz, ráadásul egy éves szülinapi sunset party, ha jól látjuk itt a közösségi oldalon, és ott viszont lesznek már gyerekprogramok is.
3: Igen, itt nem szakítunk a hagyományokkal, az első rendezvényt is ugyanígy csináltuk meg, ez már egyébként szám szerint a negyed.

0: Fatboyt fogja húzni egészen este 11 óráig. Nagyon finom ételekkel, italokkal várjuk még a kilátogatókat. Mi úgy néztük, hogy jó idő is lesz.
1: Igen, egyébként mi is azt néztük.
0: Meleg is lesz. Igen, ugye a húsvétkor volt utoljára kastélyparti piknik, akkor azért estére már egy kicsit hűvösebb volt, de most fantasztikus időnk lesz, úgyhogy mindenkit várunk pokróccal, hátizsákkal, amivel szeretne, költözön ugye kihozzák, babzsákok is lesznek, ahogy eddig. Egy szuper este van készülőben.
1: Igen, ugye mondtad, hogy ez már... És ingyenes ez is, meg a gyerekeknek szóló programok. Tehát itt tulajdonképpen az egész rendezvény ingyen, teljesen ingyenes.
0: Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy Halászkerekváros önkormányzata és a vezetősége is mindig azt tartjuk szem előtt, hogy a halászterki családok lehetőleg ingyenesen tudják a halászterki programokat, meg nem csak a halászterkék, bárki, aki ide kilátogat, mert úgy gondoljuk, hogy ez jár az itt élőknek, az, hogy szórakozhassanak, együtt lehessünk, jó környezetben, szép környezetben, minőségi programokkal.
1: Hát meg ugye említetted, hogy például ez a kastélyparki piknik is egyébként, ez már a negyedik alkalom, de szerintem ezt nem csak a halásztelkiek várják, hanem így a térségben rengetegen, mert hogy tényleg már olyan hagyománya van, meg olyan igazi kis kuckózós, bulizós alkalom szokott azért ez lenni. Emlékszem, voltunk kint mi is.
0: Akkor mindig azért egy másfél hónappal előtte leülünk egyeztetni itt a főleg a DJ srácokkal, ők már ugye nyugvik halásztelken lakik, tehát hogy azért vele többet is találkozunk, és pont jöttek, hogy felvegyük a promó videót, és azelőtti napon már a halásztelki csoportokban elindultak a kérdések, hogy vajon lesz idén nyáron is kastélyparki piknik, és akkor nagyon örömmel tette ki polgármester úr ezt a videót, hogy igen, mindenkinek válaszolva augusztus 19-én jön a jó kis nyári bulink.
1: De jó, ez szuper. És akkor még augusztus 20-a mellett sem menjünk el. Hogy készül Halásztelekváros a nemzeti ünnepünkre augusztus 20-án? Milyen programok lesznek nálatok?
0: Városi ünnepséggel, szokásos városi ünnepséggel készülünk, ami 11 órakor kezdődik majd a Malonyai Kastélyban. Ide is várunk minden kedves érdeklődőt, és emlékezni, ünnepelni vágyót. Jelényi László a református lelkész tart majd ünnepi áhítatot és áldáskérést majd az új kenyér megszentelésére, és Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor a megszentelésre természetesen, illetve Mészáros Tamás színművész és énekes fog nekünk egy kis műsort adni majd, illetve a Halásztelek Mozgáskorlátozottak és Nyugdíjasok Egyesületének énekkara is fel fog lépni itt a Malonyai Kastélyban, valamint városi kitüntetést fogunk átadni.
1: Nagyon szépen köszönöm a programokról. Egyébként ugye Halásztelekváros hivatalos Facebook oldalán minden fontos információ fent van, mint ugye a Summerfesttel kapcsolatosan, vagy a kastélyparki piknikkel, és ugye a 20-ai ünnepséggel kapcsolatban is. Köszönöm a beszélgetést Papribe Zsófiának, Halásztelekváros önkormányzatának programszervezőjének.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: holnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Megint van egy olyan témánk, ami már egy picit az iskola felé tendál, de hát azért valljuk be, hogy...
4: közeledik, igen, az iskola.
3: Igen, nem is olyan lassan már itt van a nyakunkon.
4: Bár tudod, azt szokták mondani, hogy a gyerekek nem annyira örülnek, a szülők meg azért ilyenkor egy kicsit kivirulnak, hogy véget ér a hosszú iskolamentes szünet, megnyerő szünet.
3: Igen. Igen, közben itt próbálom megnyitni a cikket, amit küldtél, de valamiért nem tudom, de a lényeg az, hogy ugye 35 perces tanórák jöhetnek esetlegesen.
4: És hát kevesebb leckét is javasolnak az alsósoknak. Ez az alsósokra vonatkozik, igen. Tehát, hogy gondolom én a felsősoknak akkor viszont marad a hagyományos 45 perces.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés. Mi is már többször beszélgettünk ugye arról, hogy sőt, egyébként éppen a múlt héten vettünk fel Szifangok podcastet, és majd lesz egy vendégünk, aki nagyon sokat foglalkozik diákokkal, gyerekekkel. Igaz, hogy önvédelem szempontjából, de hát 4 gyerekes édesapa egyébként, szóval, hogy van ebben tapasztalata. Mm-hmm. És vele is pont erről beszélgettünk, hogy egyszerűen főleg az elsősök, másodikosok, vagy akár a speciális nevelési igényű gyerekek képtelenek 45-50 percet. Legalábbis a mai gyerekek
4: a
3: már.
4: Mai gyerekek.
3: Valljuk be, hogy megváltozott a
4: nálunk
3: világ.
4: Ez más volt, akkor még nem volt ennyi rohanó. Hát egyrészt digitális eszköz, meg nem volt akkor a rohanó világ sem, szerintem.
3: Nem hiszed el, képzeld el, hogy, és ezt persze mindannyian tudjuk, hogy nem jó, de közben egyszerűen el kell ismernünk, hogy van. Tehát, hogy bármennyire is nem jó, valahogy alkalmazkodni kell szerintem a helyzethez, és képzeld el, hogy nekem mesélte egy rokonom, aki most érettségizett, egy srác, aki egyébként úgy nőtt fel, hogy igazából, hát azt mondom, hogy gamer, de már szinte, mert hogy nagyon-nagyon sokat videójátékozott, és képzeld el, hogy azt mondta, hogy sajnos, mondjuk én egy kicsit így ezt szomorúan hallom, de ez tény, hogy például ők is voltak most moziban, és megnézték az előzetesét, egy másfél perces videót. És ahogy az anyukája mutatta neki a videót, hát ő úgy volt vele, hogy neki ez unalmas már, normál sebességgel, és felgyorsította, és kétszer, egy film előzetes felgyorsított. És azt hiszem kettőszörös, de lehet, hogy többszörösére gyorsított fel, és ő neki az volt már így, az ingere.
4: De
3: az
4: mi lesz a mi gyerekeinkkel? Ők már ilyen tízszeres gyorsításba érted, csak ilyen felvillanó képkockákat látnak.
3: Nem tudom, de hogy ezt most kimondtad, kirázott a hideg, szóval...
4: Pedig azért nem tudom, olyan már nekem is volt, hogy mondjuk nyilván tartalmilag unalmas volt egy trailer, de az éppen azért, mert az a film mondjuk biztos voltam benne, hogy nem fogom megnézni, de hogy a tempója volt lassú, azt sosem éreztem. Hát nyilván mi egy kicsit azért más generáció is vagyunk, de hogy ez hihetetlen, hogy még azt is felgyorsítják, ami amúgy 2 perc önmagában vagy.
3: Másfél. Sok szempontból hihetetlen egyébként. Egyrészt igen, hogy már egyszerűen az idegrendszerenek nem inger, nem elég inger az, hogy van egy másfél perces tréler, ami ráadásul egy tréler, az pont arról szól, hogy annyira gyors, minden izgalmas rész benne
4: minden,
3: van.
4: Igen,
3: tehát, hogy nem egy
4: sokszor pont az a baj, hogy lelövik, most igen. Nem azt mondom, hogy minden esetben lelövik a poén, de nagyon-nagyon sok minden egyébként így benne van.
3: Igen.
4: Ha nem jól vágják össze.
3: Igen. Egyébként nekem volt már olyan borzalmas mozi élményem, hogy a tréler nagyon jól sikerült, és kiderült, hogy minden jó rész benne volt a trélerben, az összes többi sallang meg
4: baromi
3: unalmas
4: volt. Akkor viszont az valahol egy jó tréler volt, mert
3: végül
4: is becsábított a moziba.
3: Egyébként igen, ez valóban igaz. Na, és hogy tök érdekes, hogy gondolkoztam, hogy nekem van-e ilyen, és képzeld el, hogy én is van, hogy másfélszeres gyorsítással hallgatom, amikor a barátnőim küldenek nekem hangüzenetet.
4: És felgyorsítod?
3: Igen, de azért, mert az egy emberi beszéd. Tehát, hogy emberi beszédet van benne, tudod, ez az ő, meg gondolkozik.
4: Persze, az és is jogos.
3: Miután így, nem tudom, éppen van 10 percem, hogy A-ból B-be eljussak, és akkor elindítom, ugye szeretném meghallgatni, és valamikor zavar, és akkor visszaállítom egy normálra, de valamikor picit felgyorsítva hallgatom, mert ugye, de nem, tehát, hogy tényleg az élő beszéd az megint másna, de visszatérve ezt csak azért hoztuk ugye be, hogy a mai gyerekeknek teljesen más az inger küszöbük. És hát ugye ehhez igyekszik egyébként hozzá alkalmazkodni a közoktatásért felelős államtitkár gondolata, mert hogy Kokainé Lányi Marietta dobta be ezt a témát, hogy akár 35 perces tanórák is jöhetnek az alsó tagozatokon, 14 pontos javaslatcsomagot küldött az iskoláknak az államtitkár.
4: Egyébként az a cím, hogy legyen élmény a tanulás, itt most a Telexen pont azt olvasom, és ugye tulajdonképpen igen, ez az alsó tagozat gyermekközpontú megújítása érdekében született, tehát hogy kifejezetten az alsósokra érvényes ez a 14 pont.
3: Amit olvasok, egyébként nekem az jön le róla, hogy ez olyan, mint a Waldorfhoz hasonló, tehát nem feltétlenül pont olyan.
4: Hát
3: de ugye...
4: jó, mert ez állami vonatkozásban, mm-hmm. tehát hogy állami iskolákban.
3: Igen. Ugye a Waldorf, nem vagyok annyira otthon a témában, de azt tudom, hogy ők azért jóval rugalmasabban kezelik.
4: Élményközpontúbb, kevésbé. Én úgy tudom, hogy ott talán jegyeket sem kapnak mm-hmm. egyáltalán. De még mm-hmm. lehet, hogy 8-ig sem, tehát most ezt annyira nem tudom. De nem nagyon van osztályzás.
3: Igen, igen, meg ugye tényleg rugalmas, mint ahogy itt igen. is azt írják, hogy a legyen élmény a tanulás elnevezésű program célja, hogy az iskolai mindennapok jobban igazodjanak a kisgyermekek életkori sajátosságaihoz. A dokumentum rugalmasabb napkezdéssel, beszélgető körrel, mesehallgatással, közös olvasással, vagy akár mozgásos ráhangolódással. Én emlékszem, hogy körülbelül már vagy 10 éve is forgattam egy olyan, és akkor ugye azért forgattunk róla, mert az még nagyon meglepő volt, hogy volt olyan matek tanár, aki úgy kezdte az általános iskolában az órát, hogy előtte pár gyakorlatot, mozgás tényleg? Gyakorlatot csináltak, sőt, volt, hogy úgy számolta, hogy közben nem tudom, a bal kezedet tedd az orrot hegyére, és akkor add össze az 5 meg a 8-at. Tehát, hogy most nyilván csak egy bugyuta példát mondtam, de hogy azért vannak már olyan pedagógusok. Más kérdés, hogy a rendszer mit gondol mindenről, de én azt látom, akkor így ez alapján, hogy nyitott kezd lenni az iskolai rendszer erre, hogy tényleg...
4: Abszolút, igen.
3: Azt valljuk be, hogy nekünk nagyon sokszor kínszenvedés volt egy-egy óra, és jaj, nem nagyon. Élmény volt
4: hát
3: a tanulás.
4: Kicsit sem volt élmény. Én így, hogy nekem idén még maradt pont egy évet az Oviba a kisfiam, amit most azért sem bánok, mert nyilván ennek kell egy kis átfutási idő, tehát hogy ezt el is fogadják, ezt a javaslatcsomagot, de én tökre örülnék neki, ha mm-hmm. ő már egy ilyen iskola rendszerben kezdeni az iskolát, meg egyébként itt pont benne van az is, ez kicsit azért hajazhat akár az óvira is még, ugye főleg a piciknek, hogy javasolják, hogy akár havi rendszerességgel szervezzen az iskola ilyen komplex napokat, ami ugye az óviba is rendszeresen van, víznapja, mit tudom, uh-huh. erdőnapja, kert, könyvtári, múzeumi, művészeti nap, mert hát végül is ez az élmény a gyerekeknek, hogy valamihez tudnak úgy még jobban kapcsolódni, nem csak a szürke hétköznapok, hogy bemegyek, tanulok, hanem vannak változatosabb napok. Szerintem ez tök jó.
3: Hát meg ez egyébként szerintem nem csak élmény, hanem tanulás is. Tehát úgy tanul, hogy észre sem veszi. Tehát igazából ez a legjobb tanulás.
4: Mint hogy bemagolod, igen.
3: Pontosan, pontosan. Egyébként a javaslatcsomag korlátozná az alsósok házi feladatainak mennyiségét, a testnevelést pedig több szabadtéri játékkal, sétával, néptánccal, közösségi mozgással tenni élményszerűbbé, a természettudományos és matematikai ismereteket pedig kísérletekkel, környezetmegfigyeléssel és gyakorlati feladatokkal kötnék. Össze a dokumentum a rendszeres témanapokra, hogy te is említetted a mindennapos mesélésre, az iskolai bántalmazás megelőzésére is kitér. Most nyilván nem olvastuk el ezt a 14 pontos csomagot, de így...
4: úgy mm-hmm. belőle, viszont azon így megakadt a szemem, figyelj, szerintem ez tök jó, hogy az első év folyamon ne legyen kötelező otthonra az írásbeli házi tök feladat, jó. Sőt, uh-huh. hétvégére és a szünetre is csak kivételesen adjanak feladatot. Uh-huh. Hát gondolj bele, itt 6 éves gyerekekről beszélünk, jó, nálam pont a kisfiam 7 lesz, de teljesen mindegy, mire iskolába megy. Pici gyerekek szerintem uh-huh. még, akik így hirtelen kikerülnek az óvodából, és legyen már valami átmenet. Pontosan. Amit szerintem bele. Eddig ugye nem nagyon volt.
3: Így van, és ez tök jó, amit mondasz, mert erről akár majd csinálhatnánk egy külön műsort is szakember rá, hogy kellene ez az átmenet. Tehát, hogy
4: legalább az első évben, igen,
3: igen. Igen, az, hogy elvárjuk egy pici gyerektől, most képzeld, hogy mi felnőttek is, egy új munkahely van, az mennyire megterhelő, és elvárjuk azt egy óvodás gyerektől, aki még ott délután egyik nap még azt mondja az óvónén, hogy aludjál már, Pistike, mert a másik nap meg nem szabad aludni, vigyázban kell ülni, nem tudom,
4: délután
3: mennyit
4: még
3: kell
4: házit csinálsz a napköziben, amíg elképesztő. A nem jönnek érted. Igen, tehát hogy ez ilyen bedobnak a mély vízbe, szó szerint.
3: Igen, közben mondja, van az a tábor, aki azt mondja, hogy jó, hát de mi is így éltünk. Már ezt egyszerűen fel kell fognunk, hogy más világot
4: volt, más.
3: Így volt, igen. Túléltük. Az más kérdés, hogy kiben milyen nyomot hagyott, hogy szeret tanulni, szereti-e olvasni, vagy
4: hát igen, ez nagyon egyénfüggő. Meg hogy azért milyen volt otthon tényleg akár a szülői támogatás.
3: Igen, meg attól, mert vele? Régen volt valami, egyrészt változik a világ, másrészt nem kell örök élet plusz egy évig mindig ugyanazt csinálni. Persze. Na, mit gondoltok mindenről? Igen, nekünk tetszik egyébként.
4: Nekem így kisgyerekes szülőként tetszik. Abszolút.
3: Most, amit mondtál, hogy benne van a pakliban esetleg az, hogy a mi gyerekeink már ebben a rendszerben járhatnak iskolába.
4: Szerintem hát az már egyébként, ha elfogadják, akkor addigra benne van, akár tök tényleg jó. A te kislányodnál, akár az én gyerekeimnél, igen.
3: Várjuk, várjuk. Mit szóltok mindehez? 0620 95 95 107.
1: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a süsfelnap, az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött. Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: Egyre több olyan Facebook posztot látunk csoportokban, ami mosolycsal az arcunkra, és úgy gondoltuk, hogy egy picit most felhozzuk ezt a témát, mert egyébként az én gyerekkoromban mi is csináltunk ilyet. Nem pont ugyanilyet, de hasonlót.
3: Hát egy gyerekek, mi is egyébként.
2: Igen, hogy gyerekek ugye kimennek az utcára, vagy a kerítésük, hát a kapujuk elé.
3: A ház elé. Igen.
2: Igen, és akkor valamit árulnak. Olyan kis cukik ülnek ott, és akkor most ugye nyilván itt a hőségben az ital, a szörp, a hideg, valamilyen hűsítő.
3: De lelkesen üldögélnek. Én is rendszeresen látom, ahogy autóval, például én ugye Szigetszentmiklóson, hogy itt lakunk, itt látom nyilván leginkább, de nagyon sokszor belefutottam gyerekekbe, hogy ott üldögélnek, és olyan lelkesen várják, és mondom, hogy akkor nem volt időm megállni, de olyan aranyosak voltak tényleg.
2: Nagyon, és igen, az ember úgy van vele, hogy igaz, hogy tudom, én ott van mellettem az innivalom, de hát azért félreállok, megállok, főleg, hogyha gyerekkel vagyok, tök jó élmény, hogy gyerekek találkoznak. Nyilván nem kérnek csillagászati összeget, meg ez nem is arról szól, egy kis zseppénzt esetleg összegyűjtenek.
3: Igen.
2: Aha. Igen, és akkor így megtanulja ugye a gyerek, hogy nem úgy van az, hogy a pénz az csak úgy terem a pénzfán, hanem hogy azért úgy idézőjelben meg kell dolgozni tulajdonképpen. Szóval aranyosak, és mi azt látjuk, most is láttam egy ilyen posztot, hogy ugye egyre több mindent hát árulnak, ki éppen tényleg italt, de te mesélted, hogy konkrétan egy kis zsipvásáros.
3: Én kérdelem, egy kis fiútól itt a Buckában, tőlünk egyébként elég közel volt, és pont akkor éppen tudtam, hogy majd megyek valahova, és akkor a férjem hívott föl, hogy te figyelj, itt van egy kisfiú, és ilyen mindenféle játékautót, meg ilyen Lego készleteket árul, ugye hozzánk közel, és tudta, hogy majd valószínűleg amúgy is arra mennék kocsival, hogy nézzem már meg, nem voltak egyébként pont velem a gyerekek, hát ha van valami jó kis dolog. És egyébként a barátnőmmel mentem utána, arra félreálltunk, és valóban egy ilyen, hát egy ilyen 8-9-10 év körüli kisfiú, egyébként akkor is már meleg volt, nem volt ez a hőség, de ott kint ült a napon, és kirakta az ilyen, hát ilyen matchbox-szerű kis autókat is, meg Lego készleteket. És Legót is néztem, de az én gyerekeimnek az még egy picikét, hát még sok lett volna, tehát hogy nagyobb korú gyerekeknek szólt, ilyen apróbb autókat lehetett volna összerakni, de inkább ilyen 8-10 év feletti gyerekeknek szólt, és úgy voltam vele, hogy hát azt most még nem, de ilyen kis autót, ezt viszont én vettem, képzeld el. Ráadásul kettőt, hiába van egy fiam, egy lányom, mert mondtam, hogy na hát akkor a Liza biztos kikészül, hogy ő neki nem veszek semmit, de hát ugye nagy részt autók voltak, és úgy örült a kisfiú, aki árulta egyébként, hogy jaj, de jó, végre van vevő, és mondta, hogy ilyen van, olyan van, olyan lelkesen mutogatta, tudod, hogy ez nem is volt igazából használva, még tényleg eredeti dobozba adta oda, ki volt bontva, de vissza volt szépen téve, és mondta, hogy van több fajta, meg ilyen, olyan, úgyhogy nagyon lelkesen mutogatta. De ott tök jól éreztem magam én is, mert kettő kis autót azért elhoztam tőle.
2: Aranyos nagyon, meg én is, én még nem álltam meg, azt hiszem így talán nagyon régen, de mostanában nem, és így van is bennem olyankor egy rossz érzés, hogy aj, félre kellett volna állni, mert annyira cukik, meg nyilván alig várják, hogy hát azért csinálják,
3: valaki
2: hogy
3: álljon már
2: valaki
3: meg,
2: álljon meg, igen. Úgyhogy na, a legközelebb látok, akkor esküszöm, hogy akkor félreállok, és akkor iszom egy limonádét, vagy én is veszek valamit. Én emlékszem, hogy én Dunaharasztin nőttem fel, és hát lehet, hogy valakinek mond valamit, az Uzsoki utca, az egy ilyen kis városszéli, kicsit kihaltabb, ráadásul még akkor pláne, valahogy úgy tényleg így a város peremén laktunk, de hogy még ott is kiültem, és én tudod, mit árultam?
3: Mit árultál?
2: Én a kinder figuráimat, a jó, kinder csokiban lévő
3: de az
2: kis figurákat.
3: Nagyon, egyébként ez most is, de akkor is ilyen nagyon nagy kultusza
2: hát
3: volt.
2: Tudod, akkor ott mentek a cserélgetések, neked igen, meg van az a törp, igen, nekem igen. Ez már kétszer megvan, neked csak egyszer, és akkor mit tudom én, ú, de jó, akkor azt megveszem, és emlékszem valami nem tudom, 20 vagy 50 forintért, nem is ez volt ugye a lényeg.
3: Akkor volt is ilyen kinder figura kiállítás valahol talán Budapesten egyszer, szerintem mi talán, lehet, hogy sulival mentünk el megnézni, lehet, hogy pont a Vajdahunyadvárában volt, mert azt hiszem ott volt, igen, és akkor ilyen nagy vitrín, mert mindenhol ilyen 1000 millió kis figura volt kiállítva, kimondottan ilyen kinder figurák. Amúgy ez az, ami sosem megy ki a divatból,
2: nem,
3: mert ezt most is ugyanúgy az én gyerekeim is nem annyira gyűjtik, ők ilyen szezonálisan, tehát ha olyan mesefigura van benne, amit úgy ismernek, akkor azt azért úgy próbálják összegyűjteni. Én egyébként még levendulát is vettem, képzeld el, nemrég. Szintén itt a Buckában.
2: Igen.
3: De csak pont kettővel arrébb lévő szomszédunktól csoportba láttam, és akkor nézem, hogy olyan ismerős.
2: És fogtad, megláttad a csoportba, és akkor úgy voltál vele, hogy a kis sétál.
3: Hát kisétáltunk akkor a két gyerekkel, igen, és akkor én úgy szeretem a levendulát igazából, de nem is a, ugye a levendula volt annyira a lényeg, hanem hogy így közel volt, és ott is három kis gyerek lakik, és árulták, és akkor tök jó élmény volt. Ott még egy picit az anyukájával beszélgettem is a gyerekeknek, úgyhogy volt egy-két ilyen élményem, igen.
2: Igen, szerintem egyébként jó élmény, meg tényleg, ha ezt kell ahhoz, hogy legalább abban a pár órában, amíg ezzel foglalatoskodnak, nem a telefont nyomkodják, nyilván nagyon óvatosan, mert ugye, ha jól sejtem, akkor ez a Csépi úton volt,
3: Sziget-Szent
2: Miklóson, mert hogy ugye ott lehetett,
3: hát ott,
2: meg ott láttam én is.
3: Az elég főút, az kicsit nehezebb.
2: Igen, bár tudom, hogy melyikre gondolsz, és ott azért van egy ilyen belsőbb rész, de hogy nyilván óvatosan a gyerekekkel, meg hát ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szülőknek félszemmel nincs rajtuk a szemük, tehát hogy biztonságban vannak a gyerekek, de hogy tényleg, ha az alatt a pár óra alatt, amíg készülnek, amíg közösen a szülővel megcsinálják azt a, vagy együtt a gyerekek azt a limonádét, vagy összerakják a levendula csokrot, vagy kiválogatja, hogy mi az, amit szeretne eladni. Egyrészt egy tök jó közös program, közös élmény, másrészt meg tényleg nem az van, hát hogy akkor képernyőt bámul.
3: A nyári szünetre, meg amit meg szoktam figyelni egyébként, hogy ahogy töltik fel a csoportokba ugye így a képeket, hogy lehet kapni limonádét, stb. És annyira szép az a kis pult egy-egy gyerkőcnél, tudod, ilyen szépen meg van csinálva, van, ahol még díszítés is van, kis citromkarika itt, citromkarika ott, tehát hogy ilyen nagyon jó az egésznek a dizájnja. Hát én ültem kint limonádét árulni egyébként a tesómmal egyszer vagy kétszer, hát nekünk nem így nézett ki, tehát mi kivittünk egy ilyen kis, szerintem egy kis műanyag asztalt, akkor úgy kiraktuk.
2: Na, akkor még
3: nem volt
2: ez annyira.
3: Megtervezve az egész koncepció, meg így a dekoráció, meg a dizájn. Na, hát
2: és vettek tőletek limonádét?
3: Erre nem is emlékszem. Talán lehet, hogy a szomszéd, igen. Talán igen, a szembe szomszéd.
2: Hát lehet, hogy már szüleitek felhívta a szomszéd, hogy gyertek már, léci ki, hogy valaki vásároljon már tőlük.
3: Igen, talán igen. Ők biztos vettek, igen.
2: Képzeld el, hogy egyébként én egyszer olvastam egy csoportban, itt egy Sziget-Szent Miklósi csoportban, egy kicsit balul elsült ilyen próbálkozást is. Ott meg arról volt szó, hogy szintén zseppénzt gyűjtöttek a gyerekeknek, és palacsintát sütöttek, és palacsintát árultak, és akkor ugye lehetett előre jelezni, hogy akkor én megyek, és kérek három palacsintát, és akkor azt úgy kivitte a gyerek. Viszont nagyon, hát drágán adták azt a palacsintát, aztán valami darabja 200 forint volt, vagy nem is tudom, és valahogy így egy komment cunami érkezett, hogy szerintük nem így kéne megtanítani a gyereknek, hogy meg azért ez drága, meg valahogy úgy elcsúszott az egésznek a kommunikációja, pedig egyébként aranyos volt maga a kezdeményezés. Mondjuk tény, hogy én ugye miután nem eszem se lisztet, se tejet, én ilyet azért nem feltétlenül mernék megvenni, mert lehet, hogy van benne olyan hozzávaló, amit én mondjuk nem fogyasztok meg. A másik az is, ez is valahol igaz, hogy ételt a mai világban régen nem volt ez így túl hype-olva, de ma már így,
3: az ital az teljesen rendben igen. van, meg egyébként ott is jobb szerintem, akár a becsület kasza, mert nyilván, ha már megállsz, akkor nem fogsz úgy elmenni, hogy persze. Nem adsz azért valamennyi kis pénzt, de lehet jobb is, ha nem írsz ki feltétlen egy ilyennél össze. Nyilván egy játéknál, amit mi vettünk, az más, azért annak csak van egy ára, de a limonádénál szerintem lehet egy becsület kasza, mert tényleg lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na, tessék, itt van 500 forint értem, mert igen. Itt van annyi van nálam, más azt mondja, hogy hát most csak egy kicsit kevesebb van nálam így apróban. Szóval szerintem az úgy működhet, és akkor nincs sértődés, de valamit meg úgy is kapnak.
2: Igen. Úgyhogy alapvetően ez szerintem egy tök jó kezdeményezés, meg tényleg a gyerekek kicsit így kizökkennek az átlag hétköznapokból, és akkor van egy kis program otthon, egyébként szerintem aranyos, csak vigyázzunk rájuk. Ti mit gondoltok mindenről? 0620 95 95 107.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: Második alkalomban rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót. Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szentmiklóson. Forgalomkorlátozások lépnek életbe a Summerfest miatt. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Második alkalommal rendezik meg a Csepel-szigeti veteránjármű találkozót Sziget-Szentmiklóson. Az eseménynek szeptember 5-én szombaton a Sziget-Szentmiklósi Osan parkolója ad otthont. Mistándor az esemény egyik főszervezője, a helytörténeti gyűjtemény muzeológus a rádiónknak elmondta, várják az érdeklődőket, ahol a Csepel, az Ikarusz és a Dutra legendás járművei mellett számos más minősített veteránjármű is megtekinthető lesz. Hozzátette, a veteránjármű tulajdonosok folyamatosan jelentkezhetnek a találkozóra, akár a helyszínen is. Kiemelte, a rendezvényen veteránjármű szépségversenyt is szerveznek. A regisztrációval kapcsolatos részletek a miklosimuseum.hu/veterán oldalon érhetők el.
3: Lesz még szépségverseny is, tehát azt tervezzük, hogy hát egy szépségversenyt fogunk lebonyolítani. A jármű tulajdonosok számára igyekszünk értékes nyereményeket felajánlani, de közönségszavazással is készülünk, tehát azért is érdemes lesz végigjárni a járműveket, hogy hát egy szavazólapon jelezzék azt, hogy melyiket találják a legszebbnek különböző kategóriákban, mert hát ugye teherautók, személyautók, autóbuszok, traktorok, motorkerékpárok lesznek kint ezen a rendezvényen.
2: Színes programokkal várják a családokat a veteránjármű találkozón. Mistándor hozzátette, nem csak a veteránjárművek szerelmeseit, hanem az egész családot várják szeptember 5-én a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozóra, a Sziget-Szentmiklósi Osan parkolójába. Hangsúlyozta, a látogatók a veteránautók mellett egy Ikarusz autóbuszt is megtekinthetnek, emellett egész nap színpadi programok színesítik a rendezvényt. Kiemelte, terveik szerint a gyermekeket pedig egy kis vasút is várja majd, így minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást kínál a rendezvény. A rendezvény látogatása egyébként ingyenes.
3: Nagyon jó kapcsolatot sikerült találni a kemencei kisvasúttal, ugye ott működik egy régi állami erdei vasút, amúgy a múzeum vasútként, és hát az ő velük való beszélgetés alapján úgy tűnik, hogy ők el fognak tudni hozni egy vasúti pályát, egy komplett sínrendszert, tehát hogy a szabványkeskeny nyomtárnál is keskenyebb sínpárokat tudnak elhozni és lefektetni, egy kis dízelmozdonyt és két személykocsit is tudnak hozni, és azon is lehet majd ott utazni az Osan parkolóban, tehát ez egészen különleges valami lesz, feltéve, hogyha meg tudjuk valósítani, tehát hogy azért ez még sok mindenen múlik.
2: Emlékház őrzi Ádám Jenő örökségét Sziget-Szentmiklóson. Folyamatosan látogatható a Sziget-Szentmiklósi Ádám Jenő emlékház, amely a város világszerte ismert szülöttének életét és munkásságát mutatja be. Ádám Jenő születésének 130. évfordulóját ünnepeljük idén. Az 1896-ban született zenepedagógus, zeneszerző és karmester tanítói diplomája megszerzése után az első világháború keleti frontjára került. Hazatérése után beiratkozott a Zeneakadémiára. Tanulmányai befejezését követően az intézmény tanára lett és nyugdíjazásáig ott oktatott. Mistándor muzeológus rádiónknak elmondta, munkásságának egyik legfontosabb területe a zenepedagógiai volt. Kodály Zoltánnal együtt dolgozva jelentős szerepet vállalta, később Kodály módszerként ismerté vált magyar zenepedagógiai szemlélet és a szolmizációs oktatás kidolgozásában és elterjesztésében. Az emlékház a helytörténeti gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt látogatható. Előzetes egyeztetés alapján hétköznap munkaidőben, ettől eltérő időpontban is fogadják az érdeklődőket.
3: Tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer.
2: Forgalomkorlátozások lépnek életbe Sziget-Szentmiklóson. Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes lezárásokra kell számítani a városban a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, valamint a Rocksziget Rockzenei Tehetségkutató Verseny és Fesztivál idején. A rendezvényeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház szervezi augusztus 15-e és 21-e között. A programok helyszínének biztosítása érdekében már szerdán este lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. A korlátozás várhatóan augusztus 22-én szombaton este 10 óráig tart. A parkolók megnyitását augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órára tervezik. Az augusztus 20-ai ünnepség miatt további útlezárás is életbe lép. 17 és 23 óra között a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet téri útszakaszt a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárták. A szervezők arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak a forgalmi rend változására.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Várják a javaslatokat a taksonyi kitüntetésekre. Megkezdődött a jelölési időszak a taksony nagyközség által adományozható elismerésekre. A képviselőtestület szeptemberi ülésén dönt a díszpolgári cím, a taksonyért emlékérem, az életműdíj, valamint az érdemes polgár cím odaítéléséről. Az önkormányzat felhívásában arra kéri a taksonyi lakosokat és a településen székhelyen rendelkező civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azokra a személyekre vagy közösségekre, akik munkájukkal, tevékenységükkel kiérdemelték az elismerést. A kitöltött jelölőlapokat szeptember 9-én szerdán 16 óráig lehet benyújtani, lezárt borítékban a polgármesteri hivatalban vagy a művelődési házkönyvtárában. A beérkezett javaslatokat az alpolgármester vezette előkészítő bizottság véleményezi, majd a képviselőtestület dönt a kitüntetések odaítéléséről. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bardabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Barnabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. Öntözésre ösztönzik a lakosságot Pesterzsébeten. Új kezdeményezéssel szeretné segíteni a fiatal fák gondozását Pesterzsébet önkormányzata. A Beko mobil alkalmazás segítségével a lakosok vállalhatják egy-egy fa rendszeres öntözését. Emellett az alkalmazásban a locsolásra váró fák és a vízvételi pontok is könnyen megtalálhatók. A program célja, hogy a közösség összefogásával a fiatal fák elegendő vízhez jussanak a nyári időszakban, így hosszú távon egészségesebb, zöldebb és élhetőbb közterületek alakuljanak ki. Az önkormányzat arra biztatja a pesterzsébetiek, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és lehetőségeihez mérten vállaljanak szerepet a kerület zöld felületeinek megóvásában.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Moses Davenport csatlakozik a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosár csapatához a következő szezontól. A 25 éves amerikai center az Alabama főiskolai gárdájától érkezik az NB1-es térségi gárdához. Horváth Riárda miklósiak vezetőedzője elmondta, egy igazi brusztolós, keményen harcoló játékos jött centerbe, aki a lepattanózásával és a védekezésével segíthet a csapatnak. Hozzátette, a tengeren túli légiós dobásán még lenne mit fejleszteni, de úgy gondolja, hogy ez a szezon során lehetséges lesz, és akkor még több dimenzió nyílik ki, mind a játékos, mind a csapat előtt.
4: Klasszikus, hogy mondjam, brusztolós, benti játékos center, 194 cm magas, nagyon erős és erőszakos, úgyhogy mindenképp ezért gondoltuk, hogy hasznunkra lehet bent, akár védekezésben is, blokkolásokkal, vagy az egyáltalán egy gyűrűvédelemben, illetve támadásban is ugyanemiatt, hogy egy olyan ember, akinek be lehet adni a labdát, és benti megoldásai vannak. Hát azért javítandó tényezők közé tartozik azt, hogy neki nincsen még annyira külső dobása, de még középtávol is se.
1: Időjárás.
2: Szombaton is napos időre számíthatunk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő, az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Laki Hegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk.
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

is a DJ.

0: zenét.
1: FM 107 Lakihegy Rádió. All right, curl.

to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?